0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A mai Szél-Kálmán tér helyén a török uralom után agyagbányát nyitottak, ami még a 19. században is működött. A bánya idővel feltöltődött talajvízzel, így a területen fokozatosan megjelent egy bányató, ami telente befagyott és remek lehetőséget teremtett a korcsolyázásra. A dombokkal körülvett korcsolyapálya védett volt a széltől, így igen hamar kedvelt korcsolyázó helyé vált. A Városligeti pálya 1870-es megnyitása után nem sokkal, már 1874-ben itt is korcsolyáztak az akkor még csak építési terület esőtől és talajvíztől befagyott pályáján. Pár évvel később, 1880-ban már a Budai Polgári Kör szervezésében korcsolyáztak az egykori téglaégető helyén. A jégpálya hivatalosan 1895-ben nyílt meg. A jégpálya végét a közlekedési csomópont kiépítésének kezdete jelentette. Így az 1938-ban bezárt a kapuit.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Szerelem sziget, a Margit sziget és az Óbudai sziget mellett Budapest harmadik olyan Dunai szigete, melyet egész évben víz ölel körül. A szép nevű fiatal sziget a fővárosi Dunai szakasz déli részén található, és a Hunyadi sziget folytatásaként az 1911-es lezárás után jött létre. A mellékák kotrása révén őrződött meg a mostani állapotában. A sziget 220 méter hosszú és 50 méter széles. Néhány hód családot leszámítva, más nem él rajta.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A dalmata kutya ősi horvát fajta. Dalmata-szerű pöttyös kutyák már az ókori egyiptomi domborműveken is láthatóak voltak, de a több mint 4000 éves görög mozaikok is dalmatára hasonlító kutyákat ábrázolnak. Az akkori változat azonban a középkorban kiveszett, de könnyebb, agrárszerűbb típusa Európába is eljutott. Bár Dalmáciát jelölik meg a fajta származási helyének, meggyőző bizonyíték van arra, hogy India az őshazája, és innen kereskedők hozták be az ókori Görögország területére. A dalmata modern változatát az angol tenyésztők alakították ki. Az első fajta leírás is a Szigetországból származik, 1850-ből. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Zadar, vagy más néven Zara, Észak-Dalmácia legfontosabb városa az Adria szívében, egy földnyelven fekszik. Jelentős kikötőváros, illetve Dalmácia fővárosa 92 ezer lakossal, így nem véletlenül a környező régió adminisztratív, gazdálkodási, kulturális és politikai központja. Kivételes elhelyezkedése miatt a kőkor óta lakott település számos évszázados emlékkel. A napsütéses órák magas száma miatt a turisták által egyik leglátogatottabb tengerparti város. Alfred Hitchcock is nagyban hozzájárult a város legendássá válásához. 1967. májusában egy este a zadari naplementét csodálta, miközben egy italt kortyolt a tengerparton, és a következőket mondta. A zadari naplemente a világ legszebbje, és összehasonlíthatatlanul szebb, mint Floridában a Key Westi. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A budapesti Kazinci utcában található mikve Európa egyik legértékesebb zsidó rituális fürdője. A mikvék érdekessége, hogy a fürdőhöz csak természetes élővizet, tehát folyó vagy forrás vizét szabad használni. A budapesti mikvét 1928-ban egy Art Deco stílusú lakóházzal együtt adták át. Ennek a fürdőnek a vízellátását egy forrás és az épület tetején összegyűlő csapadék biztosítja. Az épületben egy női és egy férfi fürdőmedence, valamint egy a háztartási eszközök megmerítésére szolgáló helyiség található. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Filatorigát nevű hév megálló egy sejemgombolyító üzemről kapta a nevét. A latinul Filatóriumnak 1780-ban költözött az óbudai területre, és már 9 évvel később tönkre is ment. A helyi lakosság azonban sokáig Filatori Felden, sejemmező néven emlegette a területet. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Sok napsütés lesz eső nélkül, tovább apad a Dunapaksnál. Kigyulladt egy raktárépület Szolnokon. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Tovább apad a Dunapaksnál, az előrejelzések szerint vasárnapra hétfőre éri el a folyó azt a vízszintet, amelynél ismét le kellene állítani a jelenleg működő két turbinából az egyiket. Erről a miniszterelnök számolt be a paksi helyzetről szóló kormányzati tájékoztatón. A középtávú előrejelzések szerint mínusz 136-137 cm-ig csökkenhet a folyó vízszintje, mínusz 140 cm-nél a teljes atomerőművet le kellene állítani. Ebben már építik a fenékküszöböt, amely tartósan segít emelni a folyó vízszintjét. A kormányfő arról is beszélt, hogy péntek reggelre készen kell állnia annak a két rögzített bárkának, amelynek ha a vízszint a vártnál gyorsabban csökken, elsüllyeszthetők. Ezzel rövid távon 20 cm-rel emelhető a Duna vízszintje. A kormányfő közölte azt is, hogy a művelethez rengeteg felajánlás érkezett, egyebek mellett kő, vízi és szárazföldi jármű. További segítséget a Védelmi Igazgatási Hivatal által létrehozott duna@vih.gov.hu e-mail címen várnak. Kigyulladt egy raktárépület Szolnokon, a Keszeg utcában. A tűzoltók nagy erőkkel vonultak ki. Egyebek mellett Ceglédről, Jászberényből, Szarvasról és Kecskemétről is érkeztek. A mintegy 1500 négyzetméter alapterületű épületben egyebek mellett bútorok, építő és szigetelő anyagok találhatók. A tűzoltók a raktárból targoncák üzemeltetéséhez szükséges gázpalackokat hoztak ki. Péntek reggel 8 óráig biztosan nem fogad járatokat Catania repülőtere Szicíliában. A forgalomkorlátozást azért hosszabbították meg, mert az Etna újra aktív, hamut és izzó kődarabokat lövel. Egyelőre nem tudni, hogy az intézkedést meddig tartják fenn. Erdőtűz miatt kellett kitelepíteni a helyieket és a turistákat a görögországi Halkidiki félszigeten található Sziviri településről és a környező falvakból. A görög parti őrség hajóval, valamint magánszemélyek vízijárműveivel vitték őket biztonságos helyre. A félszigeten tűzoltók százai küzdenek a lángok ellen, 9 repülőgép és több helikopter vesz részt az oltási munkálatokban. A sűrű füstfelhőt kilométerekről is látni lehet. 23 éve volt utoljára olyan hosszantartó hőhullám Franciaországban, mint most. 17 egymást követő napja tart a kánikula. Ennél hosszabb hőséget csak 2006-ban és előtte 1983-ban kellett átélniük a franciáknak. A nagyvárosokban 40 fok feletti hőmérsékleteket mérnek, csak egy keskeny tengerparti sávban és a magaslati területeken nincs érvényben hőségriasztás. Folytatódik a derült idő, csak a keleti ország részben képződhet egy-egy gomoly felhő. Pénteken 29-32 fok várható, a hétvégére visszatér a kánikula. Vasárnap akár 37 fokot is mérhetünk.
0: Az NTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Luka Modric aranylabdás, világbajnoki ezüstérmes horvát válogatott labdarúgó, aki jelenleg a Real Madrid középpályása. A szokásos posztja a pálya középső részén van, de kimagasló teljesítményt nyújt támadó és védekező feladatok ellátása közben is. A 2018-as világbajnokságon döntőbe vezette a horvát válogatottat, így a Nemzeti 11 története legjobb eredményét érte el Oroszországban. Modricot ez évben a torna legjobbjának választották. Pályafutása során 6 alkalommal lett az év horvát labdarúgója. Ezzel Davor Šukerrel holt versenyben első a horvát ranglistán. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Az 1753-ban alapított londoni British Múzeum a világ egyik legrégebbi történeti múzeumainak egyike. Gyűjteményei összesen több mint 7 millió darabból állnak, melyek a világ minden tájáról összegyűjtve ábrázolják az ember történelmét és kultúráját. Több mint 13 millió tárgyat őriz a Föld minden sarkából, az őskortól egészen napjainkig. Egyik legkedveltebb gyűjteménye az egyedülálló múmia gyűjtemény, de itt található a rozettkő is, amellyel a hieroglifákat sikerült megfejteni. A British Múzeum az állandó kiállítások mellett mindig igyekszik a látogatók számára különleges látnivalókat nyújtani. Ilyen híres projektje volt 2008-ban a híres kínai terrakotta hadsereg kiállítás. A British Múzeum nem csak kiállításairól, hanem kutató munkáiról is híres. Az intézmény különösen élen jár az ókori archeológiai leletek kémiai vizsgálatában. Már 1920-ban megalapította önálló laboratóriumát.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Lánchíd második világháború utáni újjáépítése során a régi láncok 76%-át fel tudták használni, az elpusztultakat pedig az eredetivel megegyező szénacélból gyártották le. Bár 2600 tonnányi új szerkezetet építettek bele, a híd acélszerkezetének önsúlya mégiscsak nem 200 tonnával lett kevesebb, mint az előző. A magyarországi Dunaszakasz első állandó hídjának eredeti tervei szerint a pilléreken, a kapuzatok alatt vízszintesen vezetett át az úttest. Ezekhez a vízszintes szakaszokhoz enyhe töréssel csatlakoztak a parthoz lefelé, valamint a Duna közepe felé felfelé vezető szakaszok. Ezek a zökkenők a lovaskocsi forgalmat még nem zavarták, de a gépjárműveket már igen. Ezért az új hídpálya már törés nélküli lett. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Stockholm leghíresebb múzeuma a turisták millióit vonzó Vasa Múzeum. A névadó Vasa a 17. századi svéd uralkodóház nevét viselő hajó, mely 1628-ban első útján egy hirtelen szélroham következtében az öböl fenekére süllyedt 30 méteres mélységbe, ahonnan csak 333 év múlva 1961-ben emelték ki. A múzeumot 1990-ben nyitották meg a nagyközönség előtt abból a célból, hogy a látogatók végigkövethessék a hajó elsüllyedését, kiemelését, majd restaurálásának teljes folyamatát.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Sok napsütés lesz eső nélkül, tovább apad a Dunapaksnál. Kigyulladt egy raktárépület Szolnokon. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Tovább apad a Dunapaksnál, az előrejelzések szerint vasárnapra hétfőre éri el a folyó azt a vízszintet, amelynél ismét le kellene állítani a jelenleg működő két turbinából az egyiket. Erről a miniszterelnök számolt be a paksi helyzetről szóló kormányzati tájékoztatón. A középtávú előrejelzések szerint mínusz 136-137 cm-ig csökkenhet a folyó vízszintje. Mínusz 140 cm-nél a teljes atomerőművet le kellene állítani. Közben már építik a fenékküszöböt, amely tartósan segít emelni a folyó vízszintjét. A kormányfő arról is beszélt, hogy péntek reggelre készen kell állnia annak a két rögzített bárkának, amelynek, ha a vízszint a vártnál gyorsabban csökken, elsüllyeszthetők. Ezzel rövid távon 20 cm-rel emelhető a Duna vízszintje. A kormányfő közölte azt is, hogy a művelethez rengeteg felajánlás érkezett, egyebek mellett kő, vízi és szárazföldi jármű. További segítséget a védelmi igazgatási hivatal által létrehozott duna@vih.gov.hu e-mail címen várnak. Kigyulladt egy raktárépület Szolnokon a Keszeg utcában. A tűzoltók nagy erőkkel vonultak ki. Egyebek mellett Ceglédről, Jászberényből, Szarvasról és Kecskemétről is érkeztek. A mintegy 1500 négyzetméter alapterületű épületben egyebek mellett bútorok, építő és szigetelő anyagok találhatók. A tűzoltók a raktárból targoncák üzemeltetéséhez szükséges gázpalackokat hoztak ki. Péntek reggel 8 óráig biztosan nem fogad járatokat Catania repülőtere Szicíliában. A forgalomkorlátozást azért hosszabbították meg, mert az Etna újra aktív, hamut és izzó kődarabokat lövel. Egyelőre nem tudni, hogy az intézkedést meddig tartják fenn. Erdőtűz miatt kellett kitelepíteni a helyieket és a turistákat a görögországi Halkidiki félszigeten található Sziviri településről és a környező falvakból. A görög parti őrség hajóval, valamint magánszemélyek víziárműveivel vitték őket biztonságos helyre. A félszigeten tűzoltók százai küzdenek a lángok ellen, 9 repülőgép és több helikopter vesz részt az oltási munkálatokban. A sűrű füstfelhőt kilométerekről is látni lehet. 23 éve volt utoljára olyan hosszantartó hőhullám Franciaországban, mint most. 17 egymást követő napja tart a kánikula. Ennél hosszabb hőséget csak 2006-ban és előtte 1983-ban kellett átélniük a franciáknak. A nagyvárosokban 40 fok feletti hőmérsékleteket mérnek, csak egy keskeny tengerparti sávban és a magaslati területeken nincs érvényben hőségriasztás. Folytatódik a derült idő, csak a keleti ország részben képződhet egy-egy gomoly felhő. Pénteken 29-32 fok várható, a hétvégére visszatér a kánikula. Vasárnap akár 37 fokot is mérhetünk.
0: Az NTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A vízügyi szakemberek egy-egy folyó vízoszlopának magasságát nem a meder aljától számítják, hanem a valaha mért legalacsonyabb vízszinttől. A vízmérce tehát nem ér le a folyó fenekéig, és a vízállás nem a víz mélységét jelenti. A Dunár megegyezés szerint a vízmércék nulla pontja az 1834. évben mért legalacsonyabb vízszintet mutatja. A budapesti vízmérce nullpontja a Vigadónál 94,97 század méterrel van a tengerszint felett. A vízállás a folyó vízszint magasságát jelenti. A vízállás alapján megkülönböztetünk kis vizet, középvizet és nagy vizet. A mederből kilépő nagy víz az árvíz.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Azt a kis teret, amely az egykori népszínház épületét körülveszi, a Fővárosi Közmunkatanács még Polonyi Géza kezdeményezésére Blaha Lujza térnek nevezte el, és innentől kezdve fehér zománcozott táblácskák tüntetik fel a tér új nevét. A Nemzeti Színház művészei a tér elkeresztelésének alkalmát felhasználták arra, hogy Blaha Lujza asszony tiszteletük és szeretetük kifejezésével felkeressék. 1906-tól 1950-ig itt áll Tino Dilantos Sebestyén szobra. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: 2017 májusában Bukarestben egy egyedinek mondható múzeum, a Gics Múzeum nyitotta meg kapuit. A mintegy 200 gicset a múzeum tulajdonosa, Krisztián Lika 2 évtizeden keresztül gyűjtötte. A tárlatot 7 tematika szerint rendezte be. Ezek a Dracula, kommunizmus, lakásdíszítés, Róma, modern és saját gics. A múzeum legnagyobb kiállítótermét a Szöktetés a szerályból librettója ihlette. Találunk itt részletgazdag fali szőnyeget, szagosított művirágot, festett porcelánkutyát és Miki Egér matricás, tárcsás telefonkészüléket is. Az állandó gics tárlat mellé a múzeum tulajdonosa egy képzőművészeti galériát akar nyitni, ahol kortárs képzőművészek állíthatják ki a múzeum profiljába illeszkedő munkáikat.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem, azaz a Zeneakadémia, 1875. november 14-én nyitotta meg kapuit Liszt Ferenc elnökletével, Magyarország első felsőfokú zeneoktatási intézményeként. Alapításában jelentős szerepet vállalt Erkel Ferenc, aki 10 éven át volt igazgatója és zongoratanára. Mai főépülete Budapest 6. kerületében a Liszt Ferenc téren estéről estére színvonalas zenei programokkal fogadja a koncertlátogatókat. Széleskörű nemzetközi elismerésnek örvendő egyetemként jelentős tudományos feladatot lát el, valamint számos hangszeres és elméleti szakon biztosít képzést magyar és külföldi hallgatóknak.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Városliget a főváros legnagyobb parkja, melyről az első okmányszerű adatunk a tatárjárás idejéből való, amikor Batukán 1241-ben visszavonulást színlelve erre az akkor még mocsaras területre csalta a magyarokat és lenyilaszta őket. 1298 után több ízben volt az országgyűlés helyszíne, és feltehető, hogy Mátyás király vadaskertként használta. Első Lipót a városnak adományozta a ligetet, és ezt követően fűzfákkal, akác és szederfák váltották fel a mocsarak és legelők helyét. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Sok napsütés lesz eső nélkül, tovább apad a Dunapaksnál. Kigyulladt egy raktárépület Szolnokon. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Tovább apad a Dunapaksnál, az előrejelzések szerint vasárnapra hétfőre éri el a folyó azt a vízszintet, amelynél ismét le kellene állítani a jelenleg működő két turbinából az egyiket. Erről a miniszterelnök számolt be a paksi helyzetről szóló kormányzati tájékoztatón. A középtávú előrejelzések szerint mínusz 136-137 cm-ig csökkenhet a folyó vízszintje. Mínusz 140 cm-nél a teljes atomerőművet le kellene állítani. Közben már építik a fenékküszöböt, amely tartósan segít emelni a folyó vízszintjét. A kormányfő arról is beszélt, hogy péntek reggelre készen kell állnia annak a két rögzített bárkának, amelynek, ha a vízszint a vártnál gyorsabban csökken, elsüllyeszthetők. Ezzel rövid távon 20 cm-rel emelhető a Duna vízszintje. A kormányfő közölte azt is, hogy a művelethez rengeteg felajánlás érkezett, egyebek mellett kő, vízi és szárazföldi jármű. További segítséget a Védelmi Igazgatás Hivatal által létrehozott duna@vih.gov.hu e-mail címen várnak. Kigyulladt egy raktárépület Szolnokon a Keszeg utcában. A tűzoltók nagy erőkkel vonultak ki. Egyebek mellett Ceglédről, Jászberényből, Szarvasról és Kecskemétről is érkeztek. A mintegy 1500 négyzetméter alapterületű épületben egyebek mellett bútorok, építő és szigetelő anyagok találhatók. A tűzoltók a raktárból targoncák üzemeltetéséhez szükséges gázpalackokat hoztak ki. Péntek reggel 8 óráig biztosan nem fogad járatokat Catania repülőtere Szicíliában. A forgalomkorlátozást azért hosszabbították meg, mert az Etna újra aktív, hamut és izzó kődarabokat lövel. Egyelőre nem tudni, hogy az intézkedést meddig tartják fenn. Erdőtűz miatt kellett kitelepíteni a helyieket és a turistákat a görögországi Halkidiki félszigeten található Sziviri településről és a környező falvakból. A görög parti őrség hajóval, valamint magánszemélyek víziárműveivel vitték őket biztonságos helyre. A félszigeten tűzoltók százai küzdenek a lángok ellen, 9 repülőgép és több helikopter vesz részt az oltási munkálatokban. A sűrű füst felhőt kilométerekről is látni lehet. 23 éve volt utoljára olyan hosszantartó hőhullám Franciaországban, mint most. 17 egymást követő napja tart a kánikula. Ennél hosszabb hőséget csak 2006-ban és előtte 1983-ban kellett átélniük a franciáknak. A nagyvárosokban 40 fok feletti hőmérsékleteket mérnek, csak egy keskeny tengerparti sávban és a magaslati területeken nincs érvényben hőségriasztás. Folytatódik a derült idő, csak a keleti ország részben képződhet egy-egy gomoly felhő. Pénteken 29-32 fok várható, a hétvégére visszatér a kánikula. Vasárnap akár 37 fokot is mérhetünk.
0: Az NTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Budapest Sportcsarnok 1999. december 15-én a karácsonyi vásár ideje alatt a tűz martalékává vált. A tűz vélhetően elektromos zárlat miatt keletkezett. A katasztrófa sokkolta a közvéleményt, mivel a BS volt az egyetlen, több ezer ember befogadására alkalmas fedett épület, amely számos zenei koncertnek, kulturális eseménynek, sportrendezvénynek adott otthont. Az épület teljesen leégett, helyreállítására nem volt lehetőség, ezért kezdeményezték egy új sportcsarnok felépítését, melynek építése 2001. június 30-án kezdődött. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Reggeli Express. Minden, ami kultúra.
1: A háttérben itt a Reggeli Expressben Angyalföld, de mi a Budai Vár felé vetjük tekintetünket, illetve oda invitáljuk Önöket egészen pontosan a Vár Múzeumban a Kard Magyar Útja című kiállításra, és az utunk ezúttal a Magyar Kardok Magyar Gyűjtöktől című időszaki kiállítás felé vezet, hogy mitől magyar egy kard, hogy mitől jó egy kard, hogy mitől értékes egy kard, és miért fontos ez egyáltalán, azt elárulja majd nekünk kurátorként dr. B. Szabó János történész, a Budapesti Történeti Múzeum középkori főosztályának munkatársa, tehát kard ki kard, kard ére. Hát még próbálhatnék itt keresni mindenféle magyar vonatkozást a kardokhoz, de a legjobb, ha megnézzük, hogy mitől magyar ez a bizonyos Kard Magyar útja.
2: A 16. század derekára kialakultak olyan sajátos tipológiai formák az ánk területén, amik egyértelműen ehhez a térséghez kötődnek és megkülönböztethetőek, akár a hasonló török fegyverektől, balkáni fegyverektől, akár később a lengyelektől, tehát míg a középkor évszázadaiban államalapítás környékétől kezdve az 1500-as évekig egy egységesülési tendencia volt megfigyelhető, tehát a magyar királyság területén is európai mintájú, nyugat-európai mintájú fegyvereket használtak többnyire, nem kizárólag, de többnyire. A 16. század derekára a török hódításnak köszönhetően elindult egy sajátos fejlődési útvonal, ami a szabját tette meg ismét a fő kardfélének. A szabjából ugyan készült sokféle Közép- és Kelet-Európában, de ezeknek a magyar szabjáknak voltak olyan jellegzetességei, amik máshogy nem voltak megtalálhatók. Ez egy olyan eszköz, aminél a díszfegyver is alkalmas arra, hogy emberi életeket oltsanak ki vele. Tehát ott igazából az különbözteti meg a hétköznapi használatra szánt tárgyaktól, hogy nemesebb anyagokat használnak, drágább, mívesebb kidolgozású veretek kerülnek rá. Tehát a gazdag emberek megengedhetik maguknak, hogy bársonnyal borítsák a fegyverüknek a hüvelyét. A felhasznált anyagok és technikák minősége különbözteti meg ebben az esetben a díszfegyvert a hétköznapi használati tárgytól, de azért ezek így is úgy is fegyverek, tehát nem készül olyan díszfegyver, aminek ne lenne pengéje, ne lehetne vele vágni. Ez itt egy harcos korszak ebben az időszakban. Ennek a kiállításnak az ötletgazdája egy könyvben, a Kardregénye című könyvében fogalmazta ezt meg, hogy az emberiség történetében ez volt az első olyan tárgy, még az idők hajnalán, amit kifejezetten más emberek legyilkolására találtak ki. Tehát nem lehetett vele vadászni például, mint az íjjal vagy a láncsával. Tehát nem egy több célú vadászfegyver volt, hanem ember elleni küzdelemre találták ki. És ennek megfelelően a forgatása persze koronként változó módon, de mindig is hordozott magában olyan egyedi technikákat, olyan magas szintre fejlesztett vívókultúrát, amit a művészet szintjére emelte ezt a dolgot. Nálunk ebből végül sportvívás lett, és olimpiai sportágak lettek belőle, de hát ehhez azért az kellett, hogy valaki jó mesterektől sok időn keresztül magas szinten gyakorolja ezt a művészetet, a kardforgatást, és ez keveseknek adatott meg. Tehát egy átlag közkatona, ha kapott is kardot, nem kapott hozzá sem mestert, sem leszkeórákat. Ennek megfelelően ott egy egyszerűbb, leegyszerűsített vívótudást kellett elsajátítani, és hát ezt nevezzük katonai vívásnak. Aztán ebből később ugye az lett, hogy viszont a katonatiszták a modern hadseregek korában is gyakorolhatták ezt a magasan fejlett vívókultúrát, úgyhogy nem véletlen, hogy a 20. század első felében az olimpiai bajnokaink egy jelentős része a vívósportákban szintén katonatiszt volt. Ezekben a régi időkben ezek kézműves termékek voltak. Mesterek állították elő a pengét is, a szeredékeket is, és ugye nincsenek meg a vételi papírok, hogy Gipszi Jakab budai karcsiszárnál vettük ezt az egyedi darabot. Tehát az majd a 18-19. Századnak a ipari forradalmi változásai nyomán jelenik meg, hogy nem mesterjegyek lesznek a pengékben, hanem gyártójegyek tulajdonképpen. Tulajdonképpen a huszárok is a magyar szabját forgatják, sőt, mivel a 18. századtól kezdve a huszárság az egy exportcikk lesz Európában, ennek megfelelően viszik magukkal a ruházatukat és a fegyverzetüket, és olyan országokban is, mint a Franciaország, elkezdenek szabját használni a lovasságnál, ahol korábban ez teljesen ismeretlen lett volna, vagy Spanyolországban. Tehát a huszárság és a magyar kard, a szabja, az teljesen együtt mozog a világban. És aztán hát annak megfelelően, hogy valaki közkatona vagy tiszt, a minősége is nagyon különböző. Ugye tudni kell, hogy ebben az időszakban mindenki maga állítja elő a felszerelését, vásárolja meg. A tiszteknek nagyon sok pénzt kell arra áldozni, hogy méltó legyen a megjelenésük a rangjukhoz. Ennek megfelelően ismerünk nagyon szépen kidolgozott huszártiszti fegyvereket, illetve van egy sajátos jelenség, hogy még az állandó hadseregek korában, amikor aztán pontos előírások vannak az egyenruha kinézetére, még akkor is elnézik ezeknek a lovassági tiszteknek azt, hogy szabályzaton kívüli darabokat viseljenek. Tehát az 1848-as szabadságharc esetében is például Damjanicsnak a szabjája az egy olyan régi penge, ami teljesen kilóg, formailag teljesen kilóg a saját korából. De miután ezek a fémtárgyak rendkívül időzállóak, és hogyha jól készítették el őket, akkor ugye a rugalmasságuk is megmarad, és jól használhatóak, akár évszázadokon keresztül. Tehát a maguk módján ezeket az örökké valóságnak csinálják egy bizonyos szint fölött. Ezért ez nem gond, hogyha egy 1700-as években kovácsolt penge van egy magyar honvédtábornoknak a fegyverébe illesztve 1849-ben. Hogy a régi kardoknak világszerte nagy értéke van, és bizony ez alól a középkori magyar királyságból, vagy a későbbi időszakból Magyarországról származó fegyverek sem képeznek kivételt. Tehát a magyar gyűjtőknek nem egy esetben külföldi aukciókon kell visszavásárolni a tárgyakat, hogy azok ismét hazakerüljenek. Ugye ne feledkezzünk meg arról, hogy elég zivatalos volt a 20. században a magyarság történelme. Sok olyan szinte érintetlen gyűjtemény, ami átvészelte az előző évszázadokat, az a 20. század során, különösen a II. Világháború alatt és után veszendőbe ment, mert vagy a tulajdonosok menekítették külföldre a javaikat, és aztán tették pénzé, vagy rossz akaratú emberek hordták szét, és aztán ezek is kerülhettek a műkincspiacra. Tehát ez egy sokágú történet, hogy az itt fölhalmozódott műkincsállomány sorsa az hogyan alakult. De hát vannak nagyon szép díszfegyverek, van a kiállításon is egy 18.-19. századfordulóján készült empír stílusú díszszabja, hát ezekért rajonganak Nyugat-Európában is, mert Napóleon alatt ez divatba jött a franciáknál, és egész Európa átvette. Úgyhogy ha egy ilyen darab kerül piacra, akkor tulajdonképpen az, hogy az éppen Magyarországon készült el, vagy a Habsburg Birodalomban, az indiferens a vásárlók számára. Ez a kiállítás nagyon szerencsés helyen van, a Budapesti Történeti Múzeumban, mert hogy itt megtalálható Budapest történetét bemutató Fény és Árnyék című kiállításunk. Az elég részletesen, de mégis családbarát módon tárgyalja az ország történetének különböző korszakait, eseményeit. Tehát azért a szülők megtalálják a segítséget a maguk számára egy másik kiállításban ahhoz, hogy aztán ha ide kanyarodnak, akkor ezt is el tudják magyarázni a családi fiatal tagjainak. Én egy olyan kultúrában nőttem bele, ahol a magyar vitézség, a magyar szabja az egy önmagában értéket képviselő dolog volt. Tehát nem merült föl a kérdés, hogy mi végre. Aztán ugye változott a világ, és sokkal pacifistábbak lettünk, mint voltunk korábban, és akkor meg kellett tapasztalnom azt, hogy a 3-4 éves gyerekem a kínai étteremben az evőpálcikákkal kezd el vívni, mert játékfegyver nem volt otthon, de a késztetés és az inger az megszületett. És aztán mostanában kezdtem el azon gondolkodni, hogy itt vagyunk a 21. században egy súlyosan technikai civilizációban, és közben az emberek nagy része a trónok harcát nézi előszeretettel, meg hasonló filmeket. ahol ugye kiváló lovagok küzdenek, vagy nem kiváló lovagok, de mindenképpen fegyverforgatást látunk néha egészen magas szinten. Tehát, hogy valahogyan egy nagyon archetipikus módon az emberiség lelkébe ez olyan mélyen bevésődött, hogy még mindig a csomó esetben a férfiasság, az alkalmasság, az ügyesség tekintetében, legalábbis a filmvásznon, ez egy érték. Jól lehet, ennek hétköznapi szinten semmi köze nincsen a mi világunkhoz, tehát szerencsére ritkák a Kárpát-bajok manapság. Valószínűleg ez egy sokkal jobban és mélyebben beágyazott dolog az emberi pszichébe, mint azt én korábban feltételeztem, vagy akár múló és cserélődő kulturális divatoknak megfeleltethető lenne.
1: Beszélgető társam dr. B. Szabó János történész, nagyon-nagyon szépen köszönöm a megnyugtatást, ezek szerint minden fiú tök normális, ha kardozik. És ezzel tulajdonképpen kultúráról és történelemről is beszélgettünk itt a Reggeli Expressben.

El is érkeztünk a reggeli Express főváros centrikus program ajánlatához, amiből szívem szerint nem hagynám ki, de hát azért annyi program van, hogy ki is hagyom a szigetet, ami zajlik. Azt hinnénk, hogy hát itt nincsen kultúra, itt nincsen komolynak nevezett zene, de van, mindenféle művészeti ág megtalálható, csak tessék kutakodni. A kutakodás pedig most tér vissza egy másik szigetre, a Margit szigetre. A Száztagú cigány zenekar augusztus 19-én ad este ünnepi koncert a Margit szigeti szabadtéri színpadon. Az Örökség lángja mesterművek című nagyszabású gálaműsor a zenekar készülő virág körüli turnéjának kiemelt hazai állomása. A koncert különlegessége, hogy vendégként fellép a parlamentben is sikert aratott tehetséges gyermekekből álló Sükösdi Sugó Tambura zenekar is. A két együttes közös produkciókkal is készül, így felcsendül majd a tavaszi szél vizetáraszt, és persze a cigány himnusz a Gelem Gelem is. A 140 perces előadása Hungarikummá vált a tradicionális magyar cigányzene és a klasszikus komoly zene fúziójára épül tehát 19-én este a Margit szigeti szabadtéri színpadon. A Duna mellett, de picit másfelé kereshető Dunaharaszti. Augusztus 28-án különleges az egész család számára tartalmas és szórakoztató programnak ad otthont a Dunaharaszti megújult Laffert kúria. Hercegnők, hősök, cselszövők, felejthetetlen dallamok és egy csipetnyi varázslat. A Disney történetei generációk óta nem csak a gyermekeket, hanem a felnőtteket is magukkal ragadják. Az előadók ezért egy hagyományos koncertnél összetettebb, kötetlenebb és játékosabb élményt álmodtak meg. Így született meg a zenés kvíz műfaja, amelyben a zene és a közös játék egymást erősítve teremt felhőtlen kikapcsolódást minden korosztály számára. A műsorban többek között a Szépség és a Szörnyeteg, az Aladdin, a Vajana, a kisebb leánya, Mulan, a Herkules, az Aranyhaj és a Nagy Gubanc, a Jégvarázs, az Oroszlán király, az Anasztázia, a Notre-Dame-i toronyőr, az Encanto, a Pocahontas, a Mary Poppins, a Hercegnő és a Béka, és persze a Toy Story világa is megidéződik. A Disney Picnic koncert és kvíz Zambó Brigitta és Szaszág Zsolt színművészek előadásában ötvözi majd az ismert mesedalok világát az interaktív játék izgalmával. Csak menjenek el tehát augusztus 28-ára, talán egy egész napos kirándulással ötözve a gyönyörű Dunaharasztin a Laffert kúriába, ami megújult, gyönyörű, pázsitja is van, heverészni is lehet, meg diznizni is lehet, és persze válaszolni a kérdésekre, de nem kérdés, hogy minden programunkhoz itt a Reggeli Expressben jó szórakozást kívánunk!

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Fokozódik a hőség. Hamarosan elkészül a víz alatti gát Paksnál. Iratokat kapott meg az ügyészség az MNB alapítványok ügyében. Jó reggelt kívánok, Szejfrida Adél vagyok. Rendkívüli intézkedésekről döntött a kormány az idei asszály miatt. Az agrártárca az elemi károkat elszenvedett gazdálkodókat úgynevezett szuperelőleg kifizetésével segíti. Ez októberig mintegy 106 milliárd forint azonnali forrást jelent 150 ezer károsultnak. Tovább apad a Duna Paksnál. Az előrejelzések szerint vasárnapra, hétfőre éri el a folyó azt a vízszintet, amelynél ismét le kellene állítani az atomerőmű jelenleg működő két turbinájából az egyiket. Erről a miniszterelnök számolt be a paksi helyzetről szóló kormányzati tájékoztatón. Magyar Péter hangsúlyozta, hogy ma reggelre készen kell állnia a két rögzített bárkának, hogyha a vártnál gyorsabban csökkenne a vízszint Paksnál, megkezdhessék az irányított süllyesztésüket. Számítások szerint a víz alatti gáttal 20 cm-es vízszint emelkedést lehet elérni. Megkezdték Romániában a csernavodai atomerőmű leállítását a Duna vízszintjének jelentős csökkenése miatt. A két reaktor leállítása teljesen biztonságos, nem jelent veszélyt sem a lakosságra, sem a környezetre. Románia egyetlen atomerőművének első blokját július végén állították le. Az erőmű az ország villamos energia szükségletének mintegy 20%-át fedezi. Átadta a Magyar Nemzeti Bank az ügyészségnek azokat a dokumentumokat, amelyek rendelkezésére álltak az előző vezetés alapítványi vagyonkezeléséről. Matolcsy György volt jegybankelnök távozása előtt néhány nappal olyan megállapodás született, amellyel az MNB alapítványának vagyonát kezelő Optima befektetési ZRT-t a Quartz csoport szerezte volna meg. Az új elnök Varga Mihály hivatalba lépésével visszavonta a megállapodást. Az MNB hangsúlyozta, hogy a továbbiakban is minden szükséges információval segíti a nyomozó hatóságot. Forgalomkorlátozásokra és járatmódosításra kell számítani a fővárosban az augusztus 20-i ünnepi rendezvények miatt. Szombattól jövő hét pénteken 12 óráig a Lánchidat átadják a gyalogosoknak. Korlátozások lesznek egyebek mellett a Budai Várban, a Műegyetem rakparton, a Kossuth téren, valamint a budai és pesti alsó rakpartokon. Kisiklott egy személyszállító vonat Anglia délkeleti részén, Lewis városának közelében. 11-en megsérültek, közülük 2-en súlyosan, többeket kórházba vittek. A szerelvényen csaknem 150-en utaztak. Egy utas a BBC-nek azt mondta, hogy a vonat előbb elkezdett imbolyogni, majd az utasok előre zuhantak. A baleset miatt járattörlések és jelentős késések voltak. Reggel 8 óráig biztosan nem fogad járatokat Catania repülőtere Szicíliában. A forgalomkorlátozást azért hosszabbították meg, mert az Etna újra aktív, hamut és izzó kődarabokat lövel. Egyelőre nem tudni, hogy az intézkedést meddig tartják fenn. Visszatér a nagy hőség, ma is napos idő lesz, csak keleten lehet kevés felhő, eső nem várható. Délután 30-33, késő este 15-23 fok lesz.
0: Az NTI híreit hallották.

0: A Klasszik Rádió korábbi adásának ismétlése következik.
1: Ez az Intermezzo, a Pesti Tőzsde világa elevenedik meg a Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeumban. A vonalban dr. Radnai Márton, a kiállítás ötletgazdája, a Ramasoft adatszolgáltató és informatikai ZRT vezérigazgatója. Szervusz, szeretettel köszöntelek!
2: Üdvözlöm én is a hallgatókat!
1: A Budapesti Áru és Értéktőzsde története című időszaki kiállításról van szó. Hol kezdődött mindez? Mi volt az, ami megalapozta ennek a létrejöttét?
2: Igen, tehát én eredetileg pénzügyi közgazdász vagyok, és engem nagyon érdekeltek a régi árfolyamok, tehát hogy a régi tőzsdén az egyes részvényeket milyen áron kereskedték, és milyen hozamokat lehetett elérni. Mert ez például a nyugdíjtervezés céljából egy fontos kérdés, és ez Magyarországon nem volt feldolgozva, úgyhogy ez volt, így indult a projekt 10 évvel ezelőtt, és hát ugye a kezdetekben emiatt föl kellett tárni azt, hogy hol találtak meg ezek az árfolyamok, és kiderült, hogy annak idején egy úgynevezett árjegyző lapot adott ki a tőzsde, és ezt utána megnézzük, hogy melyik könyvtárban van még meg pár darab belőle, egyébként nincs sok belőle, és utána ezeket digitalizáltuk, tehát kezdetben ez egy ilyen digitalizációs projektnek indult, utána mi feldolgoztuk az árfolyamokat, és abból már jöttek ki ilyen részeredmények, és ahogy ment a projekt előre, arra jöttem rá, hogy egy csomó olyan vállalat, illetve személyiség volt annak idején a tőzsdén, illetve hát ugye a személyiség köthető ezekhez a cégekhez, aki jelentősen hozzájárult a magyar gazdaság fejlődéséhez, viszont a nevét se tudjuk már. Tehát teljesen elfelejtettük, és úgy gondoltam, hogy akkor célszerű lenne ezt ugye kvázi előásni a múltból, és akkor csináltunk egy portált. Ugye ez lett a tőzsdemúzeum.hu portál, ami ezt az egy ilyen virtuális kiállítás, egy online megjelenítette őket. Ott ugye az volt a cél, amit kitűztünk, hogy a 100 legjelentősebb tőzsdei vállalatnak akarjuk a történetét kidolgoztatni, illetve egy-egy embert, aki jellemezte, nagyon kapcsolódott ezekhez a cégekhez, annak az életrajzát akartuk bemutatni. És aztán, amikor ezzel már nagyjából úgy kész voltunk, akkor jött az ötlet, hogy akkor tulajdonképpen meg kéne mutatni fizikailag is ezt a kiállítást, és gyakorlatilag sikerült ugye a Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeummal egy ilyen együttműködésre lépni. Ennek a lényeg az, hogy ők adják a helyszínt, illetve hát a projektben az egy csomó dologban részt vettek, mi pedig ugye hoztuk magát a tartalmat. De jött egy probléma, hogy hát ugye mi virtuális kiállítás vagyunk, tehát nekünk nincs tárgyunk. Ugye hát az ugye fizikailag az már nem annyira mutat, jó? És akkor ezt úgy oldottuk föl, hogy egyrészt felvettük a kapcsolatokat a gyűjtőkkel, illetve hát ők felvették velünk, és például ugye kiemelve mondjuk Korányi G. Tamást, aki ugye ezt a témát kutatta, de gyűjtő is, tehát az ilyen témájú tárgyakat szisztematikusan gyűjti, és másrészt a közgyűjteményekkel, tehát ugye kijelöltük mégis azért, hogy bemutassuk a történetet, 6 iparágat, és onnan egy-egy vállalatnak a történetét mutatjuk be, és egy-egy személyiséget, aki nagyon meghatározó volt az adott vállalat életében. És utána nyilvánvalóan elindultunk, hogy honnan lehet erről a vállalatról gyűjteni, és nyilván a különböző szakgyűjteményeket kerestük meg, tehát így például a Kinoin esetében Orvostörténeti Múzeum, Ganz esetében Közlekedési Múzeum, Dreher esetében ugye Sűripari Emléktár, és ezektől a gyűjteményektől kaptuk kölcsön tulajdonképpen a bemutatott anyagot, tehát ez egy ilyen válogatás, mindenki összeadta, amilyen van, és akkor így jött létre maga a fizikai kiállítás.
1: Ez azért jelentős kutatómunkával járt.
2: Így van, és hát ez egy nagy csapat, aki ezt csinálta, tehát ezt én nem egyedül csinálom, én nyilvánvalóan én vagyok a szponzor, illetve a kvázi, aki a projektet vezetem, de mellette nagyon sokan dolgoztak ebbe, hogy megvalósuljon, különböző fázisokban mások.
1: A Pesti Tőzsde világáról van szó, amelynek különböző dimenzióit a Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeumban nézhetik meg. Mi pedig jövünk vissza, folytatjuk a beszélgetést dr. Radnai Mártonnal, a kiállítás ötletgazdájával és egyik kurátorával.

0: Ez az Intermezzo, a Budapesti Áru és Értéktőzsde története címmel látható időszaki kiállítás a Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeumban egyébként egészen novemberig. Vendégem a stúdióban dr. Radnai Márton, a kiállítás ötletgazdája és egyik kurátora, a Ramassoft adatszolgáltató és informatikai ZRT vezérigazgatója. De valamiért úgy érzem, hogy ami a kiállításon látható, az nem csak a pénzügyi élet krónikája, hanem azért túlmutat más dimenziókba is.
1: Igen, abszolút. Tehát a tőzsde az a kezdetek óta összekapcsolódott ugye a város, sőt a politikai tevékenységgel. Az első épület az például az úgynevezett Lloyd Palota volt, az sajnos ma már nem áll, annak helyén most a Sofitel szálló van, tehát ez ott volt a Lánchíd környékén, de abban az épületben volt például a Deák Ferencféle szabadélvű pártnak is a székháza, tehát ugye ez is jól mutatja, hogy kvázi így közel voltak a tűzhöz, és ugye azért írták Lloyd Palotának, mert ez a Pesti Lloyd Társaságnak volt az épület, ami pedig egy ilyen informális kereskedők által létrehozott társaság volt. És gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy maga ez a kereskedési tevékenység, ez, amíg még nem volt neki helyszíne, ilyen kifejezett helyszíne, akkor mondjuk ilyen kávéházakban valósult meg, ahol ezt vagy színházban, tehát hogy maga a tevékenység az már korábban létezett.
0: A társaságtól függött, ugye?
1: Így van, és akkor ott a meghatározó kereskedők, vállalatvezetők, majd később bankárok, amikor már bank is lett, összejöttek, és megbeszélték az ügyleteket, aztán sok esetben másnap azt kereskedték le hivatalosan a tőzsdén.
0: És ez melyik évtizedre tehető?
1: Hát 1864-ben indult el a tőzsde, ugye az egy olyan időszak volt, ami hát egy ilyen depressziós időszak, hiszen ugye az elvesztett szabadságharc után vagyunk, ugye volt rémuralom, stb., és nagy vita volt, hogy most akkor merre menjen tovább Magyarország, hogy ugye volt az a párt, aki azt mondta, hogy hát újra meg kéne próbálni ugye függetlenedni, és akkor volt a kiegyezési párti, például ugye a Deák Ferenc, és aztán ebbe az irányba dőltek el a dolgok, és akkor 1864-ben már lehetett érezni, hogy itt ugye meg lesz a politikai feltétel, ugye három dolog történt 1867 környéken, ugye volt a politikai kiegyezés, volt ugye a zsidók egyenjogúságának a biztosítása, tehát onnantól kezdve már ugye vállalatot is létesíthettek, nem csak kereskedhettek, és a harmadik, hogy ugye az ipari forradalom az zajlott, tehát jöttek azok a technológiák, amiket Magyarországon is érdemes volt elterjeszteni, gondoljunk a vasútra. És akkor ez a három így berobbantott a gazdasági növekedést, és akkor létrejött az úgynevezett gründolási láz, ugye, ami számos különböző vállalat alapításával zajlott, és az első évtizedét jellemezte a tőzsdének.
0: Aha, és mit lehet tudni azokról a gazdasági szakemberekről, akik a tőzsde elején ott voltak, jelen voltak az indulásnál?
1: Hát ezek nagyon nagy részt ugye kereskedők voltak korábban, tehát, és akkor onnantól kezdve mentek tovább a különböző iparágakba, tehát a gabona kereskedőkből malom tulajdonosok lettek, mert ugye a gabonát meg kellett őrölni, és utána például a kezdetben a papírok jelentős része egynegyede az malom volt, gőzmalom. Sőt, Budapestnek ezek meghatározó ipari létesítményei voltak. Aztán utána ez meghúzta a gépipart, tehát tulajdonképpen a GANZ is kezdetben számos olyan gépet gyártott, ami ugye a malomiparra volt, például a hengerszék, ami ugye a Mehvárt Andrásnak ott találmánya volt, ugye a Mehvárt András, akit egyébként bemutatunk a kiállításon, volt a GANZ-nak egy ilyen meghatározó személyisége, Németországból jött, és majdnem 30 évig vezette a GANZ-ot. Ezt kevesen tudják, mert ugye úgy hívják, hogy GANZ, hát GANZ Ábrahámot, azt tudjuk, ő alapította, ő egy ilyen svájci öntő mester volt, de nem ő tette nagyjá, mert ő 1867-ben öngyilkos lett. Nem azért, mert a cég az rosszul ment, hanem neki beteg volt. A bástyának volt egy ilyen, valamilyen ilyen ideg betegsége, és nem félt, hogy ő is el fogja ezt. Tehát ő is gyakorlatilag meg fogja ezt kapni, és ugye ezt megelőzendő kiugrott a villájának az ablakán. És utána tulajdonképpen az örökösök vitték tőzsdére, volt neki öt örököse, és akkor azt gondolták, hogy ez egy jó megoldás erre, és jó megoldás is volt, és akkor Megvált András, aki az akkori főmérnök volt, őt vízták meg a vállalatvezetésre, és ő csinált, illetve hát a tőzsde segítségével csináltak belőle egy nemzetközi vállalatot.
0: Tehát az ő nevéhez kapcsolódik, de közben micsoda emberi tragédiák húzódnak meg.
1: Hát igen, ezt kevesen tudják, de hát így van.
0: Köszönöm, hogy elmondtad, és még folytatjuk a beszélgetést dr. Radnai Mártonnal a Pesti Tőzsde Világa című kiállítás. Bocsánat, nem ez a címe, ugye ezt csak én neveztem így. A Budapesti Áru és Értéktőzsde története című kiállítás ötletgazdájával és egyik kurátorával.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Fokozódik a hőség, hamarosan elkészül a víz alatti gát Paksnál. Iratokat kapott meg az ügyészség az MNB alapítványok ügyében. Jó reggelt kívánok, Szejfrida Adél vagyok. Rendkívüli intézkedésekről döntött a kormány az idei asszály miatt. Az agrártárca az elemi károkat elszenvedett gazdálkodókat úgynevezett szuperelőleg kifizetésével segíti. Ez októberig mintegy 106 milliárd forint azonnali forrást jelent 150 ezer károsultnak. Tovább apad a Duna Paksnál, az előrejelzések szerint vasárnapra, hétfőre éri el a folyó azt a vízszintet, amelynél ismét le kellene állítani az atomerőmű jelenleg működő két turbinájából az egyiket. Erről a miniszterelnök számolt be a paksi helyzetről szóló kormányzati tájékoztatón. Magyar Péter hangsúlyozta, hogy ma reggelre készen kell állnia a két rögzített bárkának, hogyha a vártnál gyorsabban csökkenne a vízszint Paksnál, megkezdhessék az irányított süllyesztésüket. Számítások szerint a víz alatti gáttal 20 cm-es vízszint emelkedést lehet elérni. Megkezdték Romániában a csernavodai atomerőmű leállítását a Duna vízszintjének jelentős csökkenése miatt. A két reaktor leállítása teljesen biztonságos, nem jelent veszélyt sem a lakosságra, sem a környezetre. Románia egyetlen atomerőművének első blokját július végén állították le. Az erőmű az ország villamos energia szükségletének mintegy 20%-át fedezi. Átadta a Magyar Nemzeti Bank az ügyészségnek azokat a dokumentumokat, amelyek rendelkezésére álltak az előző vezetés alapítványi vagyonkezeléséről. Matolcsy György volt jegybankelnök távozása előtt néhány nappal olyan megállapodás született, amellyel az MNB alapítványának vagyonát kezelő Optima befektetési ZRT-t a Quartz csoport szerezte volna meg. Az új elnök Varga Mihály hivatalba lépésével visszavonta a megállapodást. Az MNB hangsúlyozta, hogy a továbbiakban is minden szükséges információval segíti a nyomozó hatóságot. Forgalomkorlátozásokra és járatmódosításra kell számítani a fővárosban az augusztus 20-i ünnepi rendezvények miatt. Szombattól jövő hét pénteken 12 óráig a Lánchidat átadják a gyalogosoknak. Korlátozások lesznek egyebek mellett a Budai Várban, a Műegyetem rakparton, a Kossuth téren, valamint a budai és pesti alsó rakpartokon. Kisiklott egy személyszállító vonat Anglia délkeleti részén, Lewis városának közelében. 11-en megsérültek, közülük 2-en súlyosan, többeket kórházba vittek. A szerelvényen csaknem 150-en utaztak. Egy utas a BBC-nek azt mondta, hogy a vonat előbb elkezdett imbolyogni, majd az utasok előre zuhantak. A baleset miatt járattörlések és jelentős késések voltak. Reggel 8 óráig biztosan nem fogad járatokat Catania repülőtere Szicíliában. A forgalomkorlátozást azért hosszabbították meg, mert az Etna újra aktív, hamut és izzó kődarabokat lövel. Egyelőre nem tudni, hogy az intézkedést meddig tartják fenn. Visszatér a nagy hőség, ma is napos idő lesz, csak keleten lehet kevés felhő, eső nem várható. Délután 30-33, késő este 15-23 fok lesz.
0: Az NTI híreit hallották.

0: Ez az Intermezzo, a stúdióban dr. Radnai Márton, a Budapesti Áru és Értéktőzsde története című kiállítás ötletgazdája és egyik kurátora. Ugye arról az időszaki kiállításról van szó, amely egészen novemberig látogatható a Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeumban. Hát azért valahol a tőzsde világa elevenedik meg ezen a kiállításon. Azért ehhez épület is kapcsolódik, amiről már meséltél korábban, de ha jól tudom, akkor itt több épületről is szó van az idők folyamán.
1: Így van, tehát említettük, hogy a Lloyd palotában kezdett a tőzsde, ott 1873-ig volt, de az gyorsan kinőtte, és ott a rakparton, attól nem messze építettek egy új épületet neki, ez volt az úgynevezett új tőzsdeépület, és ott 1873-1905-ig maradt. Sajnos ez az épület sincs már meg, mert ez is a II. Világháborúban megsemmisült, kapott egy találatot. Össze volt építve egyébként egy szállodával, egy híres szálloda volt a rakparton, Ritznek hívták, és mind a kettő egyszerre leégett, úgyhogy lebontották. Ennek a helyén is szálloda van, tehát ennek a helyén az Intercontinental szálloda van. És akkor a harmadik, ami szerencsére még mind a mai napig látható lett, a tőzsde palota, 1905-ben nyílt meg, és 1948-ig adott székhelyet a tőzsdének. Ugye ezt Alpár Ignác tervezte, egyébként a vele szemben lévő Osztrák-Magyar Bank, ami jelenleg Magyar Nemzeti Bank épülettel együtt épült, majdnem egy időben, sőt a parlamenttel is, de hát ugye a parlamentet nem ő, azt Steindl Imre tervezte, de hogy ezek egy időben keletkeztek, és hát ugye ez az épület, ez egy ikonikus épülete Budapestnek, és azért is, mert annyira szeretik, meg sok embernek mozgatja a fantáziáját, egy ilyen makettet is építettünk ennek a szimbolizálására, aminek az az érdekessége, hogy ez a korabeli állapotát mutatja be, tehát a 1905-ös építéskori állapotát mutatja be az épületnek, mert ugye ezt az épületet, amikor MTV székház lett, ugye amikor bezárt a tőzs, de 1955-től volt benne az MTV, azt átépítették belülről teljes értékig, hiszen kellett a hely a stúdióknak, hát ez nem MTV székháznak épült, de ezt kevesebben tudják, hogy kapott egy plusz egy szintet, egy ilyen tetőtérbeépítést, és hát ugye a 80-as években meg egy ilyen baromi ronda, ilyen mikrohullámú tornyot is a tetejére, egy ilyen kilátó teraszt, hogy ott az elvtársak nézegethessék Budapestet. Szóval, hogy ezeket mi lefejtettük, és akkor korabeli rajzok és fotók alapján megpróbáltuk rekonstruálni az eredeti állapotot, ahogy azt annak idején Alpár Ignác megálmodta. Tehát ezt meg lehet nézni a kiállításon, de azt gondolom, hogy maga az épület az nagyon érdekes.
0: És milyen méretű ez a makett?
1: Hát eredetileg az épület az ugye brutális, 145x60 méteres, és ez egy a százas kicsinyítás. Tehát akkor kiszámolhatja, 1,45x0,6. Annak idején egyébként ez volt Európa legnagyobb tőzsdéje. Tehát ennek ez volt a cél, hogy a gazdasági erőt sugározzon. Ugye akkor volt a csúcson tulajdonképpen a budapesti tőzsde, ez 1905-1915 között, tehát az első világháborút megelőzően. És ezt akarták, az erőt akarták sugározni, hogy és a magyar gazdaságnak a fejlettségét.
0: De ez egyébként is egy működő technika, nem? A gazdasági életben, hogy egy kicsit felduzzasztjuk, megmutatjuk azt, hogy mi milyen erősek vagyunk, akár ilyen eszközökkel is.
1: Hát igen, illetve másik oldalról szükség is volt rá, mert az időben 2000 alkusz volt a tőzsdén, tehát annak el kellett férni. Két terem volt az árutőzsde terme, az értéktőzsde terme, és hát olyan épület kellett, ahova 2000 ember be tud menni.
0: Igen, nem beszélve erről, ugye erről a gyakorlati szempontról.
1: Így van,
0: be kellett odaférni. Na most ugye magáról az épületről beszélgettünk, de a kiállításon mely cégek szerepelnek pontosan, ugye már azért utaltál néhányra, de melyek azok a tárgyak, amelyek kapcsolódnak az adott cégekhez, amelyeket ugye összegyűjtöttetek?
1: Igen, tehát több iparágból akartunk kiemelni egy-egy céget, talán amiről már meséltem, hogy a malomipar, meg a gépipar, akkor a malomipar után jött a sörgyártás, tehát igazából ahhoz kapcsolódik, vagy azt követi, és hát ott a Dreher van bemutatva, illetve annak idején a neve az első magyar részvénysérfőződe volt, tehát, és ez majdnem végig jegyezve volt. Aztán ezek különböző egyesések után a végén már úgy hívták, hogy Dreher Hagemacher, első magyar részvénysérfőző, de és itt Dreher Antal életét mutatjuk be, aki egyébként úgy Dreher Antal, mint Verne Gyula, tehát hogy Anton Dreher volt, és Bécsbe született, Bécsbe halt meg, de a Dreher családnak kiemelt tagja, ő volt az, az innovátor, tehát aki például a palackozott sörgyártást megvalósította, hiszen kezdetben ugye csak csapolt sört gyártottak a sörgyárak, és ugye a kocsmákban, hordóban szállították ki, tehát Dreher Antal óta van palackozott sör. Akkor a következő a textilipar, és itt hát ugye a Goldberger gyár, illetve budai Goldberger Leo életét mutatjuk be. Hát egy meghatározó, ugye annyira erős a brand, tehát a márkanév, ugye a szocializmusban nem úgy hívták, hogy Goldberger, hanem úgy hívták, hogy Pamut Nyomóipari Vállalat, Panyova, de annak ellenére megmaradt, a dolgozók azt mondták, hogy ők mennek a Goliba, ugye van Moldovának a híres Szentehén című könyve, ami erről szól, és ott az interjúkban ott emlegetik a Goldberger urat, és úgy hívják egymás között, hogy Goldberger, tehát ez mutatja, hogy mekkora, milyen erős volt maga a márka, de meg a cég is. Aztán a következő a Tungsram, vagy Egyesült Izzó, illetve hozzá kapcsolódóan Asner Lipót élete, aki egy ilyen szlovák faluba született, 9 testvére volt, a kocsmáros fia volt, és eljött ide egy szákabádba Budapestre, és aztán elhelyezkedett, és fölküzdötte magát a kereskedő segédtől a vezérigazgatóig, és utána 20-30 évig még vezette a vállalatot. Ő találta ki például a Tungsram márkanevet, az is egy híres, jól ismert márkanév, az még a rendszerváltás után is ugye elég sokáig működött, aztán pár éve csődbe ment. Ugye a Tungsram név az onnan jön, hogy a Wolfram, ugye a Wolfram szálas izzó volt nekik a nagy találmányuk, a Wolfram angolul tungsten, és németül Wolfram, és akkor az angol névnek az első felét összekötötte a német név második felével, így lett Tungsram. És aztán jött a gyógyszeripar, tehát gyakorlatilag ott pedig a kínaiint mutatjuk be. A kínaiin, amit pedig Wolf Emil alapított, aki egy kereskedő család gyereke volt, ő már nyugaton tanult, tehát ő már egy többedik generációs családi leszármazott volt, és elhelyezkedett a Richternél. Akkor indult a Richter Gedeon is, tehát ez ilyen mondjuk a 1905 körül ezt képzeljük el, de egy ideig ott dolgozott, utána fölmondott, meg a saját céget akart csinálni, és akkor összeállt egy Kereszti György nevű másik vállalkozóval, illetve a Krausz Simon nevű bankár, aki egy ilyen bohém pénzember volt, ő finanszírozta őket, de nagyon nehezen indult a kínóin egyébként, és azért, hogy kicsit jobban induljon, azt kevesebben tudják, hogy az első világháború alatt fegyvert gyártott, tehát ilyen harci gázgránátokat gyártott, amivel egyébként a Richter nagyon nem értett egyet, tehát így indultak, de utána aztán ők is úgymond hagyományos gyógyszergyárrá váltak, és ugye a szocializmusban egy vezető vállalat lettek, rendszerváltás után pedig egy francia Sanofi konszert megvette őket, és azóta is működnek.
0: Micsoda izgalmas titkok és háttérinformációk. Ugye ezek mind megjelennek a kiállításon is tárgyi formában. Jövünk vissza dr. Radnai Mártonnal, a kiállítás ötletgazdájával és egyik kurátorával.

0: Ez az Intermezzo, a stúdióban dr. Radnai Márton, a Budapesti Áru és Értéktőzsde története című kiállítás ötletgazdája és egyik kurátora, aki egyébként a Ramasoft adatszolgáltató és informatikai ZRT vezérigazgatója is. Na most az előbb beszélgettünk azokról a cégekről, akik megjelennek ezen a kiállításon. Ugye ők rendkívül sikeresek voltak nyilvánvalóan a maguk idejében. Ennek milyen gazdasági hozadéka volt? Miben nyilvánult meg ez a siker?
1: Igen, tehát tulajdonképpen is egyben a tőzsdének úgy mutatja a funkcióját, ugye a tőzsde az nem egy ilyen kaszinó, ahogy sok ember gondol róla, ahol nem tudom, veszteségeket lehet szenvedni, hanem ugye a tőzsde fő funkciója az az, hogy pénzt szerezzen a különböző cégeknek, hogy azok növekedni tudjanak, és gyakorlatilag ugye azok a vállalatok, akiket bemutatunk, azoknak nem egy már korábban létezett, például a Goldberger család, a családi vállalkozásként az már 200 éves, tehát ez korábban 100 évig már működött, de a budai Goldberger Leo volt az, aki kivitte a tőzsdére, és egy nemzetközi céget csinált belőle, tehát exportáltak a számos országban, ugye voltak a híres Parizet, meg Bemberg anyagaik, a nemzetközi vásáron saját pavilonjuk volt, ez a régi filmheladókban nagyon látványos, értett egyébként már a marketinghez is, és ugye nagyon jó reklámjaik voltak, olvastam, hogy volt olyan, hogy olyan szépségverseny rendeztek Budapesten, hogy mindenkinek Goldberger ruhába kellett rajta megjelenni. Ugyanígy a Tungsram fejlődése nagyon ügyesen integrálódott a nemzetközi vállalatok közé, tehát ő ugye már akkor is azért nem volt könnyű külföldön terjeszkedni, de ő ügyesen olyan résekbe, tehát bizonyos külföldi cégeket megengedett a saját piacára, cserébe ő kimehetett külföldre, tehát ezt az Asner-Lipót nagyon szépen építgette, és egy nemzetközi legismert vállalat, ugye ez a szocializmusban is megmaradt, vitték tovább ugye a brandet, mert nagyon kellett ugye a deviza az országnak, és hát a Ganz is, ugye az Árpád sínautóbusz, az egy ilyen nagy innovációjuk volt, amit számos országban, például Argentínába exportáltak, és a múltkor egyébként, amikor a Közlekedési Múzeumnak egy ilyen ideiglenes kiállítását megnyitották, ott ugye maga az eredeti sínautóbuszba is be lehet menni. Mi azt nem mutatjuk, egy hajót, illetve egy motorvonat modellt mutatunk be, de akkoriban ez egy nagyon takarékos és nagyon gyors közlekedési eszköz volt, Bécsbe el lehetett menni 3 óra alatt, annyi, mint most. Úgyhogy egy nagyon jó innováció volt. Tehát azt akarom mondani, hogy ez mindig nagyon jelentős nemzetközi vállalat volt, és ennek viszont az előfeltétele az volt, hogy a tőzsdén voltak, mert így tudtak pénzt szerezni ahhoz, hogy ezt a terjeszkedést meg tudják valósítani.
0: Akkoriban nyilvánvalóan egészen máshogy zajlott a kereskedés, mint most. Tehát
1: igen.
0: Következik a mai társadalmunkból, a mai világból. Hogyan történt mindez?
1: Igen, hát ez úgynevezett nyílt kikiáltása, tehát hogy az alkuszok ugye egymással kezdetbe beszélgetve, aztán amikor már nagy volt az zaj, akkor ugye különböző kézmozdulatokkal jelezték egymásnak, hogy kötni akarnak, ha aztán meg is kötötték az üzletet, akkor egy úgynevezett kötjegyet aláírtak mindketten, aminek rajta volt az üzletnek az alap tulajdonságai, és ezt odaadták, ott volt a titkárság, aki utána ezt leadminisztrálta, illetve hát el is számolták, de maga a tőzsdeportában volt egyébként a zsíró is, aki az elszámolást végezte, tehát a részvények ugyan ki voltak nyomtatva, de azért jellemzően azt értéktárba tartották, tehát nem szállítgatták jobbról balra a részvényeket, hanem ott volt mindenkinek a zsíróba, és akkor az erre vonatkozó követelésekkel kereskedtek, tehát ezeket szállítgatták egymásnak. És az még nagyon érdekes a tömegkommunikáció. Tehát, hogy ugye az árjegyzőlap volt az, ahol megjelentek a minden nap az árfolyamok, de emellett ugye a telefonhírmondóról is érdemes megemlékezni, azt mindenki tudja, hogy azt ugye Puskás Tivadar fedezte fel 1893-ban. Azt sajnos őnek is tragikus a sorsa, tehát ő is nagyon rövid időn belül meghalt, és onnantól kezdve viszont az is tőzsdei cég lett. És a telefonhírmondó Ban óránként tőzsdehíreket mondtak, tehát nem csak Blahalúza éneket, hanem azt megszakítva bevonták a budapesti árfolyamokat is, illetve hát meg a külföldieket is, és utána telefonon vissza lehetett telefonálni az Alkusznak, ha valaki kereskedni akart, vagy táviratot lehetett írni. Ugye a kiállításon van egy eredeti telefonkészülék, amit az Egyesült Izzó gyártott, és egy táviró is, egy úgynevezett kékíró táviró, ez az azért kékíró, mert tintával írt, tehát az is már egy innováció volt, nem lyukaszgatta a papírt. Tehát ugye szerettünk volna ezekről a tárgyakról is egy kis egy benyomást adni, hogy hogy folyt akkor a beszélgetés.
0: Ugye személyes indítatásból hoztad létre ezt a kiállítást. Ez mit jelent a kiállítás megszületése óta? Tehát te ott vagy, akár tárlatvezetéseket is tartasz?
1: Tartok. Gyakorlatilag be lehet jelentkezni, általában mindig van egy havonta egyszer egy tárlatvezetés, ahol körülbelül egy órás műsorban, ma ugye népszerű a tárlatvezetés, sokan csinálnak ilyet, de én is megtartom nagyon szívesen. Volt a múzeumok éjszakája például, akkor nagyon nagy, több száz ember volt ott, és ott lehetett kérdezni különböző dolgokat. Még a kiállításon vannak olyan dolgok, amik például a gyerekeknek is érdekesek lehetnek, például a korabeli ruhákat, lehet próbálni egy kemény kalapot, kézelőt, és hát maga a telefon is érdekes, mert az Z-generáció az már kagylót se látott, tehát nekik az, hogy kell fölvenni egy telefont, az se triviális. Akkor van a quiz, tehát ki lehet tölteni quizt, le lehet adni, végén akkor kap picike jutalmat, hogyha jól töltöttük ki, valamint van egy ilyen elektromos, kicsit olyan, mint a tablet, gép, ahol három különböző játékkal lehet játszani, tehát ugye az a generáció is talál érdekeséget a kiállításban, aki mondjuk fiatalabb és ilyen eszközökhöz szokott.
0: Hát de ott legalább találkozik ezekkel az eszközökkel. Összességében mit gondolsz, hogy az akkori sikeres cégek mit jelentenek, vagy mit üzennek a mai kor számára? Tehát, hogy hogyan kapcsolható össze, hogyan alakulhat ki egyfajta híd szerep mondjuk a mai vállalati sikerek és az akkoriak között?
1: Igen, mindenképpen szerettük volna, hogy egy ilyen inspiráló szerepe is van a kiállításnak, tehát hogy a magyar vállalkozóknak mutassa be, hogy annak idején a tőzsde segítségével milyen nagyszerű dolgokat lehetett csinálni, hogy a vállalkozó az általában rendelkezik egy álommal, hogy ő ezt végre szeretné hajtani, de hát ehhez pénz is kell, tehát az álom az önmagában nem elég. És a tőzsde adta meg azt a lehetőséget, és ez mind a mai napig így van, tehát ma is van tőzsde, tehát egy kicsit abban az irányba is motiválni a különböző cégeket, menjenek tőzsdére, és mondjuk ezzel gyorsítsák fel a növekedést, és ne csak a hagyományos formákban gondolkodjanak, hogy a saját tőkéből vagy bankhitelből növekedjenek, hanem úgy van részvény is, és hogy ezzel különböző dolgok együtt járnak, amik jó, például fognak rájuk emlékezni, ugye ez egy hátrány, hiszen egy mai vállalatvezetőnek is kérdés az, hogy mondjuk 50 év múlva ki fog arra emlékezni, amit most csinál, tehát a tőzsde az egy lehetőség arra, hogy kvázi így megörökítse magát a jövő számára.
0: És ezáltal növekedjen.
1: Így van.
0: Nagyon köszönöm, kívánom, hogy minél többen nézzék meg ezt az izgalmas kiállítást. Nem is tudom, talán nem is volt ilyen korábban?
1: Nem ugye? Nem tudunk róla. Sem. Tehát ez az első.
0: Úgyhogy akkor remélem, hogy sokak érdeklődését felkeltettük. Izgalmas volt azt hallgatni, amit meséltél erről a kiállításról. Nagyon szépen köszönöm.
1: Én is.
0: Dr. Radnai Márton, a kiállítás ötletgazdája, a Ramasztott Adatszolgáltató és Informatikai ZRT vezérigazgatója volt a vendégem itt az Intermezzóban.
2: A Klasszik Rádió korábbi adásának ismétlését hallották.
3: Következik Antonio Vivaldi 4 évszak nyár második tétel. Előadja Il Giardino Armonico.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Fokozódik a hőség, hamarosan elkészül a víz alatti gát Paksnál. Iratokat kapott meg az ügyészség az MNB alapítványok ügyében. Jó reggelt kívánok, Szejfrida Adéla vagyok. Rendkívüli intézkedésekről döntött a kormány az idei asszály miatt. Az agrártárca az elemi károkat elszenvedett gazdálkodókat úgynevezett szuperelőleg kifizetésével segíti. Ez októberig mintegy 106 milliárd forint azonnali forrást jelent 150 ezer károsultnak. Tovább apad a Duna Paksnál, az előrejelzések szerint vasárnapra, hétfőre éri el a folyó azt a vízszintet, amelynél ismét le kellene állítani az atomerőmű jelenleg működő két turbinájából az egyiket. Erről a miniszterelnök számolt be a paksi helyzetről szóló kormányzati tájékoztatón. Magyar Péter hangsúlyozta, hogy ma reggelre készen kell állni a két rögzített bárkának, hogyha a vártnál gyorsabban csökkenne a vízszint Paksnál, megkezdhessék az irányított süllyesztésüket. Számítások szerint a víz alatti gáttal 20 cm-es vízszint emelkedést lehet elérni. Megkezdték Romániában a csernavodai atomerőmű leállítását a Duna vízszintjének jelentős csökkenése miatt. A két reaktor leállítása teljesen biztonságos, nem jelent veszélyt sem a lakosságra, sem a környezetre. Románia egyetlen atomerőművének első blokját július végén állították le. Az erőmű az ország villamos energia szükségletének mintegy 20%-át fedezi. Átadta a Magyar Nemzeti Bank az ügyészségnek azokat a dokumentumokat, amelyek rendelkezésére álltak az előző vezetés alapítványi vagyonkezeléséről. Matolcsy György volt jegybankelnök távozása előtt néhány nappal olyan megállapodás született, amellyel az MNB alapítványának vagyonát kezelő Optima befektetési ZRT-t a Quartz csoport szerezte volna meg. Az új elnök Varga Mihály hivatalba lépésével visszavonta a megállapodást. Az MNB hangsúlyozta, hogy a továbbiakban is minden szükséges információval segíti a nyomozó hatóságot. Forgalomkorlátozásokra és járatmódosításra kell számítani a fővárosban az augusztus 20-i ünnepi rendezvények miatt. Szombattól jövő hét pénteken 12 óráig a Lánchidat átadják a gyalogosoknak. Korlátozások lesznek egyebek mellett a Budai Várban, a Műegyetem rakparton, a Kossuth téren, valamint a budai és pesti alsó rakpartokon. Kisiklott egy személyszállító vonat Anglia délkeleti részén, Lewis városának közelében. 11-en megsérültek, közülük ketten súlyosan, többeket kórházba vittek. A szerelvényen csaknem 150-en utaztak. Egy utas a BBC-nek azt mondta, hogy a vonat előbb elkezdett imbolyogni, majd az utasok előre zuhantak. A baleset miatt járattörlések és jelentős késések voltak. Reggel 8 óráig biztosan nem fogad járatokat Catania repülőtere Szicíliában. A forgalomkorlátozás azért hosszabbították meg, mert az Etna újra aktív, hamut és izzó kődarabokat lövel. Egyelőre nem tudni, hogy az intézkedést meddig tartják fenn. Visszatér a nagy hőség, ma is napos idő lesz, csak keleten lehet kevés felhő, eső nem várható. Délután 30-33, késő este 15-23 fok lesz.
0: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: A fővárosban a Budakeszi úton a városhatár közelében a Korányi Frigyes útnál a forgalom egy sávon váltokozva halad jelzőlámpás irányítással, mert javítják a gázvezetéket. A Korányi Frigyes útról csak balra Budakeszi felé tudnak kikanyarodni. Az érintett BKK járatok az Országos Korányi Intézet megállóban nem állnak meg Budakeszi felé. A Budaörsi úton befelé buszsávot alakítottak ki egy rövidebb szakaszon a Villányi út előtt a közösségi közlekedés segítése érdekében. A Kőbányai úton befelé lezárták a Pongrác útra kanyarodó sávot, mert javítják a gázvezetéket. Napközben a 4. kerületben az Irányi Dániel utcában a Megyeri útnál időszakosan a két irány forgalma felváltva egy sávban haladhat, mert úgy gyalogos átkelőhelyet alakítanak ki. Napközben az Üllői úton a Könyves-Kálmán körút és a Határút között időszakos és szakaszos sávlezárásra kell készülni mindkét irányban csatorna karbantartás miatt. Farkas Renáta, BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Az MTI híreit hallották. Most pedig kezdődjön a Nyitány.
3: A mikrofonnál Szerémi Nóra.
4: 2026. augusztus 14-e van, péntek reggel, 7 óra, elmúlt 5 perccel, nagyon jó reggelt és nagyon jó rádiózást kívánok. A reggeli express rovatunk jelentkezik ebben az órában. Szerintem egy nagyon különleges eseményre hívok most mindenkit. Disney piknik koncert és kvíz a Laffert Kúria varázslatos kertjében augusztus 28-án különleges, az egész család számára tartalmas és szórakoztató programnak ad otthont a Dunaharaszti Laffert Kúria. Hercegnők, hősök, cselszövők, felejthetetlen dallamok és egy csipetnyi varázslat a Disney történetei generációk óta nem csak a gyermekeket, hanem a felnőtteket is magukkal ragadják. Az előadók ezért egy hagyományos koncertnél összetettebb, kötetlenebb és játékosabb élményt álmodtak meg. Így született meg a zenés kvíz műfaja, amelyben a zene és a közös játék egymást erősítve teremt felhőtlen kikapcsolódást minden korosztály számára. Ezt az eseményt Zámbó Brigitta és Szaszák Zsolt színművészek találták ki, és a mai napon a Reggeli Express vendége pedig Zámbó Brigitta színművész lesz. 8 óra után pedig a hangjelek rovatunk jelentkezik, egy fesztivál.

Világ különböző pontjairól érkező nemzetközileg elismert művészek nem csak együtt koncerteznek, hanem tudásukat a fiatal muzsikusok következő generációjának is továbbadják. Erről beszélgetek Miranda Liu hegedűművésszel, a Miraton Fesztivál és Akadémia alapítójával. 9 óra után pedig a könyvjelző rovatunk jelentkezik. Évszázadok öröksége a magyar műemlékvédelem 150 éve kötet lesz az, amelyről beszélgetünk, ugyanis hiánypótló ez a kötet. A Magyar Építészeti Múzeum és Műemlékvédelmi Dokumentációs Központ az intézményes hazai örökségvédelem 150 éves történetéről jelentetett meg egy könyvet. Az évszázadok öröksége a Magyar Műemlékvédelem 150 éve címmel. Az 1872-es kezdetektől mutatja be a szakma elméleti és gyakorlati fejlődését, ritka archív dokumentumokkal illusztrálva. A kötet 9 fejezete tematikusan dolgozza fel a szakterület legfontosabb mérföldköveit. Kovács Gergely lesz a vendégem, művészettörténész, az kötet egyik szerkesztő szerzője. Ezzel várok tehát mindenkit a mai napom, ami a beszélgetéseket illeti. Na de, hogy a zenékről is essen néhány szó, már is felcsendül Jacques-Christopher Nodot, Émol fuvola versenyének a harmadik tétele a Capella Savaria előadásában. Fuvolán közreműködik Németh Pál, de ebben az órában meghallgatjuk még Rossini G-dur szonátájából a harmadik tételt is, valamint felcsendül még Weiner Leó két tétel csürdöngölője is. Ha tehetik, tartsanak velünk!

0: Lakáskulcs, pénztárca, iratok. Megvannak. Indulhatunk. Várjunk csak. Az útra való. Majdnem itt maradt. Pedig enélkül nincs hétköznap és nincs Nyitány. Útravaló következik itt a Nyitányban, a Klasszik Rádió 92.1 gondolatébresztője a mai napra.
1: Érkezzen a napi útravaló, amelynek a témaköre még mindig az utazás, ez bizony augusztus végéig ki fog tartani. Márai Sándor lesz a segítségünkre. A 20. századi magyar irodalom egyik legjelentősebb prózaírója, esszéistája, költője és naplóírója volt ő. Polgári értékrendje, kifinomult stílusa és az emberi kapcsolatok lélektani ábrázolása tette ismerté. Életműve a rendszerváltás után Magyarországon és nemzetközi szinten is újra felfedezett klasszikussá vált. Márai 1900-ban született Kassán. Fiatalon Németországban és Franciaországban élt, újságíróként dolgozott, majd 1928-ban Budapestre költözött. A két világháború közötti időszakban a magyar irodalmi élet egyik meghatározó alakjává vált. Márai az 1848-as hatalomátvétel után hagyta el Magyarországot, előbb Svájcban és Olaszországban, majd az Egyesült Államokban élt. Egészen haláláig magyar nyelven alkotott, noha hosszú évtizedekig alig jelenhetett meg hazájában. Műveinek központi témái a polgári kultúra hanyatlása, az emlékezet, a hűség, a magány és az erkölcsi felelősség. Prózája elegáns, fegyelmezett nyelvezetével és mély lélektani elemzéseivel tűnik ki. Különösen a Gyertyák csonkigégnek vált nemzetközi bestsellerré, amely számos nyelven jelent meg és jelentősen hozzájárult márai világirodalmi elismertségéhez. Film is készült ebből, és készül film mostanában is ebből a művéből, illetve számos színművész előadásában láthatjuk színdarabban is. És hogy ő hogyan vélekedik az utazásra, ez jön a folytatásban. Aki mindig ugyanazt az utat járja, ugyanazt a világot látja.

0: Intermezzo. Hétköznaponként 16 és 19 óra között Bálint Edina várja Önöket a legfrissebb kulturális információkkal, izgalmas vendégekkel és sok-sok zenével. Intermezzo. Itt a Klasszik Rádió 92.1-en. Reggeli Express. Minden, ami kultúra.
1: És a Reggeli Express rovat mai vendége Zámbó Brigitta színművész. Jó reggelt kívánok! Disney piknik koncert és kvízesre várják az érdeklődőket a Laffert Kúria varázslatos kertjébe. Augusztus 28-án különleges, az egész család számára tartalmas és szórakoztató programnak ad otthont a Dunaharaszti Laffert Kúria. Mielőtt, hogy mi is ez a Disney piknik koncert és kvíz, hogyan jutott eszetekbe, mert hogy ugye nem egyedül vagy ezen az eseményen, hanem ott van melletted még Szaszák Zsolt színművész is, hogy neked melyik a kedvenc Disney hercegnőt. Ki lehet-e ezt jelenteni, vagy van-e ilyen?
2: Az a helyzet, hogy ki lehet abszolút jelenteni. Mi mind a ketten Zsolttal a Madách Színházban a Jégvarázs előadásban játszunk, ami ugye a híres Disney mese színpadi adaptációja. Ő Kristofot játsza, én pedig Elzát, úgyhogy hát nem mondhatok másik Disney hercegnőt, csak és kizárólag Elzát. Ő a kedvencem, tényleg nagyon-nagyon szeretem, és hát estéről estére nagyon szívmelengető érzés az ő bőrébe bújni.
1: Gyerekként, amikor nézted ezeket a meséket, vagy olvasták, vagy már te olvastad, így most felnőttként vissza gondolva, meg tudod azt fogalmazni, hogy szerinted mit tud adni a gyermekeknek egy-egy Disney mese?
2: Igen, nagyon összetettek szoktak lenni a Disney meséi, azon kívül, hogy gyönyörű szép látványviláguk van, és összetett karaktereket jelenítenek meg, gyönyörű zenék vannak bennük. Tehát szerintem nagyon sokunknak gyerekkorunkban nem is feltétlenül a mese története ragadt meg igazán, hanem egy-egy betétdal, egy-egy zene, ami utána tovább kísért minket, énekelgettük, fejből fújtuk, és azt hiszem, hogy talán ez volt az, ami inspirált minket a zenés Disney kvízeink létrehozásában is, hogy a Disney meséknek olyan csodálatos zenei világa van, hogy az vétek lenne nem énekelni, és ezért építettünk e köré egy egész műsort, mert azt éreztük, hogy ezek a zenék nagyon sokat jelentenek most már nem csak a mi generációnk számára, és nem csak a mostani gyerkőcök számára, hanem az ő szüleik, nagyszüleik számára is.
1: És ahogy a Disney mesék is összetettek, ez az esemény is összetett lett, hiszen Disney piknik koncert és kvíz mesék. Hogy ezt hogy találtátok ki, illetve hogyan fog felépülni?
2: Körülbelül másfél évvel ezelőtt Zsolttal álmodtunk egy nagyot. Előtte is adtunk már Disney koncerteket Magyarország szerte, viszont szerettünk volna egy kicsit összetettebb élményt nyújtani, és szerettünk volna a zenei élmény mellett a játék élményét is adni a nézőknek, és így alakult ki a fejünkben nagyjából ez a koncepció, hogy akkor mivel is lehetne összekötni a Disney dalokat. A kvíz műsor ötlete így jött, és amikor csináltunk ebből egy próba verziót, körülbelül másfél évvel ezelőtt, akkor az akkora siker lett, hogy nem tudtuk nem folytatni, és utána dolgoztuk ki ennek a kereteit, egyre gördülékenyebbé vált az egész rendszer, és rájöttünk arra, hogy a nézők egyre inkább igénylik azt, hogy ne csak egy zenei élményt kapjanak, hanem tényleg egy közösség formáló, egy közösség építő, közös élményt is a kvízjáték által. Ez nálunk nagyjából úgy néz ki, hogy egy vízkészítő alkalmazás segítségével előre mi elkészítjük az adott este vízműsorát, amikor egy-egy meséről van szó, például tegyük fel, hogy az oroszlán királyhoz kapcsolódóan teszünk fel egy kérdést a nézőknek, miután azt ugye megválaszolják, megelevenedik kvázi a mese előttük, és elénekeljük az egyik leghíresebb betét dalt az oroszlán király meséből, és ezzel így megyünk tovább. Tehát halad egyszerre a játék is, amelynek mi vagyunk a házigazdái, illetve előadóként a dalokat is a mi előadásunkban hallhatják a nézők.
1: Mennyire nehéz, bár én azt gondolom, hogy azért úgy állítottátok össze, hogy a kicsiktől 3-tól 99 éves korig?
2: Nincsen alsó és nincsen felső korhatára sem a mi kvíz műsorainknak, és abszolút arra buzdítjuk a családosokat is, hogyha van a családban egy pici baba, nyugodtan hozzá kell őt is. Sok szeretettel látunk kicsiket és nagyokat egyaránt, és természetesen a kérdéseket úgy állítottuk össze, mivel felnőttek is szoktak lenni szép számban a kvízeinken, hogy azért az igazi Disney rajongók is azt érezzék, hogy megtornáztattuk az agyukat, de természetesen a kicsiknek is legyen sikerélményük, úgyhogy különböző nehézségi szintű kérdésekre lehet számítani.
1: A Jégvarázs és az Oroszlán király már szóba került, de jöjjön egy-két olyan mese, illetve mesehős vagy dal, amelyet még nem említettünk, és volt-e közte olyan, amelyet emiatt a műsor miatt tanultatok meg?
2: Természetesen nekünk is kellett építgetnünk, bővítenünk a repertoárunkat. A Szépség és a Szörnyeteget említeném, az Aladdint, a Vajanát, a Kis Hablány, tényleg ez most a teljesség igénye nélkül. Próbáltunk olyan dalokat összeválogatni, amiket szinte mindenki ismer, és talán fejből fúj, de vannak azért különlegesebb, Mary Poppins, Notre Dame-i toronyőr, tehát ezek azért kevésbé ismertebb dalok, viszont ezeknek is nagyon nagy sikere szokott lenni, és az ezekhez kapcsolódó kérdéseknek is. Úgyhogy szerintem egy-egy zenés Disney quiz alkalmával körülbelül 20 különböző Disney mese terítékre kerül nálunk. Tehát például most ennek az augusztus 28-ai Dunaharaszti koncertnek, ugye a Lászárd Kúriában, az lesz a különlegessége számunkra is, meg a nézők számára is, hogy ez lesz az első olyan zenés Disney quizünk, amit élő zenekaros kísérettel fogunk csinálni. Ez egy nagyon nagy esemény számunkra is, és azt hiszem, hogy egy ilyen extra különlegességet fog adni ennek az augusztus végi estének. Azt hiszem, hogy így még szebb lesz, és még nagyszabásúbb lesz, hogy egy kis kamara zenekarral ugyan, hiszen ezek a Disney dalok gyakorlatilag 30 fős hatalmas nagy szimfonikus zenekarra íródtak, viszont nagyon jó kis hangszereléssel, egy kis kamara zenekarral fogjuk itt a Lafert Kúria gyönyörű szép közegében előadni ezeket a dalokat, úgyhogy azt hiszem, hogy akiket jobban megfog ebből az egész programból a zenei élmény és kevésbé a kvíz, azokra is nagyon számítunk, mert hogy így élőzenekaros kísérettel ez egy egészen más és nagyszabású élmény lesz számukra is.
1: Tehát augusztus 28-a a Dunaharaszti Laffert Kúria, ide kell ellátogatniuk, ha szeretnének részt venni a Disney Piknik koncert és kvíz esten, és mindeközben, ahogy láttam, szeptemberben a Madách Színházban azért lesz egy óriási esemény, illetve bemutató, amelyen te is szerepelsz.
2: Igen, szeptemberben mutatjuk be a Madách Színházban Webber nagy sikerű, világhírű műzikelét, az Evitát, úgyhogy nem sokára, hát egy szűk egy héten belül visszatérünk mi a nyári szünet után a próbákra, és utána bőzerővel ráfordulunk a próbaidőszakunk végére.
1: Közben még az jutott eszembe, hogy akkor ezek szerint a te életed úgy van, most amennyit én így kaptam belőle, hogy van egy fő, az a Madách Színház, és mellette pedig eszedbe is eszetekbe jut egy csomó-csomó minden is ötlet, és az csak arra vár, hogy megvalósítsátok. Idő kell hozzá, nagyon sok energia, azt gondolom, és egy társ, akivel ezt meg tudod valósítani. Rengeteg ötlet van még a fejedben?
2: Igen, nekünk Zsolttal híresen sok ötletünk van, tehát gyakorlatilag heti rendszerességgel hívjuk fel egymást, elvetemültebb ötletekkel. Időnk annál kevesebb van, viszont például, hogy említsek egy legutóbbi közös projektünket, Zsolt fejében pattant ki az ötlet, hogy a Pornograd zenekar dalai köré milyen jó kis zenés előadást lehetne építeni, és hát ez egy hosszabb folyamat volt, de végül is azt is tavaly nyáron, tehát egy évvel ezelőtt bemutattuk, a Fekete Tyúk zenés balladánkat, és hát azóta is nagyon nagy sikerrel játsszuk, szóval arra azért nagyon büszkék vagyunk, az egy nagy vállalás volt, viszont a Pornograd zenekartól hatalmas nagy támogatást kaptunk, és egy nagyon jó kis történetet építettünk a dalok köré, és egy nagyon jó csapat tudjuk így járni az országot, és minél több helyre elvinni ezt a történetet, és hát a Pornograd zenekar csodálatos zenéit, úgyhogy ez volt a legutóbbi nagy ilyen közös projektünk, de hát rengeteg dolog fogalmazódik meg folyton bennünk, annyi, hogy egy csomószor idő hiányban szenvedünk, viszont ötleteink vannak, és hát mindig emeljük a tétet. Ez is most számunkra például egy tétemelés, hogy a zenés Disney quizünket így másfél év után először élő zenekaros kísérettel fogjuk előadni. feladni augusztus végén, tehát mindig igyekszünk a már meglévő futó kis projektjeinket is fejleszteni, hogy egyre nagyobb szabásúak legyenek, és hát természetesen, hogy egyre több helyre eljuthassunk velük.
1: Tehát augusztus 28-án Disney piknik koncert és kvízes a Laffert Kúria varázslatos kertjében, és ahogy hallhatták, a Fekete Tyúk, egyébként én pedig megnéztem, október elején, október 4-én lesz majd Baján, úgyhogy akinek felkeltettük az érdeklődését, oda is elmehet, és mindeközben pedig a Madách Színházba, hiszen az Evitában és aztán a Pretty Woman-ben is láthatnak majd. Én pedig nagyon szépen köszönöm, hogy beszélgettünk, és kívánom, hogy nagyon-nagyon sokan legyenek, és legyenek nagyon jó ötleteitek még, amit meg tudtok valósítani.
2: Köszönjük szépen!
1: Az elmúlt percekben Zambó Brigitta színművésznőt hallhatták.
0: Szerkessze velünk kedvenc rádióját! Kövesse figyelemmel és értékelje zenéinket internetes oldalunkon, hogy még kellemesebb perceket szerezhessünk. www.klasszikradio.hu.
1: Most pedig érkezik még néhány programajánlat. A Magyar Nemzeti Galériában két kiállításra hívom fel a figyelmüket. A Magyar Nemzeti Galéria a nagy érdeklődésre való tekintettel augusztus 30-áig meghosszabbítja a Dolce Vita Itália élménye két évszázad magyar művészetében című kiállítás nyitvatartását. Az eddig több mint 50 ezer látogatót vonzó tárlat a 19. századtól a kortárs művészetig ívelő válogatással mutatja be, hogy Itália a magyar kultúrában évszázadok óta az utazók kedvelt úti célja, a művészek számára pedig kimeríthetetlen inspirációs forrás. A kiállításon 75 alkotó, mintegy 150 műtárgya, festmények, grafikák, fotográfiák, szobrok, objektek és régészeti emlékek. Idézi meg az Itália élmény sokszínűségét, bemutatva, miként formálta az olasztály, művészet és életérzés a magyar alkotók látásmódját az elmúlt 200 év során. És ha itt vannak a Magyar Nemzeti Galériában, akkor ne hagyják ki a vágyott remek mű Gruber Béla művészete című kiállítás sem. A 20. századi magyar festészet kiemelkedő fiatalon elhunyt tehetségének legfontosabb műveiből a Magyar Nemzeti Galéria létrehozott egy időszaki kiállítást. Augusztus 23-áig látható a tárlat, a festőművésznek a galériában őrzött művei legjavát tárja a nézők elé magyarországi köz- és magángyűjtemények alkotásaival gazdagítva. A tárlaton a művész képeit 5 tematikus egységben követhetik végig a látogatók. Először az önarcképeket, majd a csendéleteket lehet látni. Ezt követik a modelljeiről készült, majd az uszályokat festett képek, a festőműterem szekcióban pedig diplomamunkája és az ahhoz készített vázlatok kaptak helyet. Bármelyik kiállításra is látogassanak el a Magyar Nemzeti Galériában, én biztosíthatom önöket arról, hogy nagyon jó időtöltésben lesz részük.
0: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: A fővárosban a Budakeszi úton a városhatár közelében a Korányi-Frigyes útnál a forgalom egy sávon váltokozva halad jelzőlámpás irányítással, mert javítják a gázvezetéket. A Korányi-Frigyes útról csak balra Budakeszi felé tudnak kikanyarodni. Az érintett BKK járatok az Országos Korányi Intézet megállóban nem állnak meg Budakeszi felé. A Budaörsi úton befelé buszsávot alakítottak ki egy rövidebb szakaszon a Villányi út előtt a közösségi közlekedés segítése érdekében. A Kőbányai úton befelé lezárták a Pongrác útra kanyarodó sávot, mert javítják a gázvezetéket. Napközben a 4. kerületben az Irányi Dániel utcában a Megyeri útnál időszakosan a két irány forgalma felváltva egy sávban haladhat, mert úgy gyalogos átkelőhelyet alakítanak ki. Napközben az Üllői úton a Könyves-Kálmán körút és a Határút között időszakos és szakaszos sávlezárásra kell készülni mindkét irányban csatorna karbantartás miatt. Farkas Renáta, BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Ez a Klasszik Rádió 92.1, benne pedig a Nyitány 3/4-8 előtt járunk. És a budapesti klasszikus film maraton lesz most a témánk, amely bár szeptemberben lesz, de azt gondolom jó időben felkészülni rá. Emily csodálatos élete, Thelma és Louise, a csoda csatár, 80 huszár, a gyűlölet, Hamu és gyémánt, a zongorista. Többek közt ezeket az ikonikus filmeket is megnézhetjük nagyvásznon, kiváló minőségben felújítva a budapesti klasszikus filmmaratonon, ami legendás némafilmeket és élőzenés vetítéseket is tartogat a közönségnek. Szeptember 15-e és 20-a között 9. alkalommal rendezi meg a Nemzeti Filmintézet a restaurált klasszikusok film ünnepét fővárosi helyszíneken. Az ősz kihagyhatatlan fesztiválja 100 felújított filmet tűz műsorra, kiemelt témái között lesz az 56-os forradalom 70. évfordulója is. A legendás aranycsapat sikereinek idején 1956-ban készült Keleti Márton vígjáték, a csoda csatár, a rendszer éles kritikája volt. A képzeletbeli futbólia lakói akkor is ünneplik két ballába sztárjukat, amikor látványosan kudarcot vall. Ráadásul a történet végén a tömeg felláz a teljhatalmú miniszter ellen, ami néhány hónappal az 1956-os októberi események előtt szinte proféciának hatott. A Pongrácz Imre, Feleki Kamil Kismanyi főszereplésével készült szatírát nem tiltották be, de három jelenetét újra forgattatták az 1956-ban kivándorolt Puskás Ferenc helyére lépő Hideg Kuti Nándorra. A budapesti klasszikus film maratonon az eredetileg Puskással forgatott film felújított változata lesz látható. És a Sára Sándor felejthetetlen 1978-ban készült filmje a 80 huszár Dózsa László, Tordi Géza és Cserhalmi György főszereplésével az 1848-49-es szabadságharc egyik legismertebb történetét dolgozta fel a sorok között sok néző számára az 1956-os események emlékét felidézve. A Magyarországon, illetve a Lengyel Tátrában forgatott filmet monumentális képei miatt máig a magyar filmtörténet egyik legszebb történelmi alkotásaként tartjuk számon. Természetesen ezeken a filmeken kívül még sok-sok más film is látható lesz, de én most ezt a kettőt emeltem ki. Jegyezzék meg, tehát idén is lesz budapesti klasszikus film maraton szeptember 15-e és 20-a között. Most itt a Klasszik Rádióban viszont csendüljön fel Liszt Ferenc Ádur zongora versenyének a 4. tétele a londoni szimfonikus zenekar előadásában. Zongorán közreműködik Svetoslav Richter.

A Klasszik Rádió 92.1-et hallgatják, és abban is a nyitányt augusztus 14-e van péntek reggel. Itt az ideje, hogy kinyissuk a mai napon is a kalendáriumunkat. Minden Marcell nevű hallgatónak boldog névnapot kívánunk. A mai napon van a barlangászok világnapja, illetve 1834-ben útjára indították az első dunai gőzhajót, amelynek elkészítését gróf Széchenyi István támogatta. Most pedig jönnek a születésnaposok. Adam Clark, skót mérnök, a Lánchíd építésének vezetője és a budai alagút tervezője. A Széchenyi Lánchíd volt az első állandó híd Buda és Pest között. A híd és az alagút közötti tér őrzi a nevét, itt található a 0 kilométerkőnek nevezett szobor, az úthálózat központja, ahonnan a magyarországi utak távolságait mérik. A Lánchíd tervezője egyébként William Clark, csak a névrokona volt. De a mai napon született még Hajdú Mihály nyelvész, a névtan kutatója, illetve Lovas Antal kutatóvegyész. De a mai napon született még James Horner, amerikai zeneszerző, karmester, Melis László, Erkel Ferenc díjas magyar hegedűművész és zeneszerző, a kortárs magyar minimalista zene egyik úttörő alakja, legszélesebb körben az Oscar díjas Saul fia című film zeneszerzőjeként vált ismerté. De augusztus 14-én született még Szilágyi Olga Beatrix, színésznő, operett énekes, Janik László, színész, rendező, Tatár Gabriella, színésznő, illetve Kálid Artúr, színész is. És a mai napon ünnepli a születésnapját, és nagyon boldog születésnapot kívánunk Kovács Jánosnak. A kortárs magyar zenei élet egyik legelismertebb Kossuth és Liszt Ferenc díjas karmesterejű, a Magyar Állami Operaház örökös tagja és mesterművésze. Repertoárja rendkívül széles. A klasszikus operáktól a kortárs szimfonikus művekig terjed, és rendszeresen vezényli a legjelentősebb hazai és külföldi zenekarokat. Minden mai ünneplőnek nagyon sok boldogságot kívánunk, most érkezzenek a legfrissebb hírek itt a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Milos Forman 8 Oscar-díjas filmremeke egy hatalmas kivetítőn élő nagyzenekari kísérettel. Augusztus 22-én érkezik az Amadeus Live a Margit szigetre. A film alatt a győri filharmonikusok keltik életre Mozart zseniális dallamait. Margitszigetiszínház.hu.
3: Tiéd a város a MOL Bubival. A vadonatúj bringák már csak téged várnak. Élvezd a városi kerékpározást és tekerj szabadon a klasszikus és az elektromos rásegítésű bubikkal. Töltsd le a MOL Bubi appot, és már indulhat is az utazás. MOL Bubi. Szabadság két keréken. További részletek a molbubi.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
4: Fokozódik a hőség. Tovább apad a Duna Paksnál. Újabb erdőtűzzel küzdenek a tűzoltók Horvátországban. Jó napot kívánok, Szejfrida Adéla vagyok. Tovább apad a Duna Paksnál. Az előrejelzések szerint vasárnapra, hétfőre éri el a folyó azt a szintet, amelynél ismét le kellene állítani az atomerőmű jelenleg működő két turbinájából az egyiket. Erről a miniszterelnök számolt be a paksi helyzetről szóló kormányzati tájékoztatón. Magyar Péter hangsúlyozta, hogy ma reggelre készen kell állnia a két rögzített bárkának, hogyha a vártnál gyorsabban csökkenne a vízszint Paksnál, megkezdhessék az irányított süllyesztésüket. Számítások szerint a víz alatti gáttal 20 cm-es vízszint emelkedést lehet elérni. Vízhiány miatt leállt a csehországi kis vízerőművek több mint 90%-a. Ez egyelőre nem okoz problémákat az energiaellátásban, mert a létesítmények alig 5%-át biztosítják a cseh áramtermelésnek. A nagy vízerőművek üzemelnek, bár egy részük csökkentett teljesítménnyel. Csehországnak két atomerőműve is van, amelyek az áramtermelés mintegy harmadát biztosítják. Átadta a Magyar Nemzeti Bank az ügyészségnek azokat a dokumentumokat, amelyek rendelkezésére álltak az előző vezetés alapítványi vagyonkezeléséről. Matolcsy György volt jegybankelnök távozása előtt néhány nappal olyan megállapodás született, amellyel az MNB alapítványának vagyonát kezelő Optima befektetési ZRT-t a Quartz csoport szerezte volna meg. Az új elnök Varga Mihály hivatalba lépésével visszavonta a megállapodást. Egységes fővárosi favédelmi szabályozást sürget a főpolgármester. Karácsony Gergely jelezte, jelenleg a 23 kerület eltérően kezeli a kérdést. Kiemelte, hogy Budapest faállományát szintén átfogó terv szerint kellene megújítani. A fővárosi önkormányzat már 2500 egészséges fa kivágását akadályozta meg, és kiadott egy új vízmegtartó szakmai koncepciót is. A vízhiány egyre nagyobb gondot okoz az erdőkben, és az Agroinform közölte, hogy a Nagykunságban például augusztusra minden természetes vízforrás kiszáradt. Ezért a következő időszak legfontosabb erdőgazdálkodási feladata a mesterséges vízlelőhelyek fenntartása lesz a vadállomány megvédése érdekében. Újabb erdőtűz pusztít Dél-Horvátországban, Split közelében. Egy tengerparti fenyőerdő kapott lángra, a lángok Omis település lakóépületeire is átterjedtek. Éjjel több száz helyi lakost és turistát kellett kimenekíteni, egy ember kórházba került. A szél és a hőség nehezíti az oltást. Baracs szigetén és Rijeka közelében is erdőtüzekkel küzdenek a tűzoltók, de a Balkánon is több országban hasonló a helyzet. Marad a napos száraz idő idehaza, csak keleten lehet kevés felhő az égen. Az Alföld északi részén időnként megélénkül a szél. Napközben 30-33, késő este 15-23 fok valószínű. A Balaton és a Velencei tó 25, a Tisza tó 21 fokos. A hétvégére visszatér a nagy hőség, vasárnap akár 37 fok is lehet.
1: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
5: Jó reggelt kívánok! Baleset miatt számítsanak korlátozásra a főváros 17. kerületében a Naplás úton a Diadal utcánál. Tart a villamos pályakarbantartása a Könyves-Kálmán körúton, ezért a Rákóczi híd felé a Mester utcánál sávelhúzással csak a két külső sávban lehet haladni, a Remíz utcától torlódás alakult ki. Lezárják a Gubacsi hidat ma éjféltől, szombaton hajnali 4 óráig, illetve szombaton éjféltől várhatóan vasárnap reggel 8 óráig karbantartás miatt. Az érintett BKK autóbuszok terelve közlekednek, több megálló is kimarad. a második kerületben a Budakeszi úton a város határ közelében a Korányi Frigyes útnál a két irány forgalma felváltva jelzőlámpás irányítással halad, mert gázvezetéket javítanak. A Korányi Frigyes útról csak balra Budakeszi felé tudnak kikanyarodni. Az érintett BKK járatok az Országos Korányi Intézet megállóban nem állnak meg Budakeszi felé. Ma délután 5 órától a hétvégére ismét lezárják a pesti alsórakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Varga Etele, BKK Info.
1: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Az MTI híreit hallották. Most pedig folytatódik a Nyitány.
0: A mikrofonnál Szerémi Nóra.
4: A Klasszik Rádió 92.1-et hallgatják, és abban is a Nyitány második órájába kezdtünk bele. 2026. augusztus 14-e van, péntek reggel, 8 óra után járunk 5 perccel. Joseph Haydn 6. D-dur reggel szimfóniájának az első tétele csendül fel már is az osztrák-magyar Haydn zenekar előadásában a karmester Fischer Ádám, de ebben az órában meghallgatjuk még Kálmán Imre a Csárdás királynő nyitányát is, illetve felcsendül még Pregun Tamás Three Movements első tétele is. És ebben az órában a Miraton Fesztiválról lesz szó, hiszen 8. alkalommal tölti meg zenével Budapestet a Miranda Liu hegedűművész által alapított Miraton Fesztivál és Akadémia, amely augusztus 22-e és 30-a között várja a klasszikus zene szerelmeseit. Erről beszélgetek Miranda Liuval, hegedűművésszel, a fesztivál alapítójával.

0: Hangjelek. Koncertekről kezdőknek és haladóknak, zenerajongóknak és kíváncsiskodóknak. Ajánlók, aktualitások, érdekességek a Klasszik Rádió 92.1-en, itt a Nyitányban.
1: Nagyon sok szeretettel köszöntöm Miranda Liu hegedűművészt, a Miraton Fesztivál és Akadémia alapítóját. Üdvözöllek a műsorban, és köszönöm, hogy beszélgetünk.
2: Szia Nora, nagyon köszönöm a meghívást.
1: 8. alkalommal tölti meg zenével Budapestet a Miranda Liu hegedűművész által alapított Miraton Fesztivál és Akadémia. 2026. augusztus 22-e és 30-a között várja a klasszikus zene szerelmeseit. Az elmúlt évek során a Miraton Közép-Európa egyik legizgalmasabb nemzetközi klasszikus zenei fesztiváljává nőtte ki magát, ahol a világ különböző pontjairól érkező, nemzetközileg elismert művészek nem csak együtt koncerteznek, hanem tudásukat a fiatal muzsikusok következő generációjának is továbbadják. 8 év alatt a Miraton regionális kezdeményezésből nemzetközileg is jegyzett fesztivállá vált. Miben érzed a legnagyobb változást? A meghívott művészek érdeklődésében, a fiatal jelentkezők számában, vagy esetleg a közönség elvárásában?
2: Nekem a fesztivál szervezés az így kis lépésénként kell csinálni, és a 8 év alatt nagyon megható számomra, hogy mennyivel nőtt a fesztivál. Az elején még csak 4 napos volt a fesztivál, most meg 9 napos. 12 nagy koncertet rendezünk, és nagyon örülünk, hogy a mesterkurzusokon a résztvevők évről évre visszatérnek, nagyon szeretnek idejönni Budapestre, és a művészek sorában idén az eddiginél több művészt tudtunk meghívni 11 országból, és nagy megtiszteltetés számunkra, hogy számos alkalommal a fesztiválon olyan művészek léptek fel, akik nemzetközileg elismertek, de a Miraton Fesztiválon debütáltak Magyarországon, és idén sem lesz másképp.
1: Szerinted mitől lehet egy fesztivál igazán karakteres most Európában, és mi az, ami a különlegessége a Miratonnak?
2: Nemzetközi közösség az mindenképpen ez nagyon-nagyon fontos eleme a Miratonnak. Különböző európai országokban érkeznek a tanárok is, a fellépők is, és a mesterkurzus résztvevők is. A repertoárunkban, a koncert műsorokban a klasszikus híres zeneművek, például Mozart, Beethoven, Bach művek egyaránt szerepelnek, illetve lesznek olyan darabok is, amelyek először hangzanak el Magyarországon.
1: A programban igen, Beethoven, Mozart, Ravel, Kurták György is helyet kap. Mi volt az a művészeti gondolat, ami összefűzte ezt a rendkívül sokszínű repertoárt?
2: Nekem mindig ez a legizgalmasabb része az egész Miratonnak, hogy a műsorban szerepet kapnak olyan művek is, amiket évek óta játszom, vagy ismerem, és hogy a darabok együtt hogyan mesélnek egy történetet egyes koncertműsoron, vagy akár az egész koncertsorozatot nézve, hogy én azt gondolom, hogy egy darab egy új értelmet kap, attól függően, hogy milyen darabok hangzanak el körülötte, és nekem mindig nagyon izgalmas összeállítani így a műsorokat. Az évfordulókat ünnepeljük, idén például Mozart évforduló van, Kurták György 100. születésnapját is ünnepeljük meg, ami nagyon különleges számomra, mert személyesen is tudtam vele dolgozni, és úgy előadni a művet, ez egy ilyen történelmi pillanat számomra, de van egy kiváló együttműködésünk idén a Francia Intézettel, François Dumont, francia zongoraművész debütál Magyarországon augusztus 25-én, egy Chopin, Debussy és Liszt művekből álló nagyszerű szóló estel, illetve másnap, augusztus 26-án szintén a Francia Intézetben egy francia kamara műsor is rendezünk. Vannak különlegességek, és azt gondolom, hogy annyira színes a paletta a koncert kínálatban, hogy mindenki meg tud találni olyat, ami közel áll hozzá, és meg fog találni benne olyan darabot, amit már ismer, amit nagyon szeret, és újat is fog tudni felfedezni.
1: Augusztus 22-e és 30-a között a Fugában, illetve akkor, ahogy hallhatták, a Francia Intézetben is lesznek koncertek. A Miratonnak a weboldalán mindent pontosan megtalálnak, mi csak csak fel tudjuk hívni a figyelmet. Ugye ez egyben egy mesterkurzus is, és hát fantasztikus művészek lesznek itt, akiktől hallhatunk koncerteket is. De a mesterkurzust miért tartott fontosnak, hogy ez is mindig meglegyen a Miraton Fesztivál ideje alatt?
2: Az egy nagyon fontos eleme a Miraton Fesztiválnak, hogy mesterkurzusokat is rendezünk. Idén is több mint 50 résztvevő érkezik, több mint 15 különböző országból. Van olyan résztvevő, aki például az Egyesült Államokból, vagy Ázsiából, vagy Londonból például érkezik, és Budapestre jön csak, hogy részt vegyen a mesterkurzusokon. Abban más a mi mesterkurzus sorozatunk, hogy rengeteg a fellépési lehetőség a résztvevőknek. Minden nap, akár minden nap is játszhatnak koncerten. Van egy külön koncertsorozatunk, egy ingyenes koncertsorozatunk, ahol a diákok fellépnek könyvtárakban, múzeumokban, közösségi tereken. A célunk ezzel a koncertsorozattal, a Miraton Young Artist sorozattal, hogy közelebb vigyük a klasszikus zenét a városi élethez, mindenkihez, hogy elérhető legyen mindenki számára, és hogy a diákoknak biztosítsunk fellépési lehetőséget. Rendkívül intenzív a fesztivál, nem csak a meghívott vendégművészeknek, hanem mesterkurzus résztvevők számára is, hiszen a 9 nap alatt akár 5 szóló mesterkurzusra, egy kamarazenei mesterkurzusra, különböző workshopokra, nyilván a nagy koncertekre is eljönnek, illetve fellépnek 3-4 alkalommal szólóban is, kamarazenéi formációkkal is, és zenekarban is együtt játszanak a meghívott vendégtanárokkal nagy koncerten, és ez mindig egy nagy élmény nekik, mert ez egy nagyon pozitív, inspiráló nemzetközi közösség, és meg tudnak ismerkedni nagyon sok más országból jövő zenetanulóval is, és ezek a barátságok, amelyek a Miraton Fesztiválon születnek, azok nagyon sok évig szoktak tartani utána is.
1: Egyszerre vagy jelen művészként és fesztiváligazgatóként. Azért ez egy óriási vállalás, és biztos vagyok benne, hogy így nem mindig lehet kikapcsolni, akár koncert közben sem, mert hogy folyamatosan ott vannak a fejedben, hogy mit kell még a fesztivállal vagy mesterkurzusokkal kapcsolatosan intézni. Ezt hogy bírod? Mi a titok?
2: Hát a motivációm az az, hogy nagyon-nagyon szeretem a Miraton közösséget, nagyon szeretek embereket összehozni, és szeretem, hogy hogyan lehet egy igazi közösséget építeni a zenén keresztül, a mi mentes mindenféle versenyből, hanem mindenki így egymásért van ott. És a másik motivációm nyilván az, hogy nekem is nagyon inspiráló, és nagyon sokat ad ez az esemény. A zeneműveket, amiket játszhatok, például a nyitó koncerten augusztus 22-én játszunk hagyományoknak megfelelően Beethoven kamarazenéjét, és Beethoven mindig a kedvenc zeneszerzőm. Amikor gyakorlom és próbálom ezeket a remek műveket, akkor nagyon hálás vagyok, hogy ezzel foglalkozhatok, és ez nagyon sokat ad, ezért a zeneművek is, meg a zenésztársak, a kiváló kollégáim, zenésztársaim, akik jönnek a fesztiválra, hogy velük együtt dolgozhatok, az mindig nagyon inspiráló, és az új koncert évadhoz mindig sok erőt és pozitív energiát ad nekem a Miraton Fesztivál.
1: Már is folytatjuk a hangjelek rovatunkat, a vendégem Miranda Liu hegedűművész, a Miraton Fesztivál és Akadémia alapítója.

0: Folytatódik a hangjelek rovatunk. Minden eddiginél ambíciózusabb koncertkínálattal és világsztár vendégművészekkel tér vissza a Miraton Fesztivál. 8. alkalommal tölti meg zenével Budapestet a Mirandali Juhegedű művész által alapított Miraton Fesztivál és Akadémia, amely augusztus 22-e és 30-a között várja a klasszikus zene szerelmeseit. Az elmúlt évek során a Miraton Közép-Európa egyik legizgalmasabb nemzetközi klasszikus zenei fesztiváljává nőtte ki magát, ahol a világ különböző pontjairól érkező nemzetközileg elismert művészek nem csak együtt koncerteznek, hanem tudásukat a fiatal muzsikusok következő generációjának is továbbadják. A vendégem Mirandali Juhegedű művész, a Miraton Fesztivál és Akadémia alapítója. Folytassuk a beszélgetést. Nézzük meg 2026-os fesztiválnak egy-két kiemelkedő eseményét. Sajnos nem tudjuk mindegyiket elmondani, de egyet-kettőt emeljél még ki, illetve az azon fellépő művészt is.
1: Igen, szóval augusztus 22-én a Fugában Beethoven műsorral nyitjuk a fesztivált, és a 9 napon keresztül 12 nagyon különleges műsorral várjuk a zenekedvelőket. A zongora rajongóknak tudok ajánlani két nagyszerű szóló zongora koncertet, mindkettőn Chopin művek is szerepelnek. Az egyik augusztus 23-án vasárnap délután, 16:30-kor a Fugában lengyel zongora képek címmel, ahol Krzysztof Krzsonzsák, lengyel zongora művész ad egy szóló koncertet, másik meg augusztus 25-én, ahol François Dumont zongora művész szólókoncertet ad, de a Miraton Fesztivál szívében nyilván a kamarazene áll, és minden koncertműsor tematikája van minden koncertműsornak, például augusztus 24-én a koncert címe az Lira és virtuózitás, ahol Schumann és Strauss romantikus zeneművek szerepelnek. Lesz egy Mozart est, ugye Mozart évforduló van idén, és több koncerten is szerepet kapnak Mozart remek művek. Augusztus 27-én kiváló fuvos kamarazene lesz hallható Mozarttól. Augusztus 28-án is Mozart, Enescu és Martinu művek szerepelnek a műsoron közép Európai Szerenád címmel, és a zárókoncerten is Mozart nagy G-moll szimfónia hangzik el a résztvevők és a vendégtanárok közreműködésével. A zárókoncert címe az idők végzetére, és Mozart és Messiaen művek szerepelnek rajta.
0: A miratonfesztivál.com weboldalon találnak meg minden részletes információt, keressék fel az oldalt, és közben az jutott eszembe, hogy azért még van egy pici idő a fesztiválig és az akadémia kezdéséig. Ha valaki esetleg most kapna észbe, hogy szeretne jelentkezni, van-e még lehetőség egy-egy kurzusra, vagy már csak passzív hallgatóként vehet részt rajta?
1: Van olyan hangszer, ami már betelt, azt hiszem, hogy a hegedű, a fuvola és a klarinét kurzusok már beteltek, nagyon-nagyon sokan jönnek, de akar egy-egy hely még egy-egy hangszernie. Úgyhogy igen, várjuk a résztvevőket még.
0: Akik pedig támogatni szeretnék ezt a fesztivált, hogyan lehet a Miraton baráti köréhez csatlakozni?
1: Igen, ez egy nagyon fontos kezdeményezés, hiszen évről évre nagyon sok a visszatérő zeneszerető, aki eljön a Miraton koncertjeire. És fontos nekünk, hogy akik eljönnek, hogy ne csak egy egész estén keresztül kapjanak szép zenei élményt, hanem hogy tényleg a fesztivál közösségéhez tartozzanak. És ezért hoztuk létre a baráti kört, mert szeretnénk, hogy aki mondjuk több koncertre is eljön a fesztiválon, az kapjon lehetőséget beszélgetni a művészekkel koncert után, például vagy részt venni egy kocintáson, amikor zárjuk a fesztivált, és hogy tényleg egy élő kapcsolat legyen közönség és a zenészek között. Hiszünk abban, hogy nem kell annyira elkülöníteni a fellépőket, és hogy mi is emberek vagyunk, és nagyon-nagyon szívesen megismerkedjünk azokkal, akik élvezik a zenét, és szeretik ezeket a zeneműveket, és a Miraton baráti kör igazából azt a célt szolgálja, hogy közelebb kerüljenek hozzánk a közönség tagok. 3 különböző kategóriában lehet csatlakozni, és azt hiszem, hogy fut egy olyan ajánlatunk most, hogy aki 3 koncertre eljön, idén az automatikusan bekerül a baráti körhöz, és így akár egy-egy művésszel tud majd beszélgetni egy-egy koncert után, és szeretetre várjuk azokat, akik szeretnének csatlakozni hozzánk.
0: Tehát 8. alkalommal tölti meg zenével Budapestet a Miranda Liu hegedű művész által alapított Miraton Fesztivál és Akadémia, amely most augusztus 22-e és 30-a között várja a klasszikus zene szerelmeseit, és a weboldalon pedig megtalálnak minden információt, én pedig kívánom, hogy nagyon sikeres legyen az idei fesztivál is, illetve hogy minden koncert teltház előtt zajlódjon.
1: Nagyon szépen köszönjük, Nóra!
0: Az elmúlt percekben Miranda Liu hegedűművészt hallhatták, a Miraton Fesztivál és Akadémia alapítóját.

0: közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Köszöntöm a hallgatókat! Megszűnt a forgalmi akadály a főváros 17. kerületében a Naplás úton a Diadal utcánál, ezért az érintett BKK járatok újra az eredeti útvonalon közlekednek. Akadozó az előrejutás a Haraszti úton, a Grassalkovics úthoz közeledve, a Soroksári úton befelé a Haller utcánál, a Rákóczi úton befelé a Blahalújza tér előtt, a 10-es főút bevezető szakaszán az Ürömi körforgalom előtt és az M3-ason befelé a Szerencs utca előtt. A villamospálya karbantartása miatt a Könyves-Kálmán körúton a Rákóczi híd felé a Mester utcánál sávelhúzással csak a két külső sávban tudnak közlekedni, ezért a Remiz utcától araszolásra kell számítani. A hétvégén az M3-as metró a Határút állomáson nem áll meg, Újpest központ felé karbantartás miatt. Kőbánya-Kispest és a Pöttyös utca között a Határút érintésével M3-as, illetve a Határút és a Pöttyös utca között M3-A pótlóbusz jár majd Újpest központ felé. A második kerületben a Budakeszi úton a városhatár közelében a Korányi-Frigyes útnál a két irány forgalma felváltva jelzőlámpás irányítással halad, mert gázvezetéket javítanak. A Korányi-Frigyes útról csak balra Budakeszi felé tudnak kikanyarodni. Varga Etele, BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

A Klasszik Rádió 92 egyet hallgatják, és abban is a nyitányt. 3:49 előtt járunk. Nyárvégi madárgyűrűző akció várja az érdeklődőket a fővárosi Naplástónál augusztus 26-áig. A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület budapesti helyi csoportja 13. alkalommal szervez nyári madárgyűrűző akciót Budapesten, a Cinkotai Naplástónál, ahova augusztus 26-áig szeretettel várja az érdeklődőket hétköznap és hétvégén is. A madarak befogása és gyűrűzése naponta korra reggel 6 órától, körülbelül délelőtt 10 óráig, illetve délután 19 órától naplementéig tart az időjárástól függően. Esős időben, illetve nagyon erős szél esetén a gyűrűzés természetesen szünetel. A napi munka és a látogatás menete az óránkénti háló ellenőrzések köré szerveződik. Az érdeklődők a madártani szakemberek vezetésével egy erre a célra felállított bemutató hálót is megtekinthetnek, és részesei lehetnek a gyűrűzésnek. Ennek végén lehetőség van fotók készítésére és az állatok megsimogatására is. A tavalyi évben 51 madárfaj, 3441 egyede került kézre az ideiglenes gyűrűző táborban. A program helyszín a Naplástó déli gátján a sorompó mögött kezdődő aszfaltozott úton gyalog közelíthető meg mintegy 250 méteres sétával. És minden információt megtalálnak az mme.hu oldalon.

Néhány percen belül 9 óra lesz, ez pedig azt jelenti, hogy ma estére is hozok színházi ajánlatot. Most nincs olyan sok lehetőségünk, amelyből választhatunk, de azért így is van olyan, amelyet nagyon szívesen ajánlok, ez pedig nem más, mint a Fővárosi Nagy Cirkusz Mirás című előadása. Mesebeli alakok, lélegzetelállító artista produkció, különleges koreográfiák és lenyűgöző látványvilág. Ez a Mirázs, a Fővárosi Nagy Cirkuszban. Egy varázslatos utazás, ahol különböző népek legendái és mítoszai elevenednek meg a porondon. A cirkuszművészet, a zene és a tánc egy különleges egységében fonódik össze, és kalauzolja el a nézőket a csodák világába. Az előadás a bátorságról, az összetartozásról és a megvalósuló álmokról mesél, olyan értékekről, amik kultúrákon és generációkon átívelve kötnek össze bennünket. A Mirázs örökség nem csupán egy előadás, hanem egy olyan felejthetetlen élmény, ami garantáltan magával ragad minden korosztályt. Ez az előadás egyébként egészen szeptember végéig látogatható, de nem jelenti azt, hogy ne lehetne akár most is elmenni. Sőt, képzeljék el, hogy már kihirdette a Fővárosi Nagy Cirkusz az őszi előadását is. Hát most figyeljenek, Houdini, 2 óra az örökké valóságból. Houdini, a 2 óra az örökké valóságból olyan kortárs cirkusz színházi előadás lesz, majd októbertől, amely a legendás magyar származású szabaduló művész alakján keresztül halálának centenáriumán az ember egyik legősibb vágyát vizsgálja. Vajon lehetséges-e kiszabadulni abból, ami elől senki nem menekülhet, az időből. A produkció nem életrajzi feldolgozás, Harry Houdini története csupán kiinduló pont. Az előadás sokkal inkább utazás, élet és halál, emlékezés és elengedés, valamint az idő természetének határvidékén. A színpadon világhírű szabadulószámok és lélegzetelállító artista mutatványok elevenednek meg. Akik szeretik az ilyen cirkuszi produkciót, azoknak szerintem mindenképpen ott a helyük. De hát addig is a Mirász című előadást láthatjuk, ez is elvarázsol mindenkit. Majd aztán október 30-ától pedig érkezik a Houdini 2 óra az örökké valóságból. Bármelyik előadásra is látogassanak el. Nagyon jó szórakozást kívánok!

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Tiéd a város a MOL Bubival. A vadonatúj bringák már csak téged várnak. Élvezd a városi kerékpározást és tekerj szabadon a klasszikus és az elektromos rásegítésű bubikkal. Töltsd le a MOL Bubi appot, és már indulhat is az utazás. MOL Bubi. Szabadság két keréken. További részletek a molbubi.hu oldalon.
0: A világ rohan és változik, de életünk egy része örökre klasszikus marad. És ez mostantól még könnyebben elérhető és átélhető. A Klasszik Rádió 92.1 mobil applikációjával megszűnnek a korlátok, és a zene ezután mindössze egy új mozdulatnyira lesz öntől. Töltse le az alkalmazást, és hallgassa a Klasszik Rádió 92.1-et munka, pihenés, utazás, vagy akár sport közben, amerre csak jár a világban. Nincs mi elválaszt, ha összeköt a zene. A Klasszik Rádió 92.1 mobil app elérhető Android eszközökre a Google Play áruházban. Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Fokozódik a hőség. Építik a Dunai vízszint emelő fenék küszöböt Paksnál. Gyerekek felzárkóztatására gyűjt az Ökumenikus Segélyszervezet. Jó napot kívánok, Szejfrida Adéla vagyok. Tovább apad a Duna Paksnál. Az előrejelzések szerint vasárnapra hétfőre éri el a folyó azt a szintet, amelynél ismét le kellene állítani a jelenleg működő két turbinából az egyiket. Erről a miniszterelnök számolt be a paksi helyzetről szóló kormányzati tájékoztatón. Magyar Péter elmondta, hogy már építik a fenékküszöböt, mely tartósan segít emelni a folyó vízszintjét. A művelet várhatóan egy hónapig tart, és összesen 145 ezer tonna követ használnak fel. A munkálatok mintegy 6 milliárd forintba kerülnek. Még mindig rengeteg az illegálisan lerakott szemét az erdőkben, ennek megakadályozására társadalmi szemléletváltásra van szükség, hangsúlyozta az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László felhívta a figyelmet arra, hogy az állami erdőgazdaságok az elmúlt években majdnem 13 ezer tonna építési törmeléket, lomot, gumiabroncsot és veszélyes anyagot gyűjtöttek össze és szállítottak el az erdőkből. A miniszter hangsúlyozta, nem figyelmetlenségről, hanem tudatos jogsértésről van szó. Nehéz helyzetben lévő gyerekek támogatására gyűjt pénzadományt a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet. Idén 2000 órányi fejlesztő foglalkozással segítenék a hátrányos helyzetben élő gyerekek felzárkózását. A 13-53-as adományvonal tárcsázása hívásonként vagy SMS-enként 500 forint támogatást jelent. Tavaly ellopott Matisse műveket szerzett vissza a brazil rendőrség. A francia festő Jazz című könyvéből származó nyomatokat két fegyveres rabolta el még decemberben a São Paulo-i könyvtárból, miután lefogtak egy őrt és egy idős házas párt. Az átszámítva több mint 63 millió forintot érő alkotásokat a brazil nagyváros közelében egy lakásban találták meg. A lopás megrendelőjét már tavasszal őrizetbe vették. Henri Matisse Jazz című művészkönyve 1947-ben jelent meg, és 250 dedikált példány létezik belőle. Nagy-Britanniában tegnap volt az év eddigi legforróbb napja. A londoni Kew Gardens botanikus kertben 38,1 Celsius fokot mértek. A feljegyzések kezdete óta ez volt az ötödik legmelegebb nap a Szigetországban. Franciaországban is tombol a kánikula. 23 éve volt utoljára olyan hosszantartó hőhullám, mint most. A nyugat-európai országban már 17 egymást követő napja tart a hőség. Rómában a Tevere folyó alacsony vízállása miatt láthatóvá váltak az ókori Nero híd romjai. A folyó vízhozama fele az ilyenkor megszokottnak. Az olasz főváros vezetői szerint komoly vízügyi válsággal állnak szemben. Itthon marad a napos száraz idő, csak keleten lehet kevés felhő az égen. Az alföld északi részén időnként megélénkül a szél. Napközben 30-33, késő este 15-23 fok valószínű. A Balaton és a Velencei tó 21, a Tisza tó 25 fokos. A hétvégére visszatér a nagy hőség. Vasárnap akár 37 fok is lehet.
0: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Jó reggelt kívánok! Baleset miatt számítsanak korlátozásra a fővárosban, Csepelen a Kossuth Lajos utcában a Völgy utcánál. Ma reggel is csak nehezen járható a Könyves Kálmán körút a Remíz utcától a Rákóczi híd felé, mert a Mester utcánál tart a villamospálya karbantartása, így sáv elhúzással csak a két külső sáv járható. A 20. kerületben a Köves úton felújítás miatt az alsó határútnál a két irány forgalma felváltva halad jelzőlámpás irányítással. A Kőbányai úton befelé lezárták a Pongrácz útra jobbra kanyarodó sávot, mert javítják a gázvezetéket. Félpályás lezárás nehezíti a haladást a 8. kerületben a Szerdahelyi utcában a Mátyás térnél, mert átépítik a csatornát. Napközben az Üllői úton a Könyves Kálmán körút és a Határút között időszakos és szakaszos sávlezárásra kell ma is készülni mindkét irányban, csatornakarbantartás miatt. Ma délután 5 órától a hétvégére ismét lezárják a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Varga Etele, BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Az MTI híreit hallották. Most pedig folytatódik a Nyitány.
4: A mikrofonnál Szerémi Nóra.
5: Ez a Klasszik Rádió 92.1, benne pedig a Nyitány. Nagyon jó reggelt és nagyon jó rádiózást kívánok. 2026. augusztus 14-e van, péntek reggel 9 óra, elmúlt 5 perccel. Antonio Salieri, a fogadó asszonya Nyitányából az esőtételt hallhatják már is, de ebben az órában itt lesz még Szabó Csaba, Vivace e Trio című műve is, valamint felcsendül még Georges Bizet, az Árlilány első szvítből is egy részlet. És ebben az órában a könyv jelző rovatunk jelentkezik. Hiánypótló kötetet jelentetett meg a Magyar Építészeti Múzeum és Műemlékvédelmi Dokumentációs Központ az intézményes hazai örökségvédelem 150 éves történetéről. Az évszázadok öröksége a Magyar Műemlékvédelem 150 éve című pesti vigadóbeli kiállításra épülő könyv az 1872-es kezdetektől mutatja be a szakma elméleti és gyakorlati fejlődését, ritka archív dokumentumokkal illusztrálva. Erről fogok beszélgetni a kötet egyik szerkesztőjével, szerzőjével, Kovács Gergely művészettörténésszel.

0: Könyvjelző. Kötetlen beszélgetések könyvekről, írókkal és kritikusokkal a Klasszik Rádió 92.1-en itt a Nyitányban.
1: Nagyon sok szeretettel köszöntöm Kovács Gergely művészettörténészt, üdvözöllek a műsorban, és köszönöm, hogy beszélgetünk.
2: Szervusz, köszönöm a lehetőséget, és én is üdvözlöm a hallgatókat.
1: Évszázadok öröksége, a Magyar Műemlékvédelem 150 éve című kötetről fogunk beszélgetni, amelynek egyik szerzője és szerkesztője is vagy. A Magyar Építészeti Múzeum és Műemlékvédelmi Dokumentációs Központ jelentette meg ezt a hiánypótló kötetet, és ugye már megszokhatták a hallgatók, hogy mindig beszélgetünk valakivel a központtól, illetve a múzeumtól, és beavatjuk a hallgatókat olyan dolgokba, amelyekről nem is sejtik, hogy bizony erre is oda lehet figyelni, vagy milyen

0: információkat kaphatnak, ha egy picikét jobban utána mennek a dolgoknak. Ennek a kötetnek van egy előzménye, ugyanis volt egy kiállítás a Vigadóban. Na de, én azt gondolom, amikor egy ilyen kötetet össze kell állítani, vagy el kell kezdeni szerkeszteni, és főleg úgy, hogy 150 éves múltra kell visszatekinteni, azért az egy óriási dolog. Hogyan építettétek fel a vázát ennek?
1: Igen, tehát valóban a kötet, ugye egy jubileumi kötetről van szó, ami egy jubileumi kiállításhoz kapcsolódik, hiszen 2022-ben, amikor ezt a kiállítást megrendeztük, akkor ünnepeltük az intézményes magyar műemlékvédelem 150. évfordulóját. Tehát 1872-ben alapították meg a Magyarországi Műemlékek Ideiglenes Bizottságát. Ez volt az első önállóan műemlékekkel és műemlékek védelmével foglalkozó szerv Magyarországon. Ennek vagyunk mi az egyik jogutódja, tehát itt egy 150 éves kontinuus történetről van szó. Tulajdonképp a mi intézményünknek, én azt merem mondani, hogy ez egyik büszkesége, hogy mi őrizzük ennek a mindenkori műemlékvédelmi hivatalnak a gyűjteményét. Ez egy tervtárból, egy fotótárból, egy irattárból és egy könyvtárból áll, és ennek a gyűjteménynek a összetétele, egy gyarapodását úgy kell elképzelni, hogy gyakorlatilag 1872 óta, ha Magyarországon egy műemlékvédelemmel történt valami, tehát felmérték, megkutatták, helyreállították, restaurálták, akkor ennek a dokumentációs anyaga ebbe a központi archívumba került be, és úgy gondoltuk, hogy ha a műemlékvédelem 150 éves történetét szeretnénk bemutatni, akkor hát nyilvánvalóan és kézenfekvően erre a legjobb alapot ez a gyűjtemény szolgáltatja. Tehát már a kiállításnak az anyagát, és ezen keresztül ennek a katalógusnak, a kötetnek az anyagát is, tulajdonképpen azt mondhatom, hogy 95%-ban az általunk, a mi gyűjteményünkben őrzött dokumentumokra, vagy ebben az esetben mondhatjuk is, hogy műtárgyakra építettük föl. Tematikusan pedig az volt a koncepciónk, gyakorlatilag két út állt előttünk, vagy két lehetőségből választhattunk. Az egyik az, hogy egy szigorúbb rendszerben kronológikusan járjuk be ezt a 150 évet. Ezt már a kiállítás rendezésekor elvetettük, hanem ehelyett azt a módszert választottuk, hogy megpróbáltunk 9-10 kulcsfontosságú témát megjelölni a műemlékvédelem történetéből. Tehát olyan témákat, mint a műemlékek helyreállítása során alkalmazott elveknek a változása, vagy mondjuk a romoknak a szerepe a műemlékvédelemben, és ezek a témák adták a kiállításnak az egyes szekcióit, és a kiállítás katalógusa, a kötetnek a fejezetei pedig hát többé-kevésbé ezeket a szekciókat és ezeket a témákat képezik le és dolgozzák föl.
0: Az intézményes magyar műemlékvédelem tehát már 150 éves múltra tekint vissza, de volt-e olyan felismerés vagy történet, amely akár a kiállítás, akár a kötet készítése során nagyon meglepett?
1: Hát biztos, hogy több ilyen volt, igen. Tulajdonképpen amit az előbb említettem, a műemlék helyreállítási elveknek a változása, az például egy ilyen téma volt. Ez egyébként kiállításban is az egyik legnagyobb téma, és hogyha az olvasók a kezükbe veszik a kötetet, látják, hogy ott is a legterjedelmesebb fejezetet is ez a téma adja. Itt tulajdonképpen ami meglepőnek bizonyult az az, hogy eredetileg azt a címet is adtuk ennek a résznek, hogy a helyreállítási elvek változása, de tulajdonképpen ahogy dolgoztuk fel a témát, menet közben jöttünk rá, hogy nagyon sokat ezek az elvek valójában nem is változtak. Tehát inkább azt mondom, hogy az a két megközelítési mód, ami nagyjából már a 19.-20. század fordulójára kialakul egy műemlék helyreállítással kapcsolatban, hogy vagy erősebben hozzányúlnak ahhoz az épülethez, rekonstruálják, kiegészítik. Ez az egyik irány, és a másik pedig az, hogy inkább a konzerválásra helyezik a hangsúlyt, tehát a biztosan eredeti meglévő részleteknek a megóvására és a hitelességre. Hát nagyjából azt mondhatjuk, hogy ez a két irány merül fel ebben a 150 éves időszakban, és tulajdonképpen azt sem mondhatjuk, hogy a rekonstruktívabb irány az a századfordulóra eltűnt volna, és aztán később csak majd egy jó 80-90-100 évvel később került volna újra elő, hanem tulajdonképpen ezek a megközelítések, ezek a 150 év során szinte mindvégig többé-kevésbé párhuzamosan léteztek.
0: Szerintem a műemlékvédelem az mindig a kornak, az adott kornak az értékrendjét is tükrözi és megmutatja, és akkor ugye itt mindig kérdés, hogy konzerválni, helyreállítani, vagy akár újra értelmezni, hogyan lehet, vagy kell-e egyáltalán műemlékvédelmet, de ugye a kötet nem csak intézménytörténetet, hanem számos konkrét műemlék és helyreállítás történetét is bemutatja. bemutatja. Van-e olyan épület vagy helyszín, amely különösen jól példázza azt, hogy hogyan változott, vagy nem annyira változott, ahogy hallhattuk, a műemlékvédelem szemlélete az elmúlt másfél évszázadban?
1: A helyreállítási elveket bemutató fejezet után rögtön következik két monografikus fejezet. Az egyik a pannonhalmi bencés főapátsággal és a templommal foglalkozik, a másik pedig a visegrádi Salamontorony történetévnel és a sorsának az alakulásával. Ezt a két műemléket már a kiállításban is egy-egy külön szekcióban monografikusan, tehát önmagában mutattuk be. Pontosan az volt ezzel a célunk, hogy úgy mutassuk be ezeknek az épületeknek, illetve pannonhalma esetében egy komplett épület együttesnek ezt a 150 éves történetét, hogy azon keresztül lekövethetők legyenek ezek a, tehát egyrészt a helyreállítási elveknek alakulásai, változásai, másrésztről pedig valóban, hogy a korszellem ehhez mit tett hozzá, és hogy hogyan kezelték a korszellemből fakadóan az adott műemlékeket, tehát ez a kettő, ez egyértelműen kiemelkedő jelentőségűnek bizonyult számunkra, de emellett is vannak olyan épületek, itt most azért a magyarországi műemlékállománynak természetesen jól ismert épületeit mondani, amelyek szintén több ponton és több témával kapcsolatban kerülnek elő a kiállításban, hát ilyen például a Diósgyőri vár, természetesen egy több falusi templomot, középkori eredetű templomot is lehetne mondani, vagy például Sopron városa, és annak az egyes épületei, amelyek a magyar műemlékvédelem történetében régi időktől fogva nagy szerepet és fontos szerepet töltenek be.
0: Már is folytatódik a könyvjelző rovatunk, a vendégem Kovács Gergely művészettörténész, a kötet egyik szerzője, szerkesztője.

0: Hiánypótló kötetet jelentetett meg a Magyar Építészeti Múzeum és Műemlékvédelmi Dokumentációs Központ az intézményes hazai örökségvédelem 150 éves történetéről. A kötet 9 fejezete tematikusan dolgozza fel a szakterület legfontosabb mérföldköveit. A tanulmányok részletesen bemutatják a műemléki intézményrendszer átalakulását, a romkonzerválás elméleti vitáit, valamint a rekonstrukciós eljárások lehetőségeit és korlátait. Külön fejezete foglalkoznak az egyes ikonikus épületek egyedi helyreállítási történetével és a műemlékvédelem társadalmi recepciójával is. A könyv gazdag képanyaggal is rendelkezik. Az olvasók ritka archív fényképeket, kézzel készített műemléki felmérési rajzokat, eredeti terv dokumentációkat és történeti dokumentumokat tanulmányozhatnak a kötet lapjain. A vendégem Kovács Gergely művészettörténész, a kötet egyik szerzője, szerkesztője. Folytassuk a beszélgetést. A kötet ugye ritka archív dokumentumokkal is van illusztrálva, és ez a gazdag archív fotó és rajzanyag akár szinte önállóan is egy történetet mesél el, de milyen szerepet játszanak ezek a dokumentumok a múlt megértésében?
1: Hát egyrészt ugye a mi kötetünk összeállításakor és a kiállítás megrendezésekor az volt a tapasztalatunk, hogy egyfelől ezek az egyes épületeket dokumentáló rajzok és fotók, ezek pontosan az imént említett korszellem változása és annak a műemlékvédelem történetén való lenyomata miatt a műemlékvédelem történetének is nagyon fontos dokumentumai. De hát emellett elsősorban természetesen az adott épületeknek, azoknak a változásának, alakulásának a jó dokumentumai ezek az anyagok, amelyeket mindenek előtt azért a mai napig folyamatos és napi műemléki munka során használnak a kutatók, tehát a mi gyűjteményünk nyilvánosan kutatható, ezek az anyagok, ezek a tervek, ezek a fotók, akár amelyek a katalógusban megjelennek, ezek kikérhetők, tanulmányozhatók, és természetesen a műemlékvédelemmel foglalkozó szakemberek ezt nagyon gyakran meg is teszik, tehát amikor mondjuk egy épületet helyreállítanak, akkor ahhoz annak a történetét nagyon fontos felfejteni, és ezt ezeken a dokumentumokon keresztül szokták megtenni.
0: És egyébként itt mozárójelben meg is jegyzem, hogy ugye, ahogy beszélgettünk, a múzeumi osztály és műemlékvédelmi dokumentációs osztály most egyébként egy picikét szünetel, vagy egy nyári szünetel van. Augusztus 23-án lehet majd újra kutatni, de természetesen minden fontos információt megtalálnak a Magyar Építészeti Múzeum és Műemlékvédelmi Dokumentációs Központnak az oldalán. Csak az első betűket kell beírni, és akkor meg is találják pontosan. Szerintem ez a kötet fantasztikus, és közben az jutott eszembe, hogy azért kicsit irigy is vagyok, amikor így el lehet mélyülni egy ilyen témában, és ilyen átfogóan rá lehet nézni valami, mert hogy nem csak a kis dolgokat látjuk, hanem a nagy képet is. És közben ugye sokszor azt gondoljuk, hogy a műemlékvédelem, az úgyis nagyon csak a szakma, és hogy a szakembereknek fontos, de mindeközben a társadalomnak is nagyon fontos, és ez nagyon sokszor előjön már most szerintem 2026-ban. Ilyet te is tapasztalsz egyébként?
1: Abszolút, nem véletlen, hogy egy fejezetet ennek is szenteltünk egyébként, tehát a műemlékvédelem és a társadalom kapcsolatának. Hát erről is rengeteget lehetne beszélni, talán azt említeném meg, hogy a beszélgetés elején mondtam, hogy az intézményes magyar műemlékvédelem alakult meg 1872-ben. De hát ezt megelőzően természetesen már évtizedekkel ezelőtt nagyon komoly mértékben jelen volt a műemléki gondolat a magyar társadalomban, és ez gyakorlatilag civileknek a saját erőfeszítései és kezdeményezései által valósulhatott meg. Ez természetesen a későbbiekben is nagyon nagy mértékben fennmaradt, nagyon erősen fennmaradt. Több példát próbáltunk ehhez gyűjteni, és bemutatni azt, amikor civilek kezdeményezésével és munkájával sikerült megóvni adott esetben egy épületet, vagy elkerülni bontásokat, és ennek a fejezetnek még természetesen az is egy fontos része, hogy a mindenkori központi műemlékvédelem és a központi műemlékvédelmi hivatal ugye milyen módon próbálta népszerűsíteni a műemlékeket, a műemlékek védelmét, tehát a saját intézményes tevékenységét, és ezzel minél több résztvevőjét a társadalomnak bevonni ebbe a tevékenységbe, hiszen azt gondolom, hogyha a társadalom szereplői érdekelté válnak abban, hogy ezek az épületek meg legyenek óvva, hogy ha a társadalomban rögzül, hogy ez tényleg a közös örökségünk, akkor ez mindenféleképpen a műemlékvédelem ügyét előre tudja vinni. Tehát erre tényleg a 20. század eleje óta nagyon komoly törekvések voltak, hogy e tekintetben a műemlékvédelem népszerűsítse a saját tevékenységét.
0: A magyar Magyar Műemlékvédelem 150 éve, az évszázadok öröksége, ez az a könyv, amelyről most beszélgettünk, és hogyha valaki most hallott minket, akkor mit remélsz, hogy milyen új szemmel néz majd a saját városára, falujára, vagy az épületekre?
1: Mindenképpen úgy, hogy megtalálja az építészeti értékeket, adott esetben ott is, ahol korábban nem gondolta volna, tehát olyan formákban, esetleg újabb épületekben, olyan funkciójú épületekben, tehát mondjuk egy ipari műemlék vagy ipari épület esetében is az emberek könnyebben megtalálják ezeket az értékeket.
0: Ezt a könyvet hogyan használják az emberek, vagy hogyan használhatják? Van-e olyan, hogy mondjuk a könyvben van egy útmutató, vagy névmutató, vagy helyszín alapján kereshetnek?
1: Igen, igyekeztünk minél olvasóbarátabbá tenni a kötetet. Talán azzal kezdeném, hogy elég gazdag illusztrációs anyaggal vérteztük fel ezt a könyvet, helyenként nagy méretben közöltünk olyan képeket, amiket fontosnak tartottunk, tehát hogy úgy el is lehessen benne mélyedni, vizuálisan is élvezni lehessen ezeket a dolgokat, illetve fontos részletek azok jól láthatók legyenek. Minden fejezet egy bevezető tanulmánnyal kezdődik, és ezt követően pedig a kiállításban bemutatott darabok egy-egy katalógus tételt képeznek, tehát a bevezető tanulmány után a különböző dokumentumokról és az általuk felvillantott témáról is talál az olvasó egy-egy leírást. Katalógus tételek elején magára a dokumentumokra vonatkozó ilyen szikárabb, szárazabb leíró rész van jelen, tehát hogy megadjuk itt a dokumentumnak a méreteit, hogy milyen feliratok találhatók rajta, kikészlete, stb. Erre vonatkozólag a kötet elején talál az olvasó egy iránymutatást, hogy a rövidítések azok mit takarnak, hogyan oldhatók föl, és a kötet végén pedig személy és név mutatót is találhatnak, tehát ilyen módon, hogyha valakit mondjuk egy adott település és annak valamely műemléke érdekli, akkor a helymutató, helynévmutatónak a föllapozásával rögtön látni fogja, hogy a katalógusnak mely részén, mely fejezetében, hanyadik oldalon találja meg ezt az épületet és ezt a települést.
0: Mindig van egy olyan rész, hogy miután valami létrejön, akkor ott általában nem biztos, és általában így van, nem egy ember munkájának köszönhetjük. Kik voltak azok még, akik nélkül ez a kötet nem jöhetett volna létre?
1: Igen, szerkesztőként Abszilárddal és Evdóczi Erikával dolgoztam együtt, a kötet szerzői pedig Evdóczi Erika, Kádár Zsófia és Jankovics Norbert. És a kötet grafikai arculatát pedig Környei Anikó tervezte meg, és Környei Anikónak köszönhető a kötetnek a tördelési munkája.
0: Évszázadok öröksége, a Magyar Műemlékvédelem 150 éve, erről a kötetről beszélgettünk. Én pedig nagyon szépen köszönöm, hogy beszélgettünk, folytatjuk még, és mindenképpen beszámolunk arról, hogy mi minden történik még a Magyar Építészeti Múzeum és Műemlékvédelmi Dokumentációs Központ házatáján, és köszönöm szépen, hogy beszélgettünk, és forgassák nagyon sokan ezt a könyvet.
1: Köszönöm szépen én is.
0: Az elmúlt percekben Kovács Gergely művészettörténészt hallhatták, az évszázadok öröksége, a Magyar Műemlékvédelem 150 éve című kötet egyik szerzője és szerkesztője.

0: közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Jó reggelt kívánok! Baleset miatt számítsanak korlátozásra a fővárosban, Csepelen a Kossuth-Lajos utcában, a Völgy utcánál. Ma reggel is csak nehezen járható a Könyves-Kálmán körút a Reméz utcától a Rákóczi híd felé, mert a Mester utcánál tart a villamospálya karbantartása, így sáv elhúzással csak a két külső sáv járható. A 20. kerületben a Köves úton felújítás miatt az alsó határútnál a két irány forgalma felváltva halad jelzőlámpás irányítással. A Kőbányai úton befelé lezárták a Pongrácz útra jobbra kanyarodó sávot, mert javítják a gázvezetéket. Félpályás lezárás nehezíti a haladást a 8. kerületben a Szerdahelyi utcában a Mátyás térnél, mert átépítik a csatornát. Napközben az Üllői úton a Könyves-Kálmán körút és a határút között időszakos és szakaszos sáv lezárásra kell ma is készülni mindkét irányban, csatorna karbantartás miatt. Ma délután 5 órától a hétvégére ismét lezárják a pesti alsórakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Varga Etele, BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Ez a Klasszik Rádió 92.1, benne pedig a Nyitány. Jó reggelt és jó rádiózást kívánok, bár mondhatnám inkább azt, hogy kellemes délelőttöt, hiszen 3:40 előtt járunk. Hozok egy programajánlatot. Augusztus 29-én a Secret Market Design vásár egy napra új helyre költözik, a kiállítók a város szívébe, az Aquarium Club teraszára terepülnek ki. A Secret Market célja, hogy egy olyan inspiráló találkozási pontot teremtsen, ahol a kortárs magyar dizájn és kézműves alkotások nem csak hazai közönséghez, hanem a Budapestre érkező külföldi látogatókhoz is eljutnak. A vásár tudatos alternatívát kínál a tömeggyártott szuvenírek világával szemben. Minden egyes tárgy mögött egy alkotó személyes története és szakértelme, kreatív víziója áll. Legközelebb, tehát augusztus 29-én az Aquarium Club teraszán találkozhatnak ezzel a vásárral. Ha ellátogatnak ide, nagyon jó nézelődést kívánok!

0: A Klasszik Rádió 92.1-et hallgatják, és abban is a nyitányt, amely most ezen a ponton bizony a végéhez ért. Én a napi útravalóval köszönöm meg a figyelmüket, és kívánok további nagyon-nagyon kellemes rádiózást, és nagyon jó hétvégét. Akik eddig hiányolták a játszási listánkat, örömmel osztom meg velük a hírt, hogy újra működik a klasszikradio.hu oldalon, itt visszanézhetik, hogy mikor, milyen zene szólt egészen pontosan. Nagyon sok a hiányolták, de épp ezért szeretném még egyszer elmondani, hogy újra működik, tudják használni ezt az oldalt is. Kívánok jó hétvégét, Szeri Minórát hallhatták.
1: Lakáskulcs, pénztárca, iratok. Megvannak. Indulhatunk. Várjunk csak. Az útra való. Majdnem itt maradt. Pedig enélkül nincs hétköznap és nincs nyitány. Útravaló következik itt a nyitányban, a Klasszik Rádió 92.1 gondolatébresztője a mai napra.
0: Aki mindig ugyanazt az utat járja, ugyanazt a világot látja.

0: Minden utcakő történetek százaival van tele. Az elmúlt évtizedek, évszázadok nyomait látjuk nap mint nap, bármerre nézünk is. Ismerjük vajon a körülöttünk lévő város históriáit, az apró titkokat, amikről az építmények regélnek? A Klasszik Rádió 92.1 fellebbenti a fájdlat, a fővárosunk pedig elmondja történeteit. Mesélő Budapest Tittel Kingával és Szerémi Nórával a Klasszik Rádió 92.1-en, hétvégén 19 órakor és hétköznap az Intermezzóban. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Olyan gyors, akár egy gondolat.
2: Mondd, hogy csináltad?
1: Letöltöttem, egy gombnyomással rendelem, és utána már csak az útvonalát figyelem. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
2: Én is így akarok taxit rendelni.
1: Rendeljen ön is City Taxit egy gombnyomással okostelefonjáról, bárhol, bármikor. Keresse a City Taxi Budapest appot letöltésre, mert könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyen megy. www.citytaxi.hu.
3: Tiéd a város a MOL Bubival. A vadonatúj bringák már csak téged várnak. Élvezd a városi kerékpározást, és tekerd szabadon a klasszikus és az elektromos rásegítésű bubikkal. Töltsd le a MOL Bubi appot, és már indulhat is az utazás. MOL Bubi. Szabadság két keréken. További részletek a molbubi.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
4: Fokozódik a hőség. Építik a Dunai vízszint emelő fenék küszöböt Paksnál. Gyerekek felzárkóztatására gyűjt az Ökumenikus Segélyszervezet. Jó napot kívánok, Szejfrida Adéla vagyok. Tovább apad a Duna Paksnál. Az előrejelzések szerint vasárnapra hétfőre éri el a folyó azt a szintet, amelynél ismét le kellene állítani a jelenleg működő két turbinából az egyiket. Erről a miniszterelnök számolt be a paksi helyzetről szóló kormányzati tájékoztatón. Magyar Péter elmondta, hogy már építik a fenékküszöböt, mely tartósan segít emelni a folyó vízszintjét. A művelet várhatóan egy hónapig tart, és összesen 145 ezer tonna követ használnak fel. A munkálatok mintegy 6 milliárd forintba kerülnek. Még mindig rengeteg az illegálisan lerakott szemét az erdőkben, ennek megakadályozására társadalmi szemléletváltásra van szükség, hangsúlyozta az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László felhívta a figyelmet arra, hogy az állami erdőgazdaságok az elmúlt években majdnem 13 ezer tonna építési törmeléket, lomot, gumiabroncsot és veszélyes anyagot gyűjtöttek össze és szállítottak el az erdőkből. A miniszter hangsúlyozta, nem figyelmetlenségről, hanem tudatos jogsértésről van szó. Nehéz helyzetben lévő gyerekek támogatására gyűjt pénzadományt a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet. Idén 2000 órányi fejlesztő foglalkozással segítenék a hátrányos helyzetben élő gyerekek felzárkózását. A 13-53-as adományvonal tárcsázása hívásonként vagy SMS-enként 500 forint támogatást jelent. Tavaly ellopott Matisse műveket szerzett vissza a brazil rendőrség. A francia festő Jazz című könyvéből származó nyomatokat két fegyveres rabolta el még decemberben a São Paulo-i könyvtárból, miután lefogtak egy őrt és egy idős házas párt. Az átszámítva több mint 63 millió forintot érő alkotásokat a brazil nagyváros közelében egy lakásban találták meg. A lopás megrendelőjét már tavasszal őrizetbe vették. Henri Matisse Jazz című művészkönyve 1947-ben jelent meg, és 250 dedikált példány létezik belőle. Nagy-Britanniában tegnap volt az év eddigi legforróbb napja. A londoni Kew Gardens botanikus kertben 38,1 Celsius fokot mértek. A feljegyzések kezdete óta ez volt az ötödik legmelegebb nap a Szigetországban. Franciaországban is tombol a kánikula. 23 éve volt utoljára olyan hosszantartó hőhullám, mint most. A nyugat-európai országban már 17 egymást követő napja tart a hőség. Rómában a Tevere folyó alacsony vízállása miatt láthatóvá váltak az ókori Néró híd romjai. A folyóvízhozama fele az ilyenkor megszokottnak. Az olasz főváros vezetői szerint komoly vízügyi válsággal állnak szemben. Itthon marad a napos száraz idő, csak keleten lehet kevés felhő az égen. Az alföld északi részén időnként megélénkül a szél. Napközben 30-33, késő este 15-23 fok valószínű. A Balaton és a Velencei tó 21, a Tisza tó 25 fokos. A hétvégére visszatér a nagy hőség. Vasárnap akár 37 fok is lehet.
0: Az NTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Ferencváros 1792-ben első Ferenc trónra lépésekor kapta a nevét. A Mester utca neve a 19. század második felének nagy ipari fejlődésére utal. Ennek a korszaknak az emlékét őrzi még a 9. kerületben található Vágóhíd utca, Gőzmalom utca, Gabona utca és Ipar utca is, hiszen ezen a környéken gőzmalom, húskonzervgyár, árpagyöngygyár, illetve marhavásár is működött. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

szerkessze velünk kedvenc rádióját. Kövesse figyelemmel és értékelje zenéinket internetes oldalunkon, hogy még kellemesebb perceket szerezhessünk. www.klasszikradio.hu

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A jelenleg 2200 méter hosszan feltárt Szemlőhegyi barlang Budapest egyik legértékesebb természeti kincse. Bejárata a második kerületben a Pusztaszeri útról nyílik. Falai látványos formakincsű ásványkiválásokkal, úgynevezett borsókövekkel gazdagon díszítettek. A túraútvonal mintegy 250 méter, melyet a látogatók kényelmes betonjárdákon és lépcsőkön járhatnak be. Pormentes levegőjének tisztasága a magashegyi üdülőhelyekével vetekszik, így lehetővé teszi asztmás és légúti betegségben szenvedők kezelését. A barlangterápiás program a 90-es évek elején indult. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Lépjen be egy világba, ahol a képek helyett a dallamokkal látunk. Egy világba, ahol a filmkockákat saját képzeletünk vetíti elénk. Egy univerzum, ahol a hallgatás filmeket és sorozatokat szól. 92.1. Az ajtó, ami ebbe a világba visz. A világba, amit úgy hívnak, Cinemusic. Cinemusic, a Klasszik Rádió 92.1 filmzenei műsora Varga Ramona válogatásában. Mi minden képhez dallamot adunk.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A régi pesti szleng kifejezései között számos ötletes érdekességet találunk. A bőrfejűek a budapesti tűzoltók voltak, ugyanis kemény bőrből készült csákót viseltek. A hónai kereskedők voltak a zugárusok, akik a kapuajakban igyekeztek eladni nem ritkán lopott portékájukat, a kabátjuk alól kínálgatva azt a háziasszonyoknak. A rottenbillerezés a kártyapakli idegesítően hosszú keverését jelentette. A kifejezés rottenbiller lipót polgármesterre utal, aki kártyakeverés közben halt meg. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az Andrássy út 3 szakaszra osztható. A szakaszokon mind a beépítettség, mind az útpálya elrendezése, hosszúsága és szélessége is különbözik. A középső szakasz az Oktogon és a Kodály körön között található. Itt az út szélessége már 45,5 méter. Az 563 méter hosszú szakaszon a zárt sorú építés megmarad, de az épületek alacsonyabbak, és az út szélességének köszönhetően megjelenik a két szervízút, így e szakasz már inkább fasor jellegű. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Klasszik Rádió 92.1. A részletes zenei listát keresse a www.klasszikradio.hu weboldalon.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en. Van olyan hely, ahová jól esik visszatérni, megállni, megpihenni és feltöltődni? Nekünk van. És önnek? A mobilján biztosan van egy ilyen hely. A Klasszik Rádió 92.1 telefonos alkalmazásával mostantól klasszikus kedvencei elkísérik bárhová indul. Klasszikus utitárs, kolléga és barát. És még mennyi minden, miközben összeolvadt tér és idő, és csak az azonnal és akárhol elérhető zenei kedvencek maradnak. A Klasszik Rádió 92.1 mobilapp elérhető Android eszközökre a Google Play áruházban. Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Fokozódik a hőség. Biztonságban vannak a Horvátországban nyaraló magyarok. 60 embert fogtak el a fővárosi rendészeti razziában. Jó napot kívánok, Szejfrida Adél vagyok. Újabb erdőtűz pusztít Dél-Horvátországban, Split közelében. A környéken tartózkodó magyarok biztonságban vannak, a külügy éjszaka többször is egyeztetett a horvát hatóságokkal, közölte Orbán Anita külügyminiszter. Egy tengerparti fenyőerdő gyulladt meg, a lángok egy Omishoz tartozó kisebb település lakóépületeire is átterjedtek. Éjjel több száz helyi lakost és turistát kellett kimenekíteni, egy ember kórházba került. A szél és a hőség nehezíti az oltást. Brájt-szigetén és Rijeka közelében is erdőtüzekkel küzdenek a tűzoltók, de a Balkánon több országban is hasonló a helyzet. Paksra hívta a parlamenti pártok elnökeit a kormányfő. Magyar Péter jelezte, holnap reggel 10 órakor az atomerőműnél a Duna vízszintjének emelése érdekében végzett fenékküszöbépítés részleteiről személyesen szeretné tájékoztatni a politikusokat. A miniszterelnök jelezte, hogy szó lesz a korábbi évek mulasztásairól is, mert azok miatt vált szükségessé a mostani beavatkozás. Közben a Duna tovább apad Paksnál. Az előrejelzések szerint vasárnapra hétfőre éri el a folyó azt a szintet, amelynél ismét le kellene állítani a jelenleg működő két turbinából az egyiket. A fenékküszöbépítés várhatóan egy hónapig tart, és összesen 145 ezer tonna követ használnak fel. Nehéz helyzetben lévő gyerekek támogatására gyűjt pénzadományt a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet. Idén 2000 órányi fejlesztő foglalkozással segítenék a hátrányos helyzetben élő gyerekek felzárkózását. A 13-53-as adományvonal tárcsázása hívásonként vagy SMS-enként 500 forint támogatást jelent. Még mindig rengeteg az illegálisan lerakott szemét az erdőkben. Ennek megakadályozására társadalmi szemléletváltásra van szükség, hangsúlyozta az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László felhívta a figyelmet arra, hogy az állami erdőgazdaságok az elmúlt években majdnem 13 ezer tonna építési törmeléket, lomot, gumiabroncsot és veszélyes anyagot gyűjtöttek össze és szállítottak el az erdőkből. A miniszter hangsúlyozta, nem figyelmetlenségről, hanem tudatos jogsértésről van szó. Folytatódott a kiterjedt rendészeti razzia a fővárosban. A negyedik héten a több mint 2000 igazoltatás mellett 60 embert, köztük körözött bűnözőket is elfogtak, mintegy 40-et pedig előállítottak, közölte a brfkpolisz.hu-n. A rendőrök intézkedtek kábítószerbirtoklás, garázdaság és lopás miatt, de volt sok köztéri italozás, köztisztasági szabályszegés és egy tucat esetben egészségügyi panaszokkal küzdő vagy maga tehetetlen embert helyeztek biztonságba. Marad a napos száraz idő, csak keleten lehet kevés felhő az égen, az Alföld északi részén időnként megélénkül a szél. Napközben 30-33, késő este 15-23 fok valószínű. A hétvégére visszatér a nagy hőség, vasárnap akár 37 fok is lehet.
0: Az NTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Eredetileg minden hídnak külön hídmestere volt. Jelenleg négyen vigyáznak a 7 központi hídunkra. A hídmesterek rendes munkaidőben dolgoznak, hétvégén és az esti éjszakai órákban pedig heti váltásban ügyeletet tartanak. A Szabadsághíd déli vámszedőházában lévő irodában van egy óriási kulcscsomó, amelyen megtalálható az összes híd összes helyiségének összes kulcsa. Az ügyeletes hídmester a riasztást követően innen veszi el a kulcsomót, és nyitja meg a híd megfelelő részét vagy helyiségét az illetékes hatóságok előtt.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A kelet-nyugati metró, vagyis a kettes metró 1950 és 1954 közötti első építési szakaszában még erősen érződtek egyrészt a II. Világháború tapasztalatai, másrészt a III. Világháborútól való félelem. Ezért a föld alatti vasút egyik funkciója lett volna a nagyvasúti közlekedés biztosítása a Duna alatt. Arra az esetre is, ha a vasúti Dunahidakat lerombolnák. Így az alagutat nagyobb átmérővel kezdték el fúrni, hogy akár egy vasúti szerelvény is elférjen benne, de az 1963-tól megkezdett továbbépítés során ezzel felhagytak.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Induljon a nap a Klasszik Rádió 92.1-el és egy utazással a kultúra izgalmas világába. Tartalmas és érdekes beszélgetések az irodalom, a filmek, a koncertélet és a színházi világból, nyugalmat sugárzó zenékkel és aktuális közlekedési információkkal fűszerezve. Nyitány minden hétköznap 7 és 10 óra között itt, a Klasszik Rádió 92.1-en, Szerémi Nórával és Gaskó Balázzsal.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A legenda szerint az Erzsébet híd építésekor a belvárosi plébánia templom belelógott a hídba, ezért a templomot arrébb tolták. A szóbeszéd ugyan nem igaz, de a templom kétszer is veszélybe került. Az első Erzsébet híd építésénél még az épület lebontása is szóba jött, amit csak a fővárosiak ellenállása akadályozott meg. A város egyik legrégebbi történetű temploma 1910-ben műemlék lett. Ezután már csak az eltolásáról lehetett szó, ami felismerült a 30-as években, de végül ebből sem lett semmi. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Törökvész a második kerület egyik városrésze. Régen több német neve is volt. Fruchtbarried, azaz termékeny rét, Ochsenried, azaz ökörrét, és Rókuszberg, azaz Rókushegy. A Magyar Tudományos Akadémia tagja, a költő Döbrentei Gábor javaslatára nevezték át a területet 1847-ben Törökvészre. Annak emlékére, hogy Buda visszavívásakor itt verték le az ostromlottak segítségére indult spájhikat és janicsárokat. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Olyan gyors, akár egy gondolat.
2: Mondd, hogy csináltad?
1: Letöltöttem, egy gombnyomással rendelem, és utána már csak az útvonalát figyelem. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
2: Én is így akarok taxit rendelni.
1: Rendeljen ön is City Taxit egy gombnyomással okostelefonjáról, bárhol, bármikor. Keresse a City Taxi Budapest appot letöltésre, mert könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyen megy. www.citytaxi.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Fokozódik a hőség. Építik Paksnál a vízszintemeléshez szükséges fenékküszöböt. Átvilágítják a Nemzeti Színházat. Jó napot kívánok, Szejfrida Adél vagyok. Paksra hívta a parlamenti pártok elnökeit Magyar Péter kormányfő, hogy a Duna vízszintjének emelése érdekében folytatott munkálatokról tájékoztassa őket. A találkozó holnap délelőtt 10 órakor lesz. Közben a Duna tovább apad Paksnál, az előrejelzések szerint vasárnapra, hétfőre éri el a folyó azt a szintet, amelynél ismét le kellene állítani a jelenleg működő két turbinából az egyiket. A miniszterelnök tegnap a kormányzati tájékoztatón elmondta, hogy már építik a fenékküszöböt, amely tartósan segít emelni a folyó vízszintjét. A művelet várhatóan egy hónapig tart, és összesen 145 ezer tonna követ használnak fel. Visszautasította az Alkotmánybíróság a Fidesz egyik alaptörvénymódosítás elleni beadványát. Az ellenzéki párt a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokkal kapcsolatos cikk megsemmisítését kérte. A testület hatáskörhiány miatt érdemi vizsgálat nélkül utasította vissza az indítványt. Az Alkotmánybíróság Handó Tünde és Polt Péter alkotmánybírók külön véleményével hozta meg a döntését. Leváltotta a Magyar Posta vezetőjét a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István közösségi oldalán bejelentette, hogy visszahívta Láng Gézát a Magyar Posta ZRT igazgatóságának elnöki tisztségéből, a társaság igazgatósága pedig megszüntette a vezérigazgatói munkaviszonyát. Átvilágítják a Nemzeti Színházat, közölte a kultúráért is felelős miniszter. Tar Zoltán közösségi oldalán azt írta, hogy a folyamatról tájékoztatták a fenntartó képviselői az intézmény igazgatóját. Hozzátette, Vidnyánszky Attila jelezte, hogy megértette és elfogadta az átvilágítási protokollt, kész a kölcsönös együttműködésre. A vizsgálat eredményéről később tájékoztatást adnak. Újabb erdőtűz pusztít Dél-Horvátországban, Split közelében. 36 ember megsérült, közülük 7-en életveszélyes állapotban vannak. Több városban befogadó központokat nyitottak. A környéken tartózkodó magyarok biztonságban vannak, a külügy éjszaka többször is egyeztetett a horvát hatóságokkal, közölte Orbán Anita külügyminiszter. Egy tengerparti fenyőerdő gyulladt meg, a lángok egy Omishoz tartozó kisebb település lakóépületeire is átterjedtek. Éjjel több száz helyi lakost és turistát kellett kimenekíteni. Angliában újra választották képviselőnek az EU és bevándorlás ellenes Nigel Farage-t a Clactoni részleges parlamenti választáson. A Reform UK párt vezetője maga kezdeményezte a voksolást, amelyet a hagyományos pártok bojkottáltak, fő ellenfele pedig egy szemetes kukának öltözött komikus volt. A 62 éves Farage a szavazással szeretné megerősíteni pozícióját, miután parlamenti vizsgálat indult ellene pénzügyi szabálytalanságok gyanúja miatt. Országszerte süt a nap, legfeljebb keleten lehet kevés felhő az égen, az Alföld északi részén időnként megélénkül a szél. Napközben 30-33, késő este 15-23 fok valószínű. A hétvégére visszatér a kánikula, vasárnap akár 37 fok is lehet.
0: Az NTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Széchenyi Gyógyfürdő, Bece nevén a Szecska, Budapest legnagyobb fürdőkomplexuma. Építését 1909-ben kezdték meg, Ziegler Győző tervei alapján, és 4 évvel később már át is adták. A szabadtéri részen 3 nagy medence helyezkedik el. Középen van az úszómedence, amelyben a helyi szokásoknak megfelelően körbeúsznak. A Városligetben található fürdő termálvízellátását az 1938-ban átadott Szent István kút biztosítja. Az 1240 méter mély kútból Európa legmelegebb hévízforrása tör fel, hőmérséklete 77 Celsius fok.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Liszt-Ferenc Nemzetközi Repülőtér, korábbi nevén Ferihegy Nemzetközi Repülőtér, Magyarország legnagyobb és legismertebb repülőtere. Az építési munkálatok 1942-ben kezdődtek el, majd a II. Világháborúban az épületek komoly károkat szenvedtek el. 1947-ben megkezdődött az újjáépítés. Megtisztították a robbanószerektől a területet, helyrehozták a megsérült épületeket. Az ünnepélyes átadási ünnepséget 1950. május 7-én tartották. Ferihegyre az első időkben menetrend szerint csak a keleti blokk országainak gépei jártak. Az első nyugatra induló menetrend szerinti járat a Malév-Bécsi járata volt 1956 nyarán. 1960-ra Ferihegy Kelet-Közép-Európa legmodernebb repülőtere lett. Új nevét 2011-ben kapta Liszt Ferenc zeneszerző születésének 200. évfordulója alkalmából. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Intermezzo. Hétköznaponként 16 és 19 óra között Bálint Edina várja Önöket a legfrissebb kulturális információkkal, izgalmas vendégekkel és sok-sok zenével. Intermezzo. Itt a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem, rövidítve ELTE, Magyarország legrégebben működő egyeteme, egyike hazánk legnagyobb és legtekintélyesebb felsőoktatási intézményeinek. Pázmány Péter esztergomi érsek alapította 1635-ben Nagyszombatban, majd 1777-ben a négy karral működő egyetemet a jezsuita rend feloszlatása után Mária Terézia királynő áthelyezte Budára. 1784-ben, II. József uralkodása idején pedig Pestre költöztették. Egykori hittudományi karának jugutódja a Pázmány Péter Katolikus Egyetem. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Pesten találták fel az életvizét. A Bródy Sándor és a Puskin utca sarkán álló épület 1901-ben készült el Zsvint György vállalkozó megbízásából, aki igencsak kedvelte az okulttudományokat. Még egy valódi alkimista laboratóriumot is berendezett magának a palota alaksorában. Egy napon az ismerősei különös levelet kaptak tőle, miszerint megtalálta az örök élet forrását. Mire azonban a nagy érdemű odaért a helyszínre ellenőrizni a hír igazvoltát, addigra a házigazda életét vesztette az alaksorban. Azt nem tudni, hogy a különleges kotyvalék mérgezhette meg, vagy egyszerűen csak szívinfarktust kapott, de a család minden esetre örökre befalasztatta a titkos alkimista rejteket.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en. A világ rohan és változik, de életünk egy része örökre klasszikus marad. És ez mostantól még könnyebben elérhető és átélhető. A Klasszik Rádió 92.1 mobil applikációjával megszűnnek a korlátok, és a zene ezután mindössze egy új mozdulatnyira lesz öntől. Töltse le az alkalmazást, és hallgassa a Klasszik Rádió 92.1-et munka, pihenés, utazás, vagy akár sport közben, amerre csak jár a világban. Nincs mi elválaszt, ha összeköt a zene. A Klasszik Rádió 92.1 mobil app elérhető Android eszközökre a Google Play áruházban. Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Fokozódik a hőség. Jól vannak a horvátországi erdőtűz miatt kimenekített magyar turisták. A Fidesz és a KDNP nem megy el, a Mi Hazánk az energiaügyi szakemberét küldi Paksra. Jó napot kívánok, Szejfrida Adél vagyok. Horvátországban csaknem 60 magyart kellett kimenekíteni a Split közelében keletkezett erdőtűz miatt. Mindenki biztonságban van, a külügyi éjszaka többször is egyeztetett a horvát hatóságokkal, tájékoztatott Orbán Anita külügyminiszter. Egy tengerparti fenyőerdő gyulladt meg, a lángok egy Omishoz tartozó kisebb település lakóépületeire is átterjedtek. Több száz helyi lakost és turistát menekítettek ki, 36 ember megsérült, közülük 7-en életveszélyes állapotban vannak. Több városban befogadó központokat nyitottak. Paksra hívta a parlamenti pártok elnökeit Magyar Péter kormányfő, hogy a Duna vízszintjének emelése érdekében folytatott munkálatokról tájékoztassa őket. A Fidesz közölte, hogy nem vesz részt a holnap reggeli megbeszélésen, mert mint fogalmaztak, Paks nem kampányszínpad, tájékoztatni pedig az országgyűlést kell. A KDNP szintén nem vesz részt a tájékoztatón, mert azt színjátéknak tartják. A Mi Hazánk mozgalom szerint a politikusok helyett a szakembereknek kell konzultálni az ügyben. Ezért Torockai László pártelnök helyett Tóth Máté energiajogász, az ellenzéki párt energiaügyi főtanácsadója vesz részt a találkozón. Visszautasította az Alkotmánybírósága a Fidesz egyik alaptörvénymódosítás elleni beadványát. Az ellenzéki párt a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokkal kapcsolatos cikk megsemmisítését kérte, arra hivatkozva, hogy a rendelkezés nem jövőbeli intézményre, hanem már működő alapítványokra vonatkozik. A testület hatáskörhiány miatt érdemi vizsgálat nélkül utasította vissza az indítványt. Leváltotta a Magyar Posta vezetőjét a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István közölte, hogy visszahívta Láng Gézát a Magyar Posta ZRT igazgatóságának elnöki tisztségéből. A társaság igazgatósága pedig megszüntette a vezérigazgatói munkaviszonyát. Kiemelten ellenőrzi a külföldi webáruházakat a gazdasági versenyhivatal. Közlésük szerint a magyar elkereskedelem egyre nagyobb része külföldi piactereken bonyolódik. A hivatal célja, hogy a bírságok kiszabása mellett vagy helyett a fogyasztók számára érjen el közvetlen kompenzációt, pénzbeli visszatérítést. A GVH az elmúlt 6 évben több mint 10 milliárd forintot szerzett vissza a magyar vásárlóknak. Átvilágítják a Nemzeti Színházat, a kultúráért is felelős miniszter közölte, hogy a folyamatról tájékoztatták az intézmény igazgatóját. Tar Zoltán hozzátette, hogy Vidnyánszky Attila jelezte, megértette és elfogadta az átvilágítási protokollt és kész az együttműködésre. Országszerte süt a nap, legfeljebb keleten lehet kevés felhő az égen, az alföld északi részén időnként megélénkül a szél. Napközben 30-33, késő este 15-23 fok valószínű. A Balaton és a Tiszató 25, a Velencei tó 21 fokos. A hétvégére visszatér a kánikula, vasárnap akár 37 fok is lehet.
0: Az MTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A második kerületben találjuk a Hankóczi Jenő utcát. Hankóczi mezőgazdasági kutató a búza és liszminőség kérdésének szakembere volt. 1905-ben találta fel a farinométert, amivel a tészta nyújthatóságát lehetett megállapítani. Ezt továbbfejlesztve létrehozta a farinográf lisztvizsgáló és minősítő műszert. Az általa kidolgozott módszer az egész világon elterjedt. Kezdeményezésére indult el a minőségi búzatermesztés Magyarországon. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Lukácsfürdő irodalmi alkotásokban is gyakran felbukkan. Ottlik Géza Iskola a határon című regényének kezdő jelenete is itt játszódik. Valamint Nádas Péter is megemlékezik róla a nagyszabású Párhuzamos történetek című regényében. Kolozsvári Grandpierre Emil így ír vissza emlékezéseiben. A Lukácsfürdő nagyjából, ha nem is teljes egészében, azt a feladatot töltötte be, mint Hajdan az irodalmi kávéházak, vagy a szellemi foglalkozások kocsmai törzsasztalai. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Klasszik Rádió 92.1. A részletes zenei listát keresse a www.klasszikradio.hu weboldalon.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az óbudai TE csapatánál kezdte kapus pályafutását Koreny József, akiről később tangót neveztek el Argentínában. A 20-as évek közepén Uruguayba utazott, Dél-Amerika ekkor még ismeretlen terepnek számított a magyar labdarúgók körében. Koreny volt az első, aki magyarként ezen a földrészen próbált szerencsét. Nem sokára az argentin Racing Clubhoz szerződött, a helyi lapok így írtak róla. Rövid 8 havi működése után ugyanolyan népszerűségre tett itten szert, mint más kapusok egy egész évtized alatt. Akkor a sztár lett, hogy képeivel díszítették a csokoládés és cigarettás dobozokat, egy argentin zeneszerző pedig a tiszteletére megírta a Koreny tangót. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A hajómalmok első említése az 1300-as évekből való, de tömegesen csak a 18.-19. Században terjedtek el. A főváros térségében a hajómalmokat lánccal a folyóba vert karóhoz, az úgynevezett malomszeghez kötötték. Éjjel-nappal folyt rajtuk a munka, így a vízimolnár napi 1200-1600 kg gabonát tudott megőrölni, munkadíja a gabona 10-15%-a volt. Egy hajómalom értéke 3 falusi ház árával volt egyenlő. Így a vízimolnárok tehetősnek számítottak, és mesterségük biztos megélhetést jelentett generációkon át. A vízimolnárok malmaikat szinte teljesen fából készítették. Szintén fából rendkívül pontos fogaskerékrendszereket alkottak, de zsákfelvonó és lisztszitáló berendezéseket is készítettek. Télen a jég elől a hajómalmot védett helyre bontatták. A budai oldalon az Óbudai kikötőbe, Pesten pedig a mai Fővám tér helyén egykor elterülő Molnár-tóba. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A nyár legizgalmasabb klasszikus zenei fesztiválja, a Miraton Fesztivál augusztus 22-e és 30-a között 8. alkalommal tölti meg Budapestet zenével, Miranda Liu hegedű művész vezetésével. 12 koncert, 11 ország művészei, Mozarttól Chopinig. Akár 30% kedvezmény most a miraton.jegy.hu-n.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Fokozódik a hőség, biztonságban vannak a Horvátországban nyaraló magyarok. Paksra hívta a parlamenti pártok elnökeit Magyar Péter. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Horvátországban csaknem 60 magyart kellett kimenekíteni a Split közelében keletkezett erdőtűz miatt. Mindenki biztonságban van, a külügy éjszaka többször is egyeztetett a horvát hatóságokkal, tájékoztatott Orbán Anita külügyminiszter. Egy tengerparti fenyőerdő gyulladt meg, a lángok egy Omishoz tartozó kisebb település lakóépületeire is átterjedtek. Több száz helyi lakost és turistát menekítettek ki, 36 ember megsérült, közülük 7 életveszélyes állapotban vannak. Több városban befogadó központokat nyitottak. Paksra hívta a parlamenti pártok elnökeit Magyar Péter kormányfő, hogy a Duna víz szintjének emelése érdekében folytatott munkálatokról tájékoztassa őket. A Fidesz közölte, hogy nem vesz részt a megbeszélésen, mert, mint fogalmaztak, Paks nem kampányszínpad, tájékoztatni pedig az országgyűlést kell. A KDNP szintén nem vesz részt a tájékoztatón, mert azt színjátéknak tartják. A Mi Hazánk mozgalom szerint a politikusok helyett a szakembereknek kell konzultálni az ügyben, ezért Torockai László pártelnök helyett Tóth Máté energiajogász, az ellenzéki párt energiaügyi főtanácsadója vesz részt a találkozón. Átvilágítják a Nemzeti Színházat. A kultúráért is felelős miniszter közölte, hogy a folyamatról tájékoztatták az intézmény igazgatóját. Tar Zoltán hozzátette, Vinyánszky Attila jelezte, hogy megértette és elfogadta az átvilágítási protokollt, kész az együttműködésre. Összesen 112 országból érkeztek látogatók idén a Sziget Fesztiválra. A résztvevők csaknem fele külföldi, közülük a legtöbben Hollandiából jöttek, valamint az Egyesült Királyságból, Ausztriából és Németországból. A legtávolabbról érkezők Új-Zélandról utaztak hazánkba. Emellett vannak látogatók Zimbabvéból, Kolumbiából, Japánból és Fülöp-szigetekről is. Új időkapszulákat helyeztek el a Csíksomlyói kegytemplom toronygombjaiban. A székelyföldi Szűz Mária kegyhely működtetői közölték, hogy a csütörtökön helyükre kerül dokumentumok, a templom és a kolostor jelenlegi állapotát, az elmúlt évek felújításait, a ferences közösség életét és az erdélyi ferences rendtartomány helyzetét örökítik meg. A hétvégére visszatér a kánikula, a sok napsütés mellett csak elszórtan lesznek gomoly felhők az égen, a szél megélénkül, hajnalban 10-17, napközben 30-35 fok várható. A Balaton és a Tisza tó 25, a Velencei tó 24 fokos.
0: Az NTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A kék metró állomásait a kezdetben használt négy kocsis szerelvényeknél hosszabbra építették, hogy 6 kocsi is elférjen, számítva arra, hogy a vonal igen forgalmas lesz. Az átadást követően több villamos és buszjáratot megszüntettek, illetve úgy alakítottak át, hogy a metróra hordja az utasokat. A Pöttyös utca megállóban Metki Ödön Mama című 1984-ben készült szobra áll, amelyet a szobrász saját édesanyjáról formázott meg. A szobor a József Attila lakótelep közelsége miatt kapott éppen itt elhelyezést.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Minden utcakő történetek százaival van tele. Az elmúlt évtizedek, évszázadok nyomait látjuk nap mint nap, bármerre nézünk is. Ismerjük vajon a körülöttünk lévő város históriáit, az apró titkokat, amikről az építmények regélnek? A Klasszik Rádió 92.1 fellebbenti a fájdlat, a fővárosunk pedig elmondja történeteit. Mesélő Budapest Tittel Kingával és Szerémi Nórával a Klasszik Rádió 92.1-en, hétvégén 19 órakor és hétköznap az Intermezzóban.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az M3-as metró építése a 70-es években a Nagyvárad tér és a Kőbánya-Kispest végállomás között folytatódott. Rengeteg bonyolult problémát kellett megoldani. A Népliget és a Határút közötti szakaszon a közműveket szinte teljes egészében át kellett helyezni. Kőbánya-Kispest végállomást a MÁV vágányok feletti 235 méteres acélhídhoz kapcsolódva alakították ki. Itt valósult meg először a közös metró MÁV állomás. A második szakasz átadása 1980. március 29-én történt, amikor is 4,5 km pályaszakasszal és 5 új állomással bővült a vonal.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A belvárosban, az országháztól nem messze található Olimpia Park a jól ismert olimpikonok és végigszurkolt olimpiák emlékét hivatott megörökíteni. A 2014-ben megújult park és játszótér bejáratánál álló szimbólumszobor, az olimpiai ötkarika, a budai rakpartról is látható. A szobrot azért festették nemzeti színűre, mert a Nemzetközi Olimpiai Bizottság jogdíjat akart kérni a hivatalos ötszín használatáért. A parkban egy látványbeton elem feltünteti az olimpiai aranyérmes magyar sportolók nevét, egy világtérképen pedig megkereshetjük az eddigi összes nyári olimpiai és paralimpiai helyszínt a megfelelő évszámmal párosítva. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
2: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió főbevásárlót érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Fokozódik a hőség, magyarok is megsérültek a horvátországi erdőtűzben. Paksra hívta a parlamenti pártok elnökeit Magyar Péter. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Magyarok is megsérültek a Horvátország déli részén pusztító erdőtűzben. Ketten közülük kórházban vannak, közölte a külügyminisztérium. A Split közeli Omis térségéből több száz embert kellett kimenteni. 36 ember megsérült, köztük 4 magyar, ketten közülük kórházban vannak. Több városban befogadó központokat nyitottak. Közben a Peljesác félszigeten is erdőtűz alakult ki, amely az erős szél miatt gyorsan terjedt. Arra kérik a Horvátországban tartózkodó magyarokat, hogy kövessék a helyi hatóságok utasításait és a Kozinfo aktuális tájékoztatásait. Paksra hívta a parlamenti pártok elnökeit Magyar Péter kormányfő, hogy a Dunavíz szintjének emelése érdekében folytatott munkálatokról tájékoztassa őket. A Fidesz közölte, hogy nem vesz részt a megbeszélésen, mert, mint fogalmaztak, Paks nem kampányszínpad, tájékoztatni pedig az országgyűlést kell. A KDNP szintén nem vesz részt a tájékoztatón, mert azt színjátéknak tartják. A Mi Hazánk mozgalom szerint a politikusok helyett a szakembereknek kell konzultálni az ügyben, ezért Torockai László pártelnök helyett Tóth Máté energiajogász, az ellenzéki párt energiaügyi főtanácsadója vesz részt a találkozón. Tanszereket gyűjt rászoruló gyerekeknek a Máltai Szeretetszolgálat. A szervezet önkéntesei vasárnapig az Interspár áruházakban veszik át a megvásárolt iskolaszereket. Emellett augusztus 31-éig adománykártyák vásárlásával is lehet támogatni az akciót. A befolyt összeget ugyancsak új tanszerek beszerzésére fordítják. Folytatódott a kiterjedt rendészeti razzia a fővárosban. A negyedik héten több mint 2000 embert igazoltattak, 57 embert elfogtak, 37-et pedig előállítottak, közölte a BRFK. A rendőrök intézkedtek kábítószerbirtoklás, garázdaság és lopás miatt, de volt sok köztéri italozás, köztisztasági szabályszegés és egy tucat esetben egészségügyi panaszokkal küzdő vagy magatehetetlen embert helyeztek biztonságba. A 74 helyszíni bírságon kívül 18 esetben büntető feljelentést tettek. A hétvégére visszatér a kánikula. A sok napsütés mellett csak elszórtan lesznek gomoly felhők az égen. A szél megélénkül, hajnalban 10-17, napközben 30-35 fok várható. A Balaton és a Tisza tó 25, a Velencei tó 24 fokos.
0: Az MTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A hazai malomipar fénykorában az 1860-as években állt a legtöbb hajómalom a Dunán, amikor a gabonaszállítmányok legnagyobb része még vízi útvonalakon érkezett. A gőzmalmok a nagybirtokon termesztett búza őrlésére és a finomliszt exportjára rendezkedtek be, a hajómalmok pedig a környékükön élő kistermelőket szolgálták ki. Őrültek a házi kenyérhez búzát és rost, és alkalmazkodva a helyi igényekhez kukoricát, a sörgyártáshoz árpát, de még fűszerpaprikát is. A fővárosban az 1920-as évektől ismerik az utolsó óbudai hajómalmot, a Duna más szakaszain azonban még sokáig működtek. A régi vízimolnárok emlékét utcanevek őrzik, ilyen például Óbudán a Vízimolnár utca és a Vízimalom sétány, a belvárosi és a Soroksári Molnár utca, illetve az utóbbi városrészben a Molnár-sziget és Völgyhajó utca elnevezések is.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Klasszik Rádió 92.1. Következik Antonio Vivaldi C-dur koncertó Opus 8 nr. 6 első tétel. Előadja a Liszt Ferenc Kamarazenekar.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. 1926-ban nyílt meg a Corvin áruház, amely mögött egy tőkeerős német-holland befektető csoport és profi menedzsment állt. Számos újdonságot vezettek be a hazai piacon, menetjegyirodát és megfizethető éttermet nyitottak. A közönséget gyakran szalonzenekar szórakoztatta, az emeleti kiállítótérben pedig művészeti alkotásokat mutattak be. Itt volt először szezonvégi kiárusítás. Az 1931-ben épített mozgó lépcső pedig valódi szenzációnak számított a városban. Később, moszkvai mintára, itt valósították meg először az önkiszolgáló rendszer ősét.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

szerkessze velünk kedvenc rádióját. Kövesse figyelemmel és értékelje zenéinket internetes oldalunkon, hogy még kellemesebb perceket szerezhessünk. www.klasszikradio.hu

Induljon a nap a Klasszik Rádió 92.1-el és egy utazással a kultúra izgalmas világába. Tartalmas és érdekes beszélgetések az irodalom, a filmek, a koncertélet és a színházi világból, nyugalmat sugárzó zenékkel és aktuális közlekedési információkkal fűszerezve. Nyitány minden hétköznap 7 és 10 óra között itt, a Klasszik Rádió 92.1-en, Szerémi Nórával és Gaskó Balázzsal.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A főváros tele van olyan helyekkel, amelyeket nem csak a hivatalos nevükön emlegettek a budapestiek. Cérnakorzónak nevezték például a József körút belső részét, ahol a fiatal varrólányok sétálgattak. A vár alatt a Donáti köz volt a Csaló köz. Itt egy közismert bordélyház működött a 30-as évek előtt, ahol a férjek megcsalták feleségüket. A maflasarok a Ferenciek terén a templom bejárata előtti rész. Vasárnap délben kiöltözött fiatal emberek csoportokba verődve áldogáltak itt, és nézegették a templomból kijövő lányokat. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A harmadik kerület hemzseg az ős magyar eredetű utcanevektől. Kabar, Kurszán, Csalma utca. A kabar szó egy a magyarokhoz csatlakozott török törzsre, a kavarokra utal. Kurszán fejedelem volt, Árpád mellett a honfoglaló magyarok egyik vezetője. Jelentős szerepet játszott Pannonia területének meghódításában is. A Csalma utca neve két dolgot is jelent. A csalma egy hosszú kucsma vagy báránybőrsüveg, ami főleg a székelyekre jellemző. Ugyanakkor a szerémségben fekvő település neve is, amely törökül egyébként szintén turbánt jelent. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en. Van olyan hely, ahová jól esik visszatérni, megállni, megpihenni és feltöltődni? Nekünk van. És önnek? A mobilján biztosan van egy ilyen hely. A Klasszik Rádió 92.1 telefonos alkalmazásával mostantól klasszikus kedvencei elkísérik bárhová indul. Klasszikus utitárs, kolléga és barát. És még mennyi minden, miközben összeolvadt tér és idő, és csak az azonnal is akárhol elérhető zenei kedvencek maradnak. A Klasszik Rádió 92.1 mobilapp elérhető Android eszközökre a Google Play áruházban. Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Fokozódik a hőség, magyarok is megsérültek a horvátországi erdőtűzben. Hamarosan megkezdődik Paksnál a helyszínre érkezett bárkák irányított süllyesztése. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Magyarok is megsérültek a Horvátország déli részén pusztító erdőtűzben. Ketten közülük kórházban vannak, közölte a külügyminisztérium. A Split közeli Omis térségéből több száz embert kellett kimenteni. 36 ember megsérült, köztük 4 magyar, ketten közülük kórházban vannak. Több városban befogadó központokat nyitottak. Közben a Peljesác félszigeten is erdőtűz alakult ki, amely az erős szél miatt gyorsan terjedt. Arra kérik a Horvátországban tartózkodó magyarokat, hogy kövessék a helyi hatóságok utasításait és a Kozinfo aktuális tájékoztatásait. A horvátországi erdőtüzek károsultjainak érdemes mi hamarabb felvenniük a kapcsolatot az utasbiztosítójukkal. Hívják fel a figyelmet biztosítási szakemberek. Mint írják, az utasbiztosítás fedezi a sürgősségi orvosi ellátás és a betegszállítás költségeit. A podgyászbiztosítás a tűzben megsemmisült személyes tárgyakra nyújthat fedezetet, a kaszkó pedig a járműben keletkezett károkat téríti meg. Rövidesen megkezdődik Paksnál a helyszínre érkezett bárkák irányított süllyesztése, amivel több centiméterrel emelhetik a Duna vízszintjét, közölte a kormányfő. Magyar Péter arról beszélt, hogy a szakemberek megfeszített tempóban dolgoznak a dunai fenékküszöb kialakításán. Hozzátette, a rendkívül összetett beruházáson több százan dolgoznak. Tanszereket gyűjt rászoruló gyerekeknek a Máltai Szeretetszolgálat. A szervezet önkéntesei vasárnapig az Interspar áruházakban veszik át a megvásárolt iskolaszereket. Emellett augusztus 31-éig adománykártyák vásárlásával is lehet támogatni az akciót. A befolyt összeget ugyancsak új tanszerek beszerzésére fordítják. Folytatódott a kiterjedt rendészeti razzia a fővárosban. A negyedik héten több mint 2000 embert igazoltattak, 57 embert elfogtak, 37-et pedig előállítottak, közölte a BRFK. A rendőrök intézkedtek kábítószerbirtoklás, garázdaság és lopás miatt, de volt sok köztéri italozás, köztisztasági szabályszegés és egy tucat esetben egészségügyi panaszokkal küzdő vagy magatehetetlen embert helyeztek biztonságba. A 74 helyszíni bírságon kívül 18 esetben büntető feljelentést tettek. A hétvégére visszatér a kánikula. A sok napsütés mellett csak elszórtan lesznek gomoly felhők az égen. A szél megélénkül, hajnalban 10-17, napközben 30-35 fok várható.
0: Az NTI híreit hallották. Kezdődjön az Intermezzo. A mikrofonnál Bálint Edina.
2: Kellemes délutánt, szép napot kívánok, nézzük, hogy ma délután kik lesznek a vendégeink. Hamarosan Révész Tamás fotóművész, fotóriportert hallhatják, akivel a Csend, a Mindennapok költészete című kiállításáról lesz szó. 5 és 6 óra között velünk lesz Somogyi Hajnalka kurátor, az Off Biennale alapító vezetője. Több mint 10 éve fókuszban a független képzőművészet. Erről lesz szó. Most pedig Schumann első B-dur szimfónia második tétele szól a Bécsi Filharmonikus Zenekar előadásában.

0: Impresszió a Klasszik Rádió 92.1-en Bálint Edinával.
1: A műcsarnokban október 11-ig látható Révész Tamás Csend, a Mindennapok költészete című kiállítás, amely a magyar fotoművészet egyik meghatározó alkotójának rendkívül gazdag életművéből válogat. A vonalban pedig maga Révész Tamás, Balázs Béla díjas fotoművész, fotóriporter. Üdvözlöm, jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok, köszönöm az érdeklődését!
1: Nagyon figyelemfelhívó a kiállítás címe. Mitől hangos a csend?
2: Érdekes gondolat, nagyon érdekes, amit a Robert Pledge, egy amerikai szerző, aki a katalógusba írt egy nagyon érdekes írást, egy eszét pont a csendről, hogy mennyire hangos, hogy minden képnek szinte hallja a hangját, és hát lényegében ez is a cél, hogy szóljon a nézőhöz, hogy gondolatot ébrezzen, hogy érzelmet keltsen. Az a kép, ami nem beszél, aminek nincsen igazából hangja, az szinte minek.
1: Ez technika kérdése, vagy pedig az alkotó látásmódjától függ, hogy meg tudja valósítani?
2: Én azt hiszem, hogy azon múlik, hogy az alkotónak van-e mondani valója. Tehát az, amit a kiállításon majd a néző lát, azok lényegében mindegyik valamilyen fontos témáról szól, oly módon, hogy elindítson egy gondolatot, amit aztán befejez a néző. Ez körülbelül olyan lehet, mint amikor gyerekkoromban én színdarabot olvastam, és amikor az apám megkérdezte, hogy mit olvasol, kisfiam, akkor elmondtam neki, és olyan vizuálisan mondtam el, hogy nem sokára rákaptam egy fényképezőgépet. Szóval egy írás, egy fotó, egy bármilyen műtárgy, szobor vagy festmény el tud indítani egy olyan gondolatsort, amivel a néző tovább gondolja azt, amit lát. Elindít egy gondolatot, elindít egy érzelmet, egy empatikus hozzáállást, és akkor már is sikerrel járt az alkotó.
1: De akkor ez egy kölcsönhatás, tehát a szemlélő és az alkotó műve között létrejövő kapcsolat eredménye?
2: Hát igen, mert végül is ez nagyon fontos, hiszen bármilyen introvert mondjuk, egy magába forduló, egy alkotó, egy művész, azért a célja az, hogy megmutasson valamit, hogy összekösse azt az alkotást a nézővel, nem önmagának készíti. Nagyon, nagyon ritka az a festő vagy alkotó, aki nem is mutatja meg a művét, nem azért csinálja, hogy valami üzenetet továbbítson a nézőnek.
1: Nem önmagának csinálja, de az alkotás közben mégsem gondolhat arra, hogy ezt majd mások látni fogják, nem? Mert akkor kilép abból a térből.
2: Ez a pontos

0: Igen, így van, nem lehet mások számára csinálni, mert akkor rögtön elvész a dolognak az eredetisége, meg az ösztönös szándék. Én azt hiszem, hogy azon múlik, hogy van-e az alkotónak valamilyen gondolata, amit továbbítani akar. Ha én arra gondolok, hogy például az egyik első komolyabb munkám, amit 68-ban kezdtem, és 1977-ben jelent meg ez a Búcsú a cigánytelepről című könyv, amit Tamás Ervinnel együtt készítettünk a végén, ő írta. Ennek a célja az volt, hogy felhívjam valamire a figyelmet, valami, ami engem megdöbbentett az akkori állapotok, és egy őszinte cél volt, hogy hát ha valamilyen módon azzal, hogy szembesítem a közönséget, az olvasót, a nézőt, talán majd változnak a dolgok, és ugyanez nagyon sok későbbi munkámra igaz. Akárha a vidéki Magyarországot fényképeztem, akárha ekvádori kecsóa indiánokat. Tehát mindig volt egy cél, egy olyan cél, amit, hát mondjuk ez egy nagy szó, amit olyan nemesnek tartok, hogy elvigyem a hírt, ami nem egy drámai hír, tehát nem egy olyan, mint amit mondjuk a Börtönszoton látunk, ami egy napi eseményről szól, hanem talán azzal a szlogennel egyezik, ami a fontos dolgoknak a megmutatása, megörökítése. Ugye van egy mondás, hogy amit ma lefényképezek, az holnap már a múlt, az már történelem lehet. Tehát mindenképpen, ha visszagondolok erre, vagy megnézem ezt a kiállítást, akkor azt látom, hogy átölel egy olyan korszakot, ami már nincsen előttünk, esetleg megőriz olyan állapotokat, olyan társadalmi viszonyokat, amiről lehet olvasni, meg beszélhet a nagypapa arról az unokának, hogy élt mondjuk egy vidéki Magyarország, vagy hogy milyen egy Mária Pócsi búcsú egy hívőnek, de az, amit egy fotográfus ilyen módon megörökít, és esetleg megjelenik egy könyvben, az ott marad, az emlékeztet a múltunkra, és az azért is nagyon fontos, mert hát viszont a jelenünk és a jövőnk is arra épül.
1: Hogyan állította össze a kiállítás anyagát, hiszen 3 kiállítóteremben látható közel 100 fotó?
0: Hát ez nem volt egy egyszerű feladat. Ugye rengeteg kiállításom volt a világban, és jó 10 évvel ezelőtt a gyerekeim elkezdték durusolni, hogy apu, neked, te már mindenkinek szervezel, kurátor vagy, meg csinálod a WordPress fotót 35 éve, hol van a te nagy kiállításod? És akkor én elkezdtem átnézni kockáról kockára az összes régi képemet, ez sok 10 000. Beszkenneltem 5 000, nagyjából 5 000 képet, és végül Tulipán Zsuzsanna kurátorral kiválasztottunk abból a 300 képből 80-at, ami itt látható. Tehát egy nagyon-nagyon nehéz feladat, és azt gondolom, hogy nagyon sokszor gondolok arra, hogy Úristen, hogy mi maradt ki, hogy mi mennyi fontos dolog, vagy szép dolog, hogy az utóbbi 20 évből nem is választottam be semmit, ami azzal vigasztal, hogy na jó, majd 10 év múlva lesz egy másik kiállításom, ami csupa szép képről szól. Egyébként erről jut eszembe, hogy a könyvbe írtam egy ilyen kis, nagyon rövid fülszöveget, ami nagyjából ez a gondolat, hogy vannak képek, amelyek annyira szépek, annyira gyönyörű jelenetet mutatnak, annyira élvezem a szépségét annak a környezetnek, hogy nem is csinálok képet, hogy elfelejtek fényképezni, és gyakorlatilag ezek a legszebb el nem készült fotográfiáim.
1: Amelyek megvannak.
0: Amelyek nincsenek meg.
1: Önben megvannak, azok igen, ott maradnak, úgyhogy...
0: Igen, igen. Szóval ez egy olyan kiállítás, amit én azt hiszem, hogy élmény lesz megnézni a nézőnek, mert egyrészt egy nagyon komoly válogatás, egy nagyon szigorú válogatás. Gyönyörűek a képek, már technikailag másfél méteres nagyságú, a kisebb kép az egy méter, tehát befed három hatalmas termet a műcsarnokban, de aki ezt végig sétálja, az végig sétálja a világot. Tehát elindulunk Magyarországról, vagy látom az én 13 éves koromban készült nagymamám képeit, vagy a Szép Művészeti Múzeum tetőablak cseréjét, ugyanabból az időszakból is végig megyünk a cigánytelepeken, a Magyarország vidéki életformáján át a New Yorkig, és látjuk azt a mágikus ködben úszó West Side-ot, amit speciál az ablakomból fényképeztem, New Jersey oldalról, az ekvádori indiánokat, a szicíliai elképesztő gesztusokkal teli fotókat, Izrael, Tel Aviv, Jeruzsálem, és még sorolhatnám.
1: És akkor tegyük hozzá azt a gyönyörű gondolatot, amit az előbb mondott, valahogy ez volt a lényege, ugye, hogy azok a legszebb képek, amelyek nem készülnek el, mert az ember annyira belefeledkezik.
0: Ez így
1: a
0: van.
1: Gyönyörűségben.
0: Ez így van. Abszolút így van. De azért ezek is szépek.
1: Hát igen.
0: Ezek is vigasztalóak, igen, vannak köztük nagyon szép képek.
1: Október 11-éig megnézheti a közönség a műcsarnokban. Nagy öröm volt önnel beszélgetni.
0: Na, én is köszönöm, hogy beszélhettünk.
1: Nagyon
0: köszönöm.
1: Viszonthallásra. Révész Tamás Balázs Béla Díjas fotóművész, fotóriporter volt a vendégem itt az Intermezzo-ban.

Intermezzo. Hétköznaponként 16 és 19 óra között Bálint Edina várja Önöket a legfrissebb kulturális információkkal, izgalmas vendégekkel és sok-sok zenével. Intermezzo. Itt a Klasszik Rádió 92.1-en.

Ez a Klasszik Rádió 92.1, az Intermezzót hallják, programajánló következik. Október végéig látogatható a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum Öveket becsatolni című időszaki kiállítása az északi járműjavítóban. A tárlat a közlekedésbiztonság történetét mutatja be a fogatolt járművektől egészen a mesterséges intelligenciával működő közlekedési rendszerekig. A látogatók megismerhetik többek között a biztonsági öv és a légzsák fejlődését, Törlei József balesetének történetét, illetve a modern közlekedési technológiákat is. A kiállítást interaktív elemek, szimulátorok és családi programok teszik még élményszerűbbé. Az öveket becsatolni nem csak a közlekedés múltját idézi fel, hanem arra is választ keres, hogy hogyan tehetjük még biztonságosabbá a jövő utazásait. A Korea fényei Csindzsú sejemlámpásai című kiállítás szeptember elejéig várja a látogatókat a Budapesti Koreai Kulturális Központban. A tárlaton több mint 1400 sejemlámpás idézi meg Csindzsú városának évszázados hagyományait, ahol a sejemkészítés és a lebegő lámpások kultúrája szorosan összefonódik. A fényinstallációk egyszerre mesélnek történelemről, közösségről és a koreai kézművesség gazdag örökségéről, miközben lenyűgöző látványvilágot teremtenek. A kiállítás egyébként egy nemzetközi programsorozat részeként érkezett Budapestre, és korábban már Ázsiában, valamint Németországban is óriási sikert aratott. Jó szórakozást kívánunk!

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: A nyár legizgalmasabb klasszikus zenei fesztiválja, a Miraton Fesztivál augusztus 22-e és 30-a között 8. alkalommal tölti meg Budapestet zenével, Miranda Liu hegedű művész vezetésével. 12 koncert, 11 ország művészei, Mozarttól Chopinig. Akár 30% kedvezmény most a miraton.jegy.hu-n.
3: Tiéd a város a MOL Bubival. A vadonatúj bringák már csak téged várnak. Élvezd a városi kerékpározást, és tekerd szabadon a klasszikus és az elektromos rásegítésű bubikkal. Töltsd le a MOL Bubi appot, és már indulhat is az utazás. MOL Bubi. Szabadság két keréken. További részletek a molbubi.hu oldalon.
0: A világ rohan és változik, de életünk egy része örökre klasszikus marad. És ez mostantól még könnyebben elérhető és átélhető. A Klasszik Rádió 92.1 mobil applikációjával megszűnnek a korlátok, és a zene ezután mindössze egy új mozdulatnyira lesz öntől. Töltse le az alkalmazást, és hallgassa a Klasszik Rádió 92.1-et munka, pihenés, utazás, vagy akár sport közben, amerre csak jár a világban. Nincs mi elválaszt, ha összeköt a zene. A Klasszik Rádió 92.1 mobil app elérhető Android eszközökre a Google Play áruházban.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
4: Fokozódik a hőség, hamarosan megkezdődik Paksnál a helyszíre érkezett bárkák irányított süllyesztése. Kiterjesztik a hegybírók jogköreit. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Rövidesen megkezdődik Paksnál a helyszíre érkezett bárkák irányított süllyesztése, amivel több centiméterrel emelhetik a Duna vízszintjét, közölte a kormányfő. Magyar Péter arról beszélt, hogy a szakemberek megfeszített tempóban dolgoznak a dunai fenékküszöb kialakításán. Hozzátette, a rendkívül összetett beruházáson több százan dolgoznak. Az ügynökakták nyilvánosságra hozatalával kapcsolatos módosító javaslatot fogadott el a kormány, hangzott el a kormányzati tájékoztatón. A változás értelmében az úgynevezett B-mappák és dossziék teljes tartalmát nem év végéig, hanem jövő februárig kell nyilvánosságra hozni. Kiterjesztik a hegybírók jogköreit az aranyszínű sárgaság fitoplazma miatt. Erről szintén Szondi Vanda kormányszóvivő számolt be. A kormányzati tájékoztatón felhívta a figyelmet arra, hogy jelenleg Magyarország teljes területén jelen van a betegség. Hangsúlyozta, a hatékony védekezés feltétele a fertőzött tőkék mielőbbi ártalmatlanítása. Magyarok is megsérültek a Horvátország déli részén pusztító erdőtűzben, ketten közülük kórházban vannak, közölte a külügyminisztérium. A Split közeli Omis térségéből több száz embert kellett kimenteni. 36 ember megsérült, köztük 4 magyar, ketten közülük kórházban vannak. Több városban befogadó központokat nyitottak. 17 országból csaknem 300 fiatal vesz részt a vasárnap kezdődő összmagyar egyetemista táborban Sátoraljaújhelyen. A Rákóczi Szövetség 5 napos rendezvényére a Kárpát-medence mellett többek között az Egyesült Államokból, Kanadából és Ausztráliából is érkeznek magyar diákok. A fiatalok közéleti, tudományos, gazdasági és kulturális témákról hallgathatnak előadásokat, illetve alakíthatnak közös fórumokat. Összesen 112 országból érkeztek látogatók idén a Sziget Fesztiválra. A résztvevők csaknem fele külföldi, közülük a legtöbben Hollandiából jöttek, valamint az Egyesült Királyságból, Ausztriából és Németországból. A legtávolabbról érkezők Új-Zélandról utaztak hazánkba. Emellett vannak látogatók Zimbabvéból, Kolumbiából, Japánból és Fülöp-szigetekről is. A hétvégére visszatér a kánikula, a sok napsütés mellett csak elszórtan lesznek gomoly felhők az égen. A szél megélénkül, hajnalban 10-17, napközben 30-35 fok várható. A Balaton és a Tisza tó 25, a Velencei tó 24 fokos.
1: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
5: A fővárosban a 4-es és a 6-os villamos a Blahalujza tér és az Oktogon között nem közlekedik járműhiba miatt. Az M1-es, az M2-es és az M3-as metró igénybevételét ajánljuk. Erős a forgalom a Budaörsi úton befelé a Sasadi úttól, a Szélkámán tér környékén, a Rákóczi úton, a Fiumei úton az Orci tér felé, a Kiskörúton az Asztúria felé mindkét irányból, valamint a Nagykörúton és a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontoknál. Tart a villamospálya karbantartása a Könyves-Kálmán körúton, a Rákóczi híd felé a Mester utcánál sávelhúzással csak a két külső sáv járható. Telítettek a sávok a Gyáli úttól. A második kerületben a Budakeszi úton a városhatár közelében a Korányi Frigyes útnál a forgalom egy sávon váltakozva halad jelzőlámpás irányítással, mert gázvezetéket javítanak. A Korányi Frigyes útról csak balra a Budakeszi felé tudnak kikanyarodni. Hétvégén az M3-as metró a határútállomáson nem áll meg Újpest központ felé karbantartás miatt. Kőbánya Kispest és a Pöttyös utca között a határút érintésével M3-as, illetve a határút és a Pöttyös utca között M3 alpótlóbusz közlekedik Újpest központ felé. Németh Luca, BKK Info.
1: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Az MTI híreit hallották. És most folytatódik az Intermezzo, itt a Klasszik Rádió 92.1-en. A mikrofonnál Bálint Edina.
6: Kellemes délutánt, szép napot kívánok! Somogyi Hajnalka kurátor lesz a vendégünk, az Off Biennale alapító vezetője itt az Intermezzo-ban. Az Off Biennale rendezvénysorozatot a hazai és régiós képzőművészeti szcéna legjelentősebb független kulturális eseményeként tartják számon. Erről lesz szó a folytatásban. Most pedig Bach G-dur cselló szvíta 6. tétele következik itt az Intermezzo-ban.

szerkessze velünk kedvenc rádióját. Kövesse figyelemmel és értékelje zenéinket internetes oldalunkon, hogy még kellemesebb perceket szerezhessünk. www.klasszikradio.hu

0: Ez az Intermezzo. Szeretettel köszöntöm vendégemet, Somogyi Hajnalka kurátort, az Off Biennale alapító vezetőjét. Üdvözlöm!
1: Jó napot kívánok, köszönöm a meghívást!
0: Gratulálok, hiszen a Prokultúra Urbis díjazottjai között van, ugye ezt 2025-ben adták át, és ön az Off Biennale létrehozásáért kapta ezt az elismerést.
1: Igen, így van. Nagyon örültünk neki, én is, és az egész stáb, hogy ilyen módon a főváros elismerte el. Most már lassan 12 éve tartó munkánkat.
0: Mi indította el az Off Biennale-t?
1: Az Off Biennale tulajdonképpen egy frusztrációból született, vagy egy olyan vágyból, hogy

0: víziókat felmutató kortárs művészetet nemzetközi szinten továbbra is be tudjuk mutatni itt Budapesten. És tulajdonképpen ez a keret lett az Off Biennale, amit néhány barátommal kezdtünk el szervezni 2014 legelején. Ezek a barátok mind kortárs művészeti szakemberek, úgynevezett kurátorok hozzám hasonlóan, tehát ez egy ilyen protest akciónak indult, hogy fogjunk össze, és a kortárs színtérnek mindenféle kisebb-nagyobb képviselője, független pici helyek, művészcsoportok, kereskedelmi galériák, és számtalan egyéb résztvevő, külföldi barátok közösen csináljunk egy úgynevezett biennálét, ami ugye azért érdekes, mert a biennálék a kortárs képzőművészet csúcs eseményei. Tehát ezzel tulajdonképpen belőttünk magunknak egy ambíciót, egy léptéket, amit nem szoktak alulról szervezve nulla költségvetésből megvalósítani. A biennálé az mindig egy ilyen hatalmi dolog, azt mindig fölülről kezdeményezik, egy kulturális minisztérium, egy főváros, egy nagy magánalapítvány, ugye országtól függően, általában ezeknek valamiféle konstellációja. Tehát ez egy ilyen nagyon intézményesült, nagyszabású kortárs művészeti seregszemle egy biennálé, amiből több száz található, gyakorlatilag most már mondjuk a globális északon szinte minden nagyobb városban van egy biennálé. Mi viszont éppen fordítva csináltuk, tehát nekünk az ügy volt meg először, és tulajdonképpen egyenként kerestük meg a résztvevőket, és titokban szerveződött az első Off Biennale, mert magunk se hittük el teljesen, hogy ez lehetséges.
1: Azért biztató, amit mondod, hogy a frusztrációból mi minden születhet, de hogy zajlott az első Off Biennale Budapesten?
0: Az első Off Biennale az olyan volt, mint egy critical mass. Most nem tudom, mennyire van még egy időben, pont abban az időben a biciklistáknak volt egy ilyen akciójuk, hogy annyira sokan voltak a városban, hogy ezt nem lehetett figyelmen kívül hagyni. Hát az első Off Biennale is elképesztően kiterjedt volt. Nem egy ilyen centralizált dologra kell gondolni, hanem ezek a kisebb, nagyobb csoportok, helyek a legváltozatosabb programokat hozták létre. Több mint 100 projekt valósult meg az első Off 5 hete alatt. Ezek között voltak kiállítások, voltak utcai akciók, voltak vetítésprogramok, voltak beszélgetések, gyerekworkshopok és mindenféle más. Szóval rendkívül kaotikus volt az egész. Nincs olyan ember, aki látta a teljes első Off Biennale-t, ez volt a legnagyobb, és nekünk nagyon fontos volt az, hogy ez ennyire inkluzív legyen, hogy tulajdonképpen egy teljes művészeti szintér közösen létrehozott valamit, tényleg mindenféle intézményi keret nélkül, és ennek egy óriási ereje volt. Ez egy elképesztő élmény volt mászkálni a városban, nagyon sok ilyen biciklis tárlatvezetés, híres emberes tárlatvezetés, ilyen-olyan séta volt, magánlakások, kelenföldi erőmű, tehát nagyon változatos helyszínekre lehetett bejutni az Off Biennale által, és úgy meg is adta az egésznek a karakterét, meg az egésznek a, nem is tudom, a társadalmi tétjeit, azt hiszem, ahogy az első alakult, és hogy megvalósulhatott.
1: De ha titkos volt, akkor hogyan jutott el a hír az emberekhez?
0: Hát úgy kezdtük el szervezni, hogy egyenként találkoztunk azokkal a kollégákkal, azokkal a művészekkel, azokkal a csoportokkal, akikről azt gondoltuk, hogy ez érdekelheti őket, hogy hasonló értékek mentén gondolkodnak a kultúráról, mint mi, és azt mondtuk nekik, hogy 2015 tavaszára gondoltunk egy ilyen biennálét, találj ki egy olyan projektet, ami szerinted nagyon aktuális és fontos egy ilyen kontextusban, egy ilyen helyzetben, és hát csináld meg. Egyetlen kikötés volt, hogy állami forrásokra nem lehetett pályázni. Ennek a projektnek a megvalósításakor, illetve az állami kulturális intézményrendszernek a helyszínein nem jelent meg az Off Biennale.
1: Szóval egyesével járták végig.
0: Tulajdonképpen egyesével egészen sokáig, tehát 2014 januárjában kezdtük, és 2015 februárjában vált talán nyilvánossá, hogy ez lesz.
1: Hát most meg már nyilvános. Olyannyira, hogy ön díjat is kapott a fővárostól. Nagyon köszönöm, jövünk vissza, folytatjuk a beszélgetést. Vendégem Somogyi Hajnalka, kurátor, az Off Biennale alapító vezetője itt az Intermezzo-ban.

0: Az Intermezzo vendége Somogyi Hajnalka, a kurátor, az Off Biennale alapító vezetője. Az Off Biennale Budapest ugye egy alulról szerveződő független kortárs művészeti kezdeményezés. Önök, ha jól tudom, akkor ragaszkodtak is ahhoz, hogy ne legyen állami támogatás. Tehát, hogy ez valahol a feltétele is.
1: Igen, ez a mai napig, most már a 6. kiadást tervezzük. Ez tulajdonképpen talán az egyetlen olyan szabály, amin nem változtattunk az évek alatt. Ennek több oka volt, nyilvánvalóan egy statement, nyilvánvalóan egy politikai statement, ami nagyon fontos volt, azt hiszem, az akkori magyar, hát legalábbis a progresszív művészeti közeg számára, de gyakorlati jelentősége is volt, mert 2010-12 körül, amikor mielőtt ez egész elkezdődött volna, a rendszerváltás ellenére még mindig a kortárs kultúra szinte teljes egészében az állami forrásoktól és az állami infrastruktúrától függött. Tehát nem nagyon volt alternatívája, még az EU-s pénzek megszerzéséhez is az NKA biztosította az önrészt, nagyon sokszor még piaci szereplőket is segített az állam, és az, hogy egy művészeti terület ennyire egy forrástól függ, az mindenképpen egy sérülékenység, egy kitettség. Tehát egy olyan gyakorlati tétje is volt tulajdonképpen ennek a megszorításnak, hogy kénytelenek voltunk körülnézni és alternatívákat találni, hogy hogyan lehet Magyarországon, Kelet-Európában kortárs művészetet finanszírozni az állam nélkül. Ami egy nonsens. Tehát, hogyha körülnézünk a régióban, nem nagyon van ilyen léptékű esemény kortárs kultúrában állami pénz nélkül. Nem létezik gyakorlatilag. Tehát ez egy ilyen szempontból is egy ilyen lehetetlen vállalkozásnak tűnt, és tulajdonképpen azt hiszem, hogy egy nagyon nagy siker, vagy mi legalábbis nagyon örülünk annak, hogy sikerült bebizonyítani, hogy ez lehetséges, tehát hogy össze lehet szedni a forrásokat. Az OFT költségvetésének körülbelül 3/4 az nemzetközi forrásokból származik, ezek részben olyan támogatások, amelyeket az itt dolgozó kulturális intézetek biztosítanak, részben európai források, illetve külföldi magánalapítványoknak a támogatásai, és 25%-a körülbelül a költségvetésünknek, ami magyar magánforrásokból áll össze.
0: Az, hogy gyakorlatilag kizárt az állami támogatás, tehát önöknek ugye ez a feltétele, ez valahol a függetlenség záloga?
1: Igen, akkor is és azóta is gyakran lehetett tapasztalni, hogy kimondva vagy kimondatlanul az állam által disztribuált kulturális közpénzek, azok bizonyos feltételekhez vannak kötve, amelyek nem szakmai jellegűek, hanem valamiféle politikai irányultságot vagy elkötelezettséget vagy valamiféle ideológiának való megfelelést várnak el, és hát ehhez semmiképpen nem akartunk volna igazodni, és ilyen szempontból igen, ez a függetlenség záloga. A másik, ami nagyon fontos szerintem, hogy nem csak az a lényeg ebben, hogy nincsen benne állami pénz, egyébként az egy fontos kitétel, és most 2025-ben mozdultunk el abba az irányba, hogy nagyon kis léptékben, de önkormányzati támogatást kaptunk, de erről talán később, ez ilyen 1-2%-a volt a költségvetésnek összesen. Na, de ugye a másik nagyon fontos záloga a függetlenségnek az, hogy sok lábon állunk. Tehát nincs olyan támogatója, egyik kiadásnak se volt olyan támogatója, aki olyan léptékben biztosított volna forrást, hogy akár csak felmerült volna, hogy ő ezért cserébe diktálhassa azt, hogy mi mit csinálunk. Tehát, hogy szerintem egy támogató sem biztosította mondjuk a teljes költségvetés 10-15%-ánál többet. A legutóbbi kiadásnál biztos vagyok benne, hogy így volt. De még hogyha valaki 20%-át adja is a költségvetésnek, az sem egy mindent eldöntő támogatás. Úgyhogy ez a sok lábon állás szerintem a másik záloga annak, hogy autonóm módon tudjon működni egy ilyen szervezet.
0: De valahol a passzivitásból, a passzív megoldásoktól is eltávolodtak ezzel a megoldással, vagy ezzel a szemlélettel?
1: Hát ez egy folyamatos kreativitást, folyamatos újítást igényel ennek a projektnek a fenntartása. Minden 2 évben végig gondoljuk azt, hogy milyen módon, milyen struktúrában tudunk a leghasznosabbak lenni a hazai széna számára. Ez az elsődleges missziónk, hogy a magyarországi független kortárs művészetet erősítsük. Nyilván ennek nagyon fontos eleme az, hogy a nemzetközi kapcsolatokat ápoljuk és építjük, hogy lehetőséget adunk új produkciók, új művek, új projektek megvalósítására, és hogy ezeket bemutatjuk a közönségnek itthon és külföldön. Szóval igen, ez egy folyamatos kreativitást igényel a program struktúráját illetően is, meg a fundraisinget, tehát a pénzszerzést illetően is. Az elmúlt években azért voltak voltak kerülőutak, vagy nem is tudom, kanyarok, amiket nehéz volt bevenni, sokszor az a forrás, amit az ember egyszer megszerez, és az a támogató, akivel kiépít valamilyen kapcsolatot, az a forrás megszűnik, nem elérhető már Magyarországon, nincsenek szerződések mögött, amik lehetővé tennék az újrapályázást, akkor az embernek újra kell kezdeni, egy másik utat kell kiépítenie. Nemzetközi partnerségeken keresztül, ilyen EU-s konzorciumok részeként, rengeteg nyilván ilyen személyes kapcsolatépítésen át, ami igaz a nemzetközi alapítványi forrásokra, de ugyanúgy igaz a magyarországi mondjuk magántámogatások esetében is.
0: Hát ez azért éberen tartja az embert. Köszönöm, jövünk vissza. Vendégem Somogyi Hajna Alka kurátor, az OFF Biennale alapító vezetője itt az Intermezzóban.
2: Klasszik Rádió 92.1. Papagéno Klasszik a Klasszik Rádió 92.1 műsorán Szerély Minórával. Érdekességek, kulturális programajánlók, valamint beszélgetés a zenei és kulturális élet kiemelkedő szereplőivel szombatonként 10 és 12 óra között itt, a Klasszik Rádió 92.1-en. Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: A fővárosban a 4-es és a 6-os villamos a Blahalújza tér és az Oktogon között nem közlekedik járműhiba miatt. Az M1-es, az M2-es és az M3-as metró igénybevételét ajánljuk. Erős a forgalom a Budaörsi úton befelé a Sasadi úttól, a Szélkálmán tér környékén, a Rákóczi úton, a Fiumei úton az Orci tér felé, a Kiskörúton az Asztúria felé mindkét irányból, valamint a Nagykörúton és a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontoknál. Tart a villamospálya karbantartása a Könyves-Kálmán körúton, a Rákóczi híd felé a Mester utcánál sávelhúzással csak a két külső sáv járható. Telítettek a sávok a Gyáli úttól. A második kerületben a Budakeszi úton a városhatár közelében a Korányi-Frigyes útnál a forgalom egy sávon váltakozva halad jelzőlámpás irányítással, mert gázvezetéket javítanak. A Korányi-Frigyes útról csak balra Budakeszi felé tudnak kikanyarodni. Hétvégén az M3-as metró a határútállomáson nem áll meg Újpest központ felé karbantartás miatt. Kőbánya Kispest és a Pöttyös utca között a határút érintésével M3-as, illetve a határút és a Pöttyös utca között M3 alpótlóbusz közlekedik Újpest központ felé. Németh Luca, BKK Info.
2: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Az Intermezzo vendége Somogyi Hajnalka, kurátor, az Off Biennale alapító vezetője. Az a példa, hogy önök voltak éppen minden állami forrás nélkül léteznek, és hát olyannyira, hogy ő most ugye megkapta a Prokultúra Urbis díjat is, mindezt a budapesti kortárs művészeti élet alulról szerveződése okán, ugye? Szóval, hogy ez mennyiben lett példa a környező országokban? Azt tudom, hogy nemzetközi sikereket is aratnak, de hogy mennyiben követik más országok ezt a példát?
1: A forma, amit mi választottunk a működésünkre, ez a biennálé forma, ahogy említettem, ez egy nagyon elterjedt módozata a kortárs művészet bemutatásának. Tehát ez a biennálé annyit tesz, hogy két évente rendezik meg, de a valóságban még azt is jelenti, hogy ezek jellemzően nemzetközi, nagyon nagy léptékű kortárs művészeti események, rengeteg programmal, társművészeti programokkal, stb. És nekünk nem az volt a célunk, hogy ezt a biennálé formátumot kritika tárgyává tegyük, de tulajdonképpen ez is lett az eredmény a tevékenységünknek, hiszen ez egy olyan alternatívája a biennálé formátumnak, ami nem igazán ismert, a globális északon különösen nem. Ha elmegyünk a globális dél országaiba, ahol nincsen infrastruktúrája a kortárs képzőművészetnek, ahol nincsenek állami és fővárosi támogatások és kortárs művészeti múzeumok, ott már sokkal gyakoribb, vagy sokkal kevésbé meglepő, hogy egyszerűen olyan emberek, akik művészettel foglalkoznak, összefognak és csinálnak valamit közösen. Itt különösen Kelet-Európában, ami ugye annyira az állami intézményrendszertől függ még mindig. Szóval ez egy elég unikális formátum, és mint ilyen figyelmet is keltett az elejétől fogva. Én az elmúlt 10-12 évben rengeteg helyen beszéltem az Off Biennale-ről, az Egyesült Államoktól Kínáig, mindenféle ilyen konferenciákon és workshopokon. És biztos vagyok benne, hogy bizonyos szempontból példaként is szolgál. Egyébként a régióban is egyre szaporodnak a biennálék, és megfigyelhető, ha nem is ennyire alulról szerveződve, és nem is ennyire leválva az államról, de mondjuk az, hogy egy biennálé nem egy ilyen globalizált kortárs művészeti elit diskurzusnak egy-egy leágazása, ahol a sztárkurátor odahívja a sztárművészeket, és a helyi művészek meg csak nézik, hogy mi folyik a fejük fölött. Szóval, hogy ettől a modelltől egyre inkább eldobbantanak azért mások is, és különösen itt a régióban, ha megnézzük a prágai Metro of Art Biennálét, vagy a kijevi biennálét, vagy a egykor volt varsói biennálét, akikkel mi mind együttműködtünk, akkor ez a helyi kötődés, az, hogy a helyi szintérnek a témái, az igényei, a művészei kerülnek egy biennálé középpontjába, hogy ez a fő cél, ennek az erősítése, és ennek egy eszköze a nemzetköziség, az biztos, hogy egyre erősebb. Hogy ebben nekünk most mennyire van kezdeményező szerepünk, azt nem tudom, de hogy ez ilyen szempontból biztos, hogy van egy erős elmozdulás, ami nekünk nagyon jól esett, és különösen az elején volt erről sokszor szó, hogy nem csak a művészeti világban volt fontos az, hogy létrejött egy ilyen léptéki összefogás, hanem a magyar civil szektorban. Nekünk ugye a művészeti identitás mellett van egy civil identitásunk is, és a civil szektorban is elég ismeretlen volt itt Magyarországon az, hogy az egyes szereplők általában nagyon dolgozott, kivéreztetett, alulfinanszírozott szervezetekről beszélünk, hogy ezek össze tudjanak fogni, és hogy egy ilyen léptékű dolgot létrehozzanak. És nagyon sok ilyen visszajelzést kaptunk a magyar civil életből, hogy ez milyen inspiráló, és hogy ez mennyire reményt adó, hogy ez megszületett. A művészetnek nyilván van egy olyan plusz hatása is, hogy ugye mivel az érzelmekre appellál, és mivel nagyon látványos, ezért valahogy a hatása is erősebb, jobban ki tud élesedni tulajdonképpen az, hogy mennyire különleges az, ami létrejött.
0: Voltaképpen miért beszélünk mi a kortárs képzőművészet kapcsán a politikai vonatkozásról, vagy az állami pénzek általi esetleges befolyásolásról? Uh-huh. Nyilván kimondatlanul.
1: Igen. A kortárs, vagy amit kortárs művészetnek nevezünk, az tulajdonképpen a 60-as, 70-es évekből eredeztethető, és onnantól kezdve erősödik meg a különböző kritikai, társadalomkritikai politika-kritikai elméleteknek a hatása a művészeti gondolkodásra. Ugye ezekkor megjelennek az egyetemi művészeti képzések, az egész úgy át mosódik ezekkel a különböző társadalmi elméletekkel. Nyilván az nagyon erős társadalmi mozgalmak is jelentkeznek a 60-as, 70-es évekbe, amelyeknek a művészet ugye részben a kifejezés módjává válik. És a kortárs művészetben meg tulajdonképpen már hát teljesen elfogadott, vagy általános az, hogy attól kortárs, hogy a jelenünk kérdéseire reflektál. Tehát a kortárs művész az valaki, aki itt él velünk, közöttünk, egy nagyon érzékeny, éleslátó valaki, aki ráadásul különböző formai eszközökkel ki tudja fejezni azokat az érzéseket, gondolatokat, amiket mindez kelt benne, ami a társadalomban tapasztalható, legyen az egyenlőtlenség, igazságtalanság, vagy valamilyen másféle jövőnek a lehetősége. Tulajdonképpen a művész nem csinál más, mint a legegyszerűbb formai eszközökkel, ami ugye ma már minden lehet, tehát nem kell festménynek vagy szobornak lennie, a létező összes multimediális formátumot is használják ezek a művészek, minden esetre, hogy tulajdonképpen attól válik a kortárs művészet kortárs művészetté, hogy valamiképpen megfogalmazza azt, amit sokan érzünk, de talán nem találunk neki megfelelő csatornát, és ilyen módon válik átélhetővé. Tehát nagyon sokszor a művészek szinte társadalomtudósként kutatnak valamit, nagyon hosszú ideig foglalkoznak valamilyen kérdéssel, vagy valami közösséggel együttműködnek hosszú időn keresztül. Nagyon sokszor aktivista módszereket használnak, nagyon sokszor olyanok, mint az oknyomozó újságírók, tehát mindenféle tudomány területről, vagy tudásteremtő módszerből vesznek ki maguknak, és ebből hoznak létre egy olyan művet, aminek viszont megvan az előnye, hogy nem kell mondjuk egy újságíró objektivitásával, vagy egy tudósnak a precizitásával dolgozniuk, hanem megengedhetnek maguknak egy olyan személyességet, egy olyan érzelmi töltetet, ami által meg tudják szólítani a közönségüket.
0: És egy olyan szabadságot.
1: És egy olyan szabadságot, igen. Köszönöm. Hát ez a szabadság az, ami nagyon fontos.
0: Hát erre épült, vagy végül is ennek a szellemében jött létre valahol az Off Biennale, nem? Tehát, hogy ez egy alapkérdés.
1: Igen, tehát, hogy a közkeletű vélekedésekkel szemben a művésznek a zsenie nem elég. A művészet egy rendszerben működik, úgy, mint bármi más, szüksége van infrastruktúrára, szüksége van keretekre, és egy Biennale tulajdonképpen egy ilyen lehetséges keret, és a mi civil szervezetünk is egy ilyen lehetséges infrastruktúra, ami lehetővé teszi azt, hogy a művészek dolgozni tudjanak, és hogy ezek a munkák eljussanak a közönséghez.
0: Köszönöm szépen, jövünk vissza, folytatjuk a beszélgetést. Vendégem Somogyi Hajnalka, kurátor, az Off Biennale alapító vezetője itt az Intermezzóban.

0: Ez az Intermezzo, a stúdióban Somogyi Hajnalka, a kurátor, az Off Biennale alapító vezetője, aki egyébként a Budapest Metropolitan Egyetem Művészet és Design Elméleti Intézetének oktatója, aki dolgozott kurátorként itthon és külföldön is, korábban pedig a Ludwig Múzeum és a Trafo munkatársa is volt. Ugye mi most az Off Biennale-ról beszélgetünk, ami nagyjából 12 évvel ezelőtt jött létre, vagy akkor indult el. Milyen változáson, milyen fejlődésen ment keresztül az elmúlt években, hiszen az ember, amikor létrehoz valamit, vagy elindít valamit, pláne frusztrációból, akkor azért nem mindig tudja bemérni azt, hogy milyen hatások érik majd a későbbiekben.
1: Tulajdonképpen, amikor mi elindultunk, akkor nem is gondoltuk, hogy ez valóban két évente majd folytatni fogjuk. Ez tényleg egy ilyen egyszeri akciónak szántunk. Egyébként egy akkor bejelentett, hivatalosan szerveződő biennáléval kvázi egy időben lett volna egy Budapest Biennale, ami nem valósult meg, tehát mi azt gondoltuk, hogy tőle fogjuk ellopni a sót. Szóval, hogy az elmúlt 12 évet leírni kb. Úgy lehet, hogy hogyan tudunk egy ilyen felindulásból szervezett protest művészeti akcióból egy fenntartható civil szervezeti működést kialakítani. Erről szólt az elmúlt 12 rögös év. Különösen úgy, hogy mi mindannyian bölcsész végzettségűek vagyunk, úgyhogy elég sokat kellett tanulni és próbálkozni sokszor ilyen trial and error alapon, meg képzéseket is azért elvégezve, hogy ez a civil szervezeti működés be tudjon indulni. Tulajdonképpen most már van egy kis táb, amelyik folyamatosan működik, ami sokkal jobban előkészíthetővé teszi ezeket a biennálékot, úgyhogy talán most lesz először az, hogy valóban két évvel az előző után, 2027 május-júniusában terveink szerint bemutatjuk a következő kiadást. Eddig mindig 2,5 vagy 3,5 év volt a kiadások között. Szóval, hogy ez a rendszeressé, a munkának a rendszeressé válása, a kiszámíthatóbb, fenntarthatóbb civil szervezeti működés, az az egyik célunk, ennek a megvalósítása. Illetve hát a másik nagy kihívás, amellett, hogy megvalósítjuk a Biennálét egyébként szerintem fantasztikus művészekkel és szakemberekkel, hogy hogyan tudjuk ezt a programot eljuttatni a saját buborékunkon túl. Tehát a kortárs képzőművészet hát nem túl népes rajongótáborán kívülre is.
0: És milyen ötleteik vannak?
1: Amit most ebben a kiadásban megkísérlünk, az az, hogy az újonnan létrejövő projektek és művek nem úgy lesznek fölépítve, hogy általában nagyon sokszor előfordul, hogy egy kurátor és egy művész mondjuk dolgozik valamin, és amikor már kész van, akkor a kommunikációs kolléga kap erről egy szöveget, és akkor valamit kezd vele. Azt hiszem, hogy ahhoz, hogy főleg a magyar média viszonyokat figyelembe véve, meg a civil költségvetéseket figyelembe véve, tehát hogy ahhoz, hogy ez láthatóvá tudjon válni, ahhoz egyrészt az szükséges, hogy ezeket a projekteket, amiket létrehozunk, az első pillanattól végig kísérje egyfajta ilyen kommunikációs gondolkodás, nézőpont, szaktudás, és akár még az edukációs kollégának a részvétele is. Tehát, hogy egy ilyen komplex projektfejlesztésben gondolkodunk, ahol nyilván a művész autonómiáját tiszteletben tartva, mégiscsak meglátjuk azokat a pontokat, azokat az irányokat, azokat a módokat, ahogy ez megszólaltathatóvá válik egy tágabb közegben. A másik nehézség egy biennáli esetében, hogy mi eltűnünk két évre, és aztán egyszer csak megjelenünk, és akkor mire felkapják az emberek a fejüket, addigra már be is zárjuk a biennálét, mert a miénk nem olyan hosszú sajnos. Erre pedig azt a megoldást találtuk most, hogy már folyamatosan tudunk dolgozni, hogy programokat szervezünk, amik elvezetnek a biennáléig, tehát folyamatosan felvezetjük olyan témákkal, olyan művészekkel, meghívott vendégekkel, akik már kvázi beharangozzák magának a biennálénak a témáit és programját.
0: És az a veszély nem áll fenn, hogy egyre jobban intézményesülnek?
1: Ez a veszély nem áll fönn, hogy túlságosan intézményesednénk. Ez a projekt még mindig nagyon, nagyon épít az alapítóknak a személyes elkötelezettségére. Ez az egyik biztos jele annak, hogy még nem intézményesedett. Jó lenne eljutni egy olyan pontra, amikor tulajdonképpen jól körülrajzolt pozíciókba az emberek szinte probléma nélkül be helyettesíthetők, hogyha valaki elfárad, akkor valaki más átveszi tőle ezt a munkát. Rettetesen nehéz fenntartó nélkül összeszedni pénzt, különösen a működésre, hiszen az európai kultúra támogatás alapvetően projekttámogatás, tehát az Európai Unióban is, de egyébként a legtöbb donornál az a gondolkodás figyelhető meg, hogy az infrastruktúra az helyi szinten biztosítva van, és nemzetközileg pedig a projekteket, az együttműködéseket finanszírozok, ráadásul azoknak nemzetközi léptékűnek kell lenniük, ahhoz, hogy ezekre a forrásokra számíthassanak. Tehát működési pénzt, ezt minden civil szervezetben dolgozó tudja, működésre pénzt előteremteni, és azt mondom, hogy a művészetben még talán rosszabb a helyzet, szóval ez rendkívül nehéz, úgyhogy egyelőre nem fenyeget minket nagyon annak a veszélye, hogy túlságosan bemerevednénk valami intézményi formátumba. De a másik dolog, ami biztosítja szerintem azt, hogy merevedés ne történjen semmilyen formátumban, hogy megfiatalodott közben a stáb. Tehát mindig csatlakoznánk hozzánk fiatalok, egyrészt önkéntes programok révén, amiknek elképesztő nagy jelentősége van. Tavaly a Biennálén körülbelül 100 önkéntes dolgozott az OFF Biennálé ideje alatt, ami elképesztő. És aztán ezekből az önkéntesekből részben, meg máshonnan is csatlakoznak hozzánk fiatal kollégák, akik a saját látásmódjukat, a saját kulturális igényeiket hozzák magukkal. És azt hiszem, hogy ezek az új energiák nagyon látszanak is mindig az egyes OFF kiadásokon.
0: Tehát akkor mindig ott van a frissesség és a szellemi szabadság, plusz a kreativitás.
1: Igen.
0: És még mi minden, még annyit beszélgethettünk volna erről, de most akkor az újabb időpont, amire koncentrálnak, az 2027.
1: Igen, május, 2027 május-júniusban szeretnénk megvalósítani a következő kiadást.
0: Nagyon jó munkát kívánok hozzá, sok lelkesedést, és jöjjön máskor is, jöjjön addig ide.
1: Nagyon szívesen.
0: Köszönöm szépen. Somogyi Hajnalka kurátor, az OFF Biennálé alapító vezetője volt a vendégem itt az Intermezzóban.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Olyan gyors, akár egy gondolat.
2: Mondd, hogy csináltad?
1: Letöltöttem, egy gombnyomásra rendelem, és utána már csak az útvonalát figyelem. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
2: Én is így akarok taxit rendelni.
1: Rendeljen ön is City Taxit egy gombnyomással okostelefonjáról, bárhol, bármikor. Keresse a City Taxi Budapest appot letöltésre, mert könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyen megy. www.citytaxi.hu.
3: Fantasztikus balett-thriller, a Fekete Hattyú érkezik a Margit-szigetre. A szegedi kortárs balett átírja a hattyúk tava történetét augusztus 26-án. Prokofjev csodálatos zenéjére a Fény és Sötétség lenyűgöző harcok ápráztat el Juronics Tamás rendezésében. Margit-szigeti-színház.hu.
4: Tiéd a város a MOL Bubival. A vadonatúj bringák már csak téged várnak. Élvezd a városi kerékpározást és tekerd szabadon a klasszikus és az elektromos rásegítésű bubikkal. Töltsd le a MOL Bubi appot, és már indulhat is az utazás. MOL Bubi. Szabadság két keréken. További részletek a molbubi.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
5: Fokozódik a hőség. Hamarosan megkezdődik Paksnál a helyszínre érkezett bárkák irányított süllyesztése. Négy magyar megsérült a horvátországi erdőtűzben. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Rövidesen megkezdődik Paksnál a helyszínre érkezett bárkák irányított süllyesztése, amivel több centiméterrel emelhetik a Duna vízszintjét, közölte a kormányfő. Magyar Péter arról beszélt, hogy a szakemberek megfeszített tempóban dolgoznak a dunai fenékküszöb kialakításán. Hozzátette, a rendkívül összetett beruházáson több százan dolgoznak. Szíj László és Mészáros Lőrinc cége is segítséget ajánlott fel a Paksi atomerőmű biztonságos hűtővízellátásához kapcsolódó munkálatokhoz, írja a Telex. A Duna aszfalt 1000 tonna terméskövet és két uszájt biztosít, míg a Mészáros csoporthoz tartozó díszíterm hajókkal és szakemberekkel vesz részt a munkában. Garancs István cége, a Marketépítő ZRT csütörtökön 10 000 tonna követ ajánlott fel a munkálatokhoz. Magyar Péter miniszterelnök csütörtökön közölte, hogy a paksi munkálatokat több kisebb cég mellett az osztrák Strabag és a Kéz ZRT is segíti, és hiányolta a három nagy hazai építőipari vállalkozó cégeinek felajánlását. Az ügynökakták nyilvánosságra hozatalával kapcsolatos módosító javaslatot fogadott el a kormány, hangzott el a kormányzati tájékoztatón. A változás értelmében az úgynevezett B-mappák és dossziék teljes tartalmát nem év végéig, hanem jövő februárig kell nyilvánosságra hozni. Négy magyar megsérült a horvátországi erdőtűzben, ketten közülük kórházban vannak, közölte a külügyminisztérium. A Split közeli Omis térségében kialakult szerencsétlenség miatt korábban csaknem 60 magyart kellett kimenekíteni. A katasztrófának egy halálos áldozata is van. Több száz helyi lakost és turistát mentettek ki. 40 ember megsérült, közülük 7 életveszélyes állapotban vannak. Új időkapszulákat helyeztek el a csíksomlyói kegytemplom toronygombjaiban. A székelyföldi Szűz Mária kegyhely működtetői közölték, hogy a csütörtökön helyükre került dokumentumok a templom és a kolostor jelenlegi állapotát, az elmúlt évek felújításait, a ferences közösség életét és az erdélyi ferences rendtartomány helyzetét örökítik meg. A hétvégére visszatér a kánikula, a sok napsütés mellett csak elszórtan lesznek gomoly felhők az égen, a szél megélénkül, hajnalban 10-17, napközben 30-35 fok várható. A Balaton és a Tisza tó 25, a Velencei tó 24 fokos.
0: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
6: A fővárosban a második kerületben a Budakeszi úton a városhatár közelében a Korányi Frigyes útnál a forgalom egy sávon váltakozva halad jelzőlámpás irányítással, mert gázvezetéket javítanak. A Korányi Frigyes útról csak balra Budakeszi felé tudnak kanyarodni. Lezárják a Gubacsi hidat ma éjféltől szombaton hajnali 4 óráig és szombaton éjféltől várhatóan vasárnap 8 óráig karbantartás miatt. Az érintett BKK járatok terelve közlekednek, több megálló kimarad. Hétvégén az Erzsébet királyné útján befelé a Róna utca és az Uzsoki utca között a forgalmat a parkolósávba terelik elektromos közműjavítás miatt. A 3-as villamos a Nagy Lajos király útját Szobor utca és a Mexikói út között nem közlekedik, a járattal Újpalota Erdőkerülő utca és a Gubacsi út határút között utazhatnak. 3-as pótlóbusz jár a Mexikói út és a Bosnyák tér között, a 69-es villamos nem közlekedik a teljes vonalon. Hétvégén az M3-as metró a határútállomáson nem áll meg Újpest központ felé karbantartás miatt. Kőbánya Kispest és a Pöttyös utca között a határút érintésével M3-as, illetve a határút és a Pöttyös utca között M3-a pótlóbusz közlekedik Újpest központ felé. Németh Luca, BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Az MTI híreit hallották. És most folytatódik az Intermezzo, itt a Klasszik Rádió 92.1-en. A mikrofonnál Bálint Edina.
7: Jó estét kívánok! Augusztus 14-e van, gratulálunk Marcell és Atanáz nevű hallgatóinknak, ők ünnepelnek ma. Elérkeztünk az Intermezzo utolsó órájához, ahol elsőként Beethoven első C-dur szimfóniájának negyedik tétele szól a Clevelandi Szimfonikus Zenekar előadásában.

0: Ez a Klasszik Rádió 92.1, az Intermezzót hallják, most kollégám Kovács László interjúja következik.
1: A Műcsarnokban szeptember 20-áig látható az újabb találkozásaink 1976-2026 Hemző és a Hemző díjasok című kiállítás, amely egyszerre állít emléket Hemző Károly munkásságának és mutatja be a kortárs magyar fotográfia legtehetségesebb alkotóit. Mi pedig beszélünk a tárlatról egy kicsit, ezúttal Szarka Klára kurátorral, aki itt van a vonalban, kezit csókolom.
2: Jó napot kívánok!
1: Az első kérdés, ami a szemembe ötlött e mondat kapcsán, és nagyon-nagyon közhelyszerű, de ne haragudjon meg, muszáj vagyok innen indítani, a kortárs magyar fotográfiától egy kicsit majd visszafele megyünk, hogy amikor mindenkinek telefon van a kezében, akkor ma már azt mondjuk, hogy mindenki fotós tulajdonképpen. A legújabb generációnál látható az, hogy sokkal nehezebb elindulniuk, mert tényleg mindenki fotográfusnak gondolja magát, vagy azért ez még mindig fotográfusnak lenni kiemelkedik az egyszerű telefonnal kattintgatók sorából?
2: Az utolsóra könnyű válaszolni, hogy igen. Tehát, hogy a lényeg nem változott meg. Az elsőre szinte nem nehéz válaszolni. 50 éve másképpen volt nehéz ebbe a szakmába bekerülni, most meg másképpen nehéz. Tehát, hogy viszont azért is érdemes elmenni a Műcsarnokba, azoknak is, akik csak úgy fényképezgetnek egyelőre maguknak, de talán vannak reményeik, hogy egyszer komolyabban is vennék, mert hogy meg lehet tanulni Hemző Károly életéből, pályájából, szemléletéből, mert hogy a nagyfotósoknál, amit láttunk, az nem pusztán ügyes kép, hanem a saját karakterüknek a kivetülése az életművükbe, szóval, hogy meg lehet tanulni, hogy igenis lehet őszintén, önazonosan, de ugyanakkor nagyon sikeresen is egy pályát végigvezetni.
1: Ha megengedi, ellopom öntől ezt a másképpen nehéz kifejezést, ez nagyon tetszik, mert valóban tényleg másképpen nehéz most, és amikor az ember elmegy egy kiállításra, talán a némi önkritikával rendelkező rájön, hogy hoppá, hát azért nekem még lenne itt mit tanulni a kattintgatásról. Ha most a kedves hallgató velem együtt ül, és azt mondja, Hemző Károly, nagyon ismerős a neve, hol láthattam fotóit, egy pár mondatban őt is foglaljuk össze, ha már nevét is viseli a kiállítás.
2: Hát én megmondom, hogy a nagy közönség honnan láthatta, és ezzel még soha nem lőttem mellé, hát a Lajos Mari Hemző Károly szakácskönyvekből. Hogyha a fiatalabbaknak nincs otthon, akkor anyukájának, a nagymamájának biztos, hogy van a polcon. Tehát ez talán minden idők legsikeresebb szakácskönyv sorozata volt, amit ők csináltak, úgyhogy onnan mindenképpen. Aztán, ha kicsit érdeklődik a sport iránt, akkor kiderül, hogy megkerülhetetlen sportképei vannak Hemző

0: Károlynak. Ha a lovak szerelmese, akkor valamelyik Hemző lovaskönyve megvan, mert hogy azt is évtizedeken keresztül fényképezte. Ha budapesti lokálpatrióta, akkor 6 évtized gyönyörű Budapest képeiből tud tallózni. Ha szereti a Balatont, és ezt megláthatja a műcsarnoknak az oromzatán a gyönyörű plakáton, és azon a képen, amit a 60-as években a Balatonon egy vitorlás versenyen csinált Hemző Károly, akkor is nagyon sokat tanulhat. Tehát egy hihetetlen gazdag életmű, amit aztán a díjalapításnak köszönhetően a fiatalok azt gondolom méltó módon visznek tovább.
1: Így most már sokaknak biztos, hogy beugrott, ha máshonnan nem, tényleg a szakácskönyv kapcsán az ennek a generációnak megvan. Ugye azt írják a sajtóközleményben, hogy a kiállítás egyszerre állít emléket Hemző Károly munkásságának, és mutat be kortárs magyar fotográfusokat is. Az arányt azt hogy kell elképzelni, ha nem is darabra, de százalékra?
0: 3 terem van, tehát az arány az legjobban itt mutatkozik, meg egy időutazás. Az első terem az kizárólag az 50 évvel ezelőtti különleges kiállításnak szentelődött, annak az a címe annak a teremnek, hogy egy kiállítás anatómiája, ennél nem is mondok többet, izgalmas lesz, menjenek el. A második terem az a tólig, tehát hogy hogyan, mik történtek és milyen folyamatok voltak, hogyan változott a kortárs magyar fotográfia az elmúlt 50 évben. Ott vannak a Hemző Alapítvány kurátorai, Kornis Péter, Bánkuti András bácsi, Robert László, ott vannak a finalisták, mert annyi jó díjazottunk lett, hogy finalistákat is kellett megjelölni. Vannak omásképek, tehát hogy hogyan értelmezik ma a fotósok az egykori hemzőképeket. Vannak személyes vallomások. Kértem a finalistáktól és a díjazottaktól egy-egy jó mondatot, nagyon megható dolgokat írtak, és utána a harmadik terem, a most, az pedig a 12, helyesebben 13, mert idén Mohol Zsófi nyerte a díjat, de hát az csak egy héttel volt a kiállítás megnyitó előtt, tehát ő még csak szövegben szerepel díjazottként, képben nem, de 12 díjazottnak nagyon izgalmas válogatása látható. Tehát bemennek egy időutazás, végig mennek a magyar fotó 50 évén.
1: Hát ide citálom Hofi Gerze egyik mondatát, szerintem ha az ember megnézi a kiállítást, percek alatt éveket okosodhat fotográfiából és fotók készítéséből is. A kedves hallgatóknak ezt most nem lehetett megjegyezni, nem is várjuk el, viszont ha csak annyira emlékeznek, amikor legközelebb gép közelébe kerülnek, hogy műcsarnok.hu. Tehát ha a műcsarnok honlapjára ellátogatnak, ott bőven találnak további információkat a kiállításról, amelyre mi most felhívtuk a figyelmüket. Nem kell szaladni, egészen szeptember 20-áig látható tehát az újabb találkozásaink kiállítás. A műcsarnokban Szarka Klára kurátorral beszélgettünk. Nagyon szépen köszönöm, hogy hívhattuk Önt. Nagyon érdekes beszélgetés volt. További szép napot, meg nyarat Önnek. Csókolom.
0: Köszönöm szépen, viszont kívánok.

0: Ez a Klasszik Rádió 92.1, az Intermezzót hallják, programajánló következik. Ismét megrendezik a Vertigo filmhetet a budapesti Art Plus Cinemában, ahol jövő csütörtöktől egy héten át a közelmúlt legjobb európai és art filmjei várják a közönséget. Az idei programban 15 alkotás szerepel, közülük 3 országos premier előtt lesz látható. Műsorra kerül többek között a 4 évszak, az új kezdet, a túlélés, az odakint, valamint a francia közönség kedvencek, a kihitte volna, első és második része is. A kínálatban vígjátékok, történelmi filmek, romantikus drámák és díjnyertes animációk egyaránt helyet kaptak. A Vertigo filmhét célja, hogy a nyár végén ismét megtöltse az Art mozik nézőterét minőségi európai filmekkel. Ha valaki egy hét alatt szeretne bepótolni több izgalmas mozis élményt, erre most remek alkalom kínálkozik. A jazz hangulatát ezúttal fényképeken keresztül idézi meg Nasung Yul dél-koreai fotoművész Rezonancia című kiállítása, amely a Koreai Kulturális Központban látható. A tárlat a magyar-koreai jazz kapcsolatok elmúlt időszakának fontos pillanatait mutatja be, többek között a 2025-ös Magyar Fókusz program koncertjeiből válogatva. A művész több mint 2 évtizede dokumentálja a fesztiválok világát, képeim pedig nem csak a zenészeket, hanem a koncertélmény emberi oldalát is megörökíti. A fotók, az improvizáció, az összhang és a pillanat megismételhetetlen erejét teszik láthatóvá. A kiállítás egyben kulturális híd is Magyarország és Dél-Korea között, amely a zenek közös nyelvén keresztül kapcsolja össze a két ország művészeit. A Rezonancia című tárlat a jazz szerelmeseinek és a fotóművészet iránt érdeklődőknek egyaránt izgalmas programot kínál. Jövő szombaton 8. alkalommal kezdődik meg Budapesten a Miraton Fesztivál és Akadémia, amely mára Közép-Európa egyik meghatározó nemzetközi kamarazenei eseményévé vált. A Miranda Liu hegedűművész által alapított fesztivál egyszerre kínál rangos koncerteket és nemzetközi mesterkurzusokat, ahol világhírű művészek és fiatal tehetségek dolgoznak együtt. Az idei programban 12 hangverseny szerepel a Fuga Budapesti Építészeti Központban és a Francia Intézetben, a baroktól egészen a kortárs zenéig. A 10-napos fesztivál vendégművészei a világ számos országából érkeznek, a műsor pedig Mozart, Beethoven, Liszt és Kurták György zenéje előtt tiszteleg. A Miraton nem csak koncertsorozat, hanem olyan nemzetközi alkotói közösség, ahol a tapasztalt előadók és a következő generáció muzsikusai egyaránt formálják a klasszikus zene jövőjét. Ez a Klasszik Rádió 92.1.
1: Klasszik Rádió 92.1. Lépjen be egy világba, ahol a képek helyett a dallamokkal látunk. Egy világba, ahol a filmkockákat saját képzeletünk vetíti elénk. Egy univerzum, ahol a hallgatás filmeket és sorozatokat szól. 92.1. Az ajtó, ami ebbe a világba visz. A világba, amit úgy hívnak, Cinemusic. Cinemusic, a Klasszik Rádió 92.1 filmzenei műsora Varga Ramona válogatásában. Mi minden képhez dallamot adunk. Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: A fővárosban a második kerületben a Budakeszi úton a városhatár közelében a Korányi Frigyes útnál a forgalom egy sávon váltakozva halad jelzőlámpás irányítással, mert gázvezetéket javítanak. A Korányi Frigyes útról csak balra Budakeszi felé tudnak kanyarodni. Lezárják a Gubacsi hidat ma éjféltől szombaton hajnali 4 óráig és szombaton éjféltől várhatóan vasárnap 8 óráig karbantartás miatt. Az érintett BKK járatok terelve közlekednek, több megálló kimarad. Hétvégén az Erzsébet királyné útján befelé a Róna utca és az Uzsoki utca között a forgalmat a parkolósávba terelik elektromos közműjavítás miatt. A 3-as villamos a Nagy Lajos király útja Szobor utca és a Mexikói út között nem közlekedik, a járattal Újpalota Erdőkedlő utca és a Gubacsi út határút között utazhatnak. 3-as pótlóbusz jár a Mexikói út és a Bosnyák tér között, a 69-es villamos nem közlekedik a teljes vonalon. Hétvégén az M3-as metró a határútállomáson nem áll meg Újpest központ felé karbantartás miatt. Kőbánya, Kispest és a Pöttyös utca között a határút érintésével M3-as, illetve a határút és a Pöttyös utca között M3 alpótlóbusz közlekedik Újpest központ felé. Németh Luca, BKK Info.
1: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Mesélő Budapest a Klasszik Rádió 92.1-en Tittel Kingával és Szerémi Nórával.
1: A Mesélő Budapest mai rovatában visszatérünk a szecesszióhoz, erről már ugye beszélgettünk, és akkor két épületet is megismerhettünk, akkor az emléknapja vagy világnapja kapcsán Igen. beszélgettünk erről, és most hoztál egy gyönyörű villát.
2: Igen, hát a szecesszió aztán mindkettőnknek egy közös szerelme, úgyhogy időről időre rádióhallgatók készülhetnek arra, hogy hozunk szebbnél szebb szecessziós épületeket. Most a Városligeti fasor 47-49-es száma alá látogatunk, és a bizonyos Kőrösi villát vesztük egy picit jobban szemügyre. Aki járt a Városligeti fasoron, azt szerintem mindenki észrevehette ezt a villát, mert annyira kiemelkedik, még az ott lévő gyönyörű villák közül is, a maga gazdagon díszítettségével, szépségével, hogy mindenképp megér egy beszélgetést.
1: Ezen is lesznek állat és virág motívumok, ebbe biztos vagyok, de kezdjük a legeslegelején. Ki rendelte meg, mikor épült, ki épített?
2: Kőrösi Albert Kármán építette 1899-ben. Az ő neve azt hiszem, hogy már elhangzott a Valkóház kapcsán, amikor a szecesszióról beszéltünk, az is egy Kőrösi által épített ház, és nagyon sok hasonló motívum megjelenik. Ugye a szecesszió kapcsán elmondtuk már, hogy jellemző rá a túldíszítettség, a kanyargó vonalak, a növény és állati motívumoknak a sokasága, és ez az épület maga is egy remek példája ennek. 1899-ben készült. Kőrösi Albert Kálmán, ő Lechner Ödönynek volt a tanítványa, tehát nagyon erőteljesen érződik az ő hatása is. Ezen az épületen is keveredik a magyaros szecesszió, a francia Art Nouveau és a német Jugend stíl jegyeivel, hiszen tudjuk azt, hogy a szecessziónak minden országban megvan a maga formakincse, megvannak azok a visszatérő motívumok, és nincs ez másként ennél az épületnél sem.
1: Miket találunk rajta?
2: Az épület tele van tényleg megfejtésre és felfedezésre váró szimbólumokkal, növényeket, állatokat, találunk rajta virágfát, találunk napraforgót, pávát, gyümölcsöket, mággubót, ugye ezek mind-mind a magyar szecessziónak a jei, és hát maga a kovácsolt vas kerítés is például ezen megjelenik a mággubó mintázata, és természetesen ez mind-mind nem véletlen, hiszen hogyha elkezdenénk megfejteni ezeknek a szimbólumrendszerét, akkor az is egy külön beszélgetés megérne, ezek tényleg rendszeresen megjelennek a szecessziós épületek.
1: Térjünk oda-vissza, hogy hogyan kezdődött az építkezés.
2: A századforduló környékén a Városliget mint olyan felértékelődött, és a Városligeti fasoron elkezdtek épülni ezek a nyaralónak szánt villaépületek, és Kőrösi Albert Kálmán megvásárolta ezt a telket 43.800 koronáért, ezt is tudhatjuk egy korábbi kutatásból. A telekre három épület került, a már említett villa, ahol ő lakott is, emellé fölépült egy istálló, és felépült egy iroda is, amelyet építésztársával Sebestyén Artúrral együtt használtak kezdetben. Tehát egy három épületből álló egységről beszélünk, amelynek a legszebb éke az maga a villaépület. Itt az üvegablakok is mindenképpen figyelemre méltóak, hiszen egy másik név, amely újra és újra felmerül a szecesszió kapcsán, az Roth Miksa neve, úgyhogy ezek az ablakok a Roth Miksa műhelyéből kerültek ki, és tudjuk azt is például, hogy nagyon érdekes történet, hogy mint oly sok épület, ez is megsérült a II. Világháborúban, de ezeket az üvegablakokat kivették és elrejtették, és csak a világháború után helyezték vissza, tehát örömmel mondhatjuk azt, hogy ezek eredeti ablakok, tehát nem utánzatok, nem reprodukciók, hanem valóban az eredeti Roth műhelyből kikerült gyönyörű szép színes ólomüvegablakok.
1: A II. Világháború után mi történt az épületben?
2: A II. Világháborúban bombatalálat érte a házat, tehát a külső épületdíszek, a szobrok, a stukkók megsérültek, és hát ahogy ezt nagyon sokszor láttuk már, a világháború után nem törekedtek arra, hogy az eredeti állapotában helyreállítsák. Egészen 1996-ig a díszeitől megfosztva állt itt ez az épület. Csak 1998-ban indult el az a folyamat, amelynek eredményeként most már láthatjuk ismét eredeti pontbájában ezt az épületet, ugyanis a jelenlegi tulajdonos elkezdte saját forrásából a restaurációs munkákat. Először az oromzat került sorra, és a második körben pedig 2016 környékén került erre sor, már a beltéri kialakítás is az eredeti állapotoknak megfelelően történt meg, úgyhogy jelenleg a Kőrösi Szalon működik ebben az épületben. Különböző kulturális események, közösségi események kerülnek megrendezésre, tehát mondhatjuk azt, hogy sikerült nagyon szépen és autentikus formában újjáéleszteni egy gyönyörű szép szecessziós épület. Ugye beszéltünk már a megfejtésre váró növényi állati motívumokról, de van egy nagyon érdekes dombormű az oromzaton, ahol a szobrászat, a festészet és az építészet allegórikus alakjai láthatók, és ha közelebbről is megnézzük, akkor megfigyelhetjük azt, hogy az építészetet megformáló alak az nem más, mint Kőrösi Albert maga. Ugye ez nagyon gyakori volt korábban a festők, építészek munkáiban, hogy önmagukat is valahogy beleálmodták, belefestették, vagy egy dombormű formájában belealkották, úgyhogy ez történt itt is.
1: Látogassanak el oda, sétáljanak egy jót.
0: Mesélő Budapest a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Ez a Klasszik Rádió 92.1, véget ért a mai Intermezzo. Ma délután az Impresszió rovat vendége volt Révész Tamás fotóművész, fotóriporter, akivel a Csend, a Mindennapok költészete című kiállításáról beszélgettünk. 5 és 6 óra között pedig Somogyi Hajnalka kurátor volt a vendégem, az Off Biennale alapító vezetője. Ezzel búcsúzom, köszönöm a segítséget Jurásek Balázs szerkesztőnek és Szemők Bálint technikusnak. Jó pihenést, nagyon kellemes, örömteli hétvégét. Bálint Edinát hallották, viszont hallásra.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Tiéd a város a MOL Bubival. A vadonatúj bringák már csak téged várnak. Élvezd a városi kerékpározást, és tekerj szabadon a klasszikus és az elektromos rásegítésű bubikkal. Töltsd le a MOL Bubi appot, és már indulhat is az utazás. MOL Bubi. Szabadság két keréken. További részletek a molbubi.hu oldalon.
3: Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
4: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió főbevásárlót érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miértrádió.hu.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
5: Fokozódik a hőség, hamarosan megkezdődik Paksnál a helyszínre érkezett bárkák irányított süllyesztése. 4 magyar megsérült a horvátországi erdőtűzben. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Rövidesen megkezdődik Paksnál a helyszínre érkezett bárkák irányított süllyesztése, amivel több centiméterrel emelhetik a Duna vízszintjét, közölte a kormányfő. Magyar Péter arról beszélt, hogy a szakemberek megfeszített tempóban dolgoznak a dunai fenékküszöb kialakításán. Hozzátette, a rendkívül összetett beruházáson több százan dolgoznak. Szíj László és Mészáros Lőrinc cége is segítséget ajánlott fel a paksi atomerőmű biztonságos hűtővízellátásához kapcsolódó munkálatokhoz, írja a Telex. A Duna aszfalt 1000 tonna terméskövet és 2 uszályt biztosít, míg a Mészáros csoporthoz tartozó díszíterm hajókkal és szakemberekkel vesz részt a munkában. Garancs István cége, a Marketépítő ZRT csütörtökön 10 000 tonna követ ajánlott fel a munkálatokhoz. Magyar Péter miniszterelnök csütörtökön közölte, hogy a paksi munkálatokat több kisebb cég mellett az osztrák Strabag és a Kéz ZRT is segíti, és hiányolta a 3 nagy hazai építőipari vállalkozó cégeinek felajánlását. Az ügynökakták nyilvánosságra hozatalával kapcsolatos módosító javaslatot fogadott el a kormány, hangzott el a kormányzati tájékoztatón. A változás értelmében az úgynevezett B-mappák és dossziék teljes tartalmát nem év végéig, hanem jövő februárig kell nyilvánosságra hozni. 4 magyar megsérült a horvátországi erdőtűzben, 2 közülük kórházban vannak, közölte a külügyminisztérium. A Split közeli Omis térségében kialakult szerencsétlenség miatt korábban csaknem 60 magyart kellett kimenekíteni. A katasztrófának egy halálos áldozata is van. Több száz helyi lakost és turistát mentettek ki. 40 ember megsérült, közülük 7 életveszélyes állapotban vannak. Új időkapszulákat helyeztek el a csíksomlyói kegytemplom toronygombjaiban. A székelyföldi Szűz Mária kegyhely működtetői közölték, hogy a csütörtökön helyükre került dokumentumok a templom és a kolostor jelenlegi állapotát, az elmúlt évek felújításait, a ferences közösség életét és az erdélyi ferences rendtartomány helyzetét örökítik meg. A hétvégére visszatér a kánikula, a sok napsütés mellett csak elszórtan lesznek gomoly felhők az égen, a szél megélénkül, hajnalban 10-17, napközben 30-35 fok várható. A Balaton és a Tisza tó 25, a Velencei tó 24 fokos.
1: Az NTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Bécsi kaputér a budai várnegyedben található. A Bécsi kaput a középkorban szombatkapunak is hívták, mivel szombati vásárokat rendeztek a belső falainak előterében. A kapuról sokáig mindenféle fegyverek lógtak le, amikről a néphagyomány úgy tartotta, hogy Toldi Miklós fegyverei, ezek azonban nyom nélkül eltűntek. A kaput 1896-ban lebontották, de Buda felszabadulásának 250 éves jubileumára elkészült a jelenleg is álló várkapu, melynek inkább szimbolikus jelentősége van. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Papp László Budapest Sportaréna Budapest és Magyarország legnagyobb fedett sportcsarnoka. A Puskás Ferenc stadion szomszédságában a 2-es metró és az 1-es villamos Puskás Ferenc stadion megállójánál található. Elődjét, a Kis István tervezte Budapest sportcsarnokot 1982. február 12-én avatták fel. Az épület a leningrádi jubileumi sportpalota mintájára épült, bár annál valamivel nagyobb lett. 12.500 nézőt tudott befogadni. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Duett. Két óra, egy vendég és a Klasszik Rádió 92 egy frekvenciája. Minden vasárnap Bálint Edina beszélget a legérdekesebb emberekkel, akik a legkülönbözőbb területekről érkeznek. Színészek, művészek, elismert szakemberek mesélnek önöknek minden vasárnap délelőtt 10 órától, nem csak klasszikusokról.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Budapest 21. kerülete másik nevén Csepel, a főváros egyetlen kerülete, amely a Csepel-szigeten fekszik, így nem tartozik a történelmi Budához és Pesthez sem. Már a honfoglalás korában ismert település volt, az első okleveles emlék 1138-ból Csepelt jobbágyközségként említi. Az évszázadok során a történelmi viharok elől elmenekült a lakosság. A falu újratelepítésére 1712-ben került sor. Az 1838-as tavaszi jeges ár elpusztította Csepelt. Újjáépítése magasabban fekvő területeken történt. Az 1912-1927 között felépült Csepeli szabadkikötő átadásával a kikötő a Dunatengerhajózás központja lett. Csepel 1950 óta része a fővárosnak.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

szerkessze velünk kedvenc rádióját. Kövesse figyelemmel és értékelje zenéinket internetes oldalunkon, hogy még kellemesebb perceket szerezhessünk. www.klasszikradio.hu

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Olyan gyors, akár egy gondolat.
2: Mondd, hogy csináltad?
1: Letöltöttem, egy gombnyomással rendelem, és utána már csak az útvonalát figyelem. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
2: Én is így akarok taxit rendelni.
1: Rendeljen ön is City Taxit egy gombnyomással okostelefonjáról, bárhol, bármikor. Keresse a City Taxi Budapest appot letöltésre, mert könnyebb, mint az egyszer egy. Mobilappal könnyen megy. www.citytaxi.hu.
3: Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
4: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió főbevásárlót érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
5: Fokozódik a hőség, 4 magyar megsérült a horvátországi erdőtűzben, ismét emelkedik a benzin és a gázolaj ára. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Minden magyar állampolgár jól van a horvátországi Omis térségében, ahol erdőtűz pusztított, közölte a külügyminiszter. A hazajutáshoz senki nem kért konzuli segítséget, többen már visszatérhettek szállásukra vagy elindultak Magyarországra. A tűzben 4 magyar könnyebben megsérült, őket hamarosan kiengedik a kórházból. A szerencsétlenségnek egy halálos áldozata van és 40 embert vittek kórházba, közülük 7-en életveszélyes állapotban vannak. Az Európai Uniós források feloldásához kapcsolódó mérföldkövek fele teljesült, erről a közlekedési és beruházási miniszter beszélt a kormányzati tájékoztatón. Vitézi Dávid azt mondta, a cél, hogy a helyreállítási alapból származó források teljes 10 milliárd eurós összegét haza tudják hozni. A tárcavezető beszélt arról is, hogy 2030 végéig 4000 megawattnyi szélenergia kapacitásra írnak ki pályázatot. A felhívás részleteit kormányrendeletben hirdetik ki, egy másik rendelet pedig kijelöli azt a 25 térséget, ahol a könnyített engedélyezési eljárások érvényesek. Szombaton ismét emelkedik a benzin és a gázolaj nagykereskedelmi ára, írja a holtankoljak.hu. A portál szerint az üzemanyagok 9-9 forinttal kerülnek majd többe. Jelenleg a 95-ös benzin országos átlagára 576, a gázolai 664 forint literenként. A kormány a hónap végéig meghosszabbította az aszálykárok bejelentésének határidejét, közölte a kormány szóvivő. Szondi Vanda elmondta, eddig 770 ezer hektáron jelentettek aszálykárt, 31 ezer bejelentés érkezett, és további beadványokra számítanak. Hozzátette, a szántóföldi növények hektáronkénti hozama 10-20%-kal maradt el az elmúlt 5 év átlagától. Betiltaná és szigorúan büntetni a mesterséges intelligencia segítségével készített megtévesztő videókat a Mi Hazánk mozgalom. Novák Előd alelnök kezdeményezése egy évig terjedő szabadságvesztéssel büntetné a valóságot megkérdőjelező videók használatát. Még súlyosabb büntetés várna azokra, akik a cselekményt nagy nyilvánosság előtt 18. életévét be nem töltött fiatalok befolyásolására készítenek eredetinek vagy valóságosnak tűnő kép- és hangfelvételeket. A hétvégére visszatér a kánikula, a sok napsütés mellett csak elszórtan lesznek gomoly felhők az égen, a szél megélénkül, hajnalban 10-17, szombaton napközben 30-35 fok várható.
0: Az NTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Megyeri híd építésének megkezdése előtt jelentős tereprendezésre volt szükség, mivel az építési terület egy része katonai terület volt. Az aknamentesítés és a bombák hatástalanítása mellett külön figyelmet kellett fordítani a csápos kutak, illetve azok vezetékeinek védelmére. A kezdeti munkálatok egy részét azonban egy jelentős árhullám megsemmisítette. A rendezés után a

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Lánchíd átadásáig Buda és Pest között egy hajóhíd szolgálta az átkelőket, ami történelmi események tanúja is volt. 1848. szeptember 25-én a császár Magyarország katonai parancsnokává és ideglenes nádorává nevezte ki Lamberg Ferenc Fülöp grófot. A tisztviselő szeptember 28-án érkezett meg a fővárosba. A Magyar Országgyűlés azonban érvénytelennek nyilvánította kinevezését. A férfi katonai kíséret nélkül kezdte keresni Batthyány Lajos miniszterelnököt, hogy ellenjegyeztesse vele az iratot. A feldühödött tömeg azonban felismerte őt a Pest-Budai hajóhídon, és egy ismeretlen tettes egy kis szúrással meggyilkolta.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az összekötő vasúti híd, köznyelvben elterjedt nevén a déli összekötő vasúti híd, Budapest egyik vasúti hídja. Ez az átkelő Magyarország legfontosabb és legforgalmasabb vasúti összeköttetése a Dunán, melyen az országon áthaladó vasúti forgalom túlnyomó része folyik. Ferencváros és Kelenföld állomások között már 1877 óta áll híd. Az első építmény azonban a növekvő vasúti forgalom és a nem megfelelő anyagminőség miatt idejekorán meggyengült, ezért 1913-ban újat építettek, ami azonban a II. Világháborúban megsemmisült. A háború után egy félállandó, úgynevezett K-hidat építettek. A jelenleg is használt szerkezetek 1948 és 53-ban készültek el. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Papageno Classic a Klasszik Rádió 92.1 műsorán Szerély Minórával. Érdekességek, kulturális programajánlók, valamint beszélgetés a zenei és kulturális élet kiemelkedő szereplőivel szombatonként 10 és 12 óra között itt, a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A parlament kéményei szabad szemmel tulajdonképpen láthatatlanok. Az országház építésze Steindl Imre nem szerette volna elcsúfítani az épületet, ezért a fűtés hőjét és füstjét nem a tetőn keresztül vezette ki. Steindl a környező bérpaloták udvarára épített kéményeket, így a Falk-Miksa utcában és a Balassi utca 1-5 szám alatt is található néhány kivezető. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Milos Forman 8 Oscar-díjas filmremeke egy hatalmas kivetítőn élő nagyzenekari kísérettel. Augusztus 22-én érkezik az Amadeus Live a Margit szigetre. A film alatt a győri filharmonikusok keltik életre Mozart zseniális dallamait. Margitszigetiszínház.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Fokozódik a hőség, ismét drágul a tankolás. Fülöp-szigetekről is érkeztek az idei Sziget Fesztiválra. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Nagyrészt elkészült az az út, amelyen a fenékküszöb építéséhez szükséges követ szállítják majd a Dunához Paksnál, közölte a honvédelmi miniszter. Ruszin-Szendi Romulus egy videóban elmondta, 40 tonnás teherautók hordják majd ezen az útvonalon a követ a vízmű építéséhez. A Dunán Paks és Dunaszent Benedek között 145 ezer köbméter kő felhasználásával építenek fenékküszöböt, hogy biztosítsák a paksi atomerőmű működéséhez szükséges vízszintet. Szombaton ismét emelkedik a benzin és a gázolaj nagykereskedelmi ára, írja a holtankoljak.hu. A portál szerint az üzemanyagok 9-9 forinttal kerülnek majd többe. Jelenleg a 95-ös benzin országos átlagára 576, a gázolai 664 forint literenként. Az ügynökakták nyilvánosságra hozatalával kapcsolatos módosító javaslatot fogadott el a kormány, hangzott el a kormányzati tájékoztatón. A változtatás értelmében az úgynevezett B-mappák és dossziék teljes tartalmát nem év végéig, hanem jövő februárig kell nyilvánosságra hozni. Átvilágítják a Nemzeti Színházat. A kultúráért is felelős miniszter közölte, hogy a folyamatról tájékoztatták az intézmény igazgatóját. Tar Zoltán hozzátette, Vinyánszky Attila jelezte, hogy megértette és elfogadta az átvilágítási protokollt, kész az együttműködésre. 17 országból csaknem 300 fiatal vesz részt a vasárnap kezdődő összmagyar egyetemista táborban Sátoraljaújhelyen. A Rákóczi Szövetség ötnapos rendezvényére a Kárpát-medence mellett többek között az Egyesült Államokból, Kanadából és Ausztráliából is érkeznek magyar diákok. A fiatalok közéleti, tudományos, gazdasági és kulturális témákról hallgathatnak előadásokat, illetve alakíthatnak közös fórumokat. Összesen 112 országból érkeztek látogatók idén a Sziget Fesztiválra. A résztvevők csaknem fele külföldi, közülük a legtöbben Hollandiából jöttek, valamint az Egyesült Királyságból, Ausztriából és Németországból. A legtávolabbról érkezők Új-Zélandról utaztak hazánkba. Emellett vannak látogatók Zimbabvéból, Kolumbiából, Japánból és Fülöp-szigetekről is. A hétvégére visszatér a kánikula. A sok napsütés mellett csak elszórtan lesznek gomoly felhők az égen. A szél megélénkül, hajnalban 10-17, szombaton napközben 30-35 fok várható. A Balaton és a Tisza tó 25, a Velencei tó 24 fokos.
0: Az NTI híreit hallották.

Induljon a nap a Klasszik Rádió 92.1-el és egy utazással a kultúra izgalmas világába. Tartalmas és érdekes beszélgetések az irodalom, a filmek, a koncertélet és a színházi világból, nyugalmat sugárzó zenékkel és aktuális közlekedési információkkal fűszerezve. Nyitány minden hétköznap 7 és 10 óra között itt, a Klasszik Rádió 92.1-en, Szerémi Nórával és Gaskó Balázzsal.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Lánchíd építését félbeszakította a szabadságharc, melyben a félkész építmény is megsérült. A befejezés után 1849. november 20-án Hajnaú császári főparancsnok adta át Buda és Pest polgárainak az átkelőt, ami a később összecsatolt városok egyik legfontosabb közlekedési csomópontja lett. Nem meglepő, hogy a tervező William Tierney Clark és a kivitelezést felügyelő Clark Ádám később számos elismerésben és prémiumban részesültek munkájukért. Az építményt csak az 1914-15-ös felújítása után nevezték Széchenyi Lánchídnak, ami már egy teljesen átépített és megerősített híd volt. Ez azonban a II. Világháborúban nagyrészt elpusztult. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A keleti pályaudvart 1881-1884 között a magyar királyi államvasutak építtette eklektikus stílusban. Eredeti neve központi pályaudvar volt, és építésekor az egyik legkorszerűbbnek számított Európában. Az épület építésze Roklitz Gyula, a csarnok acélszerkezetének tervezője Feketeházi János volt. A 43 méter magas homlokzatának tetején egy allegórikus szoborcsoport található. A főhomlokzat kapuzata mellett James Wattnak, a gőzgép feltalálójának, és George Stevensonnak, a rakett gőzmozdony tervezőjének a szobra látható. A főhomlokzat óra alatti részén az oszlopok tetejéről az 1930-as években eltűnt négy szobrot 2003-ban pótolták. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Tiéd a város a MOL Bubival. A vadonatúj bringák már csak téged várnak. Élvezd a városi kerékpározást, és tekerj szabadon a klasszikus és az elektromos rásegítésű bubikkal. Töltsd le a MOL Bubi appot, és már indulhat is az utazás. MOL Bubi. Szabadság két keréken. További részletek a molbubi.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Fokozódik a hőség, ismét drágul a tankolás. Fülöp-szigetekről is érkeztek az idei Sziget Fesztiválra. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Nagyrészt elkészült az az út, amelyen a fenékküszöb építéséhez szükséges követ szállítják majd a Dunához Paksnál, közölte a honvédelmi miniszter. Ruszin-Szendi Romulus egy videóban elmondta, 40 tonnás teherautók hordják majd ezen az útvonalon a követ a vízmű építéséhez. A Dunán Paks és Dunaszent Benedek között 145 ezer köbméter kő felhasználásával építenek fenékküszöböt, hogy biztosítsák a paksi atomerőmű működéséhez szükséges vízszintet. Szombaton ismét emelkedik a benzin és a gázolaj nagykereskedelmi ára, írja a holtankoljak.hu. A portál szerint az üzemanyagok 9-9 forinttal kerülnek majd többe. Jelenleg a 95-ös benzin országos átlagára 576, a gázolai 664 forint literenként. Az ügynökakták nyilvánosságra hozatalával kapcsolatos módosító javaslatot fogadott el a kormány, hangzott el a kormányzati tájékoztatón. A változtatás értelmében az úgynevezett B-mappák és dossziék teljes tartalmát nem év végéig, hanem jövő februárig kell nyilvánosságra hozni. Átvilágítják a Nemzeti Színházat. A kultúráért is felelős miniszter közölte, hogy a folyamatról tájékoztatták az intézmény igazgatóját. Tar Zoltán hozzátette, Vinyánszky Attila jelezte, hogy megértette és elfogadta az átvilágítási protokollt, kész az együttműködésre. 17 országból csaknem 300 fiatal vesz részt a vasárnap kezdődő összmagyar egyetemista táborban Sátoraljaújhelyen. A Rákóczi Szövetség ötnapos rendezvényére a Kárpát-medence mellett többek között az Egyesült Államokból, Kanadából és Ausztráliából is érkeznek magyar diákok. A fiatalok közéleti, tudományos, gazdasági és kulturális témákról hallgathatnak előadásokat, illetve alakíthatnak közös fórumokat. Összesen 112 országból érkeztek látogatók idén a Sziget Fesztiválra. A résztvevők csaknem fele külföldi, közülük a legtöbben Hollandiából jöttek, valamint az Egyesült Királyságból, Ausztriából és Németországból. A legtávolabbról érkezők Új-Zélandról utaztak hazánkba. Emellett vannak látogatók Zimbabvéból, Kolumbiából, Japánból és Fülöp-szigetekről is. A hétvégére visszatér a kánikula. A sok napsütés mellett csak elszórtan lesznek gomoly felhők az égen. A szél megélénkül, hajnalban 10-17, szombaton napközben 30-35 fok várható. A Balaton és a Tisza-tó 25, a Velencei-tó 24 fokos.
0: Az NTI híreit hallották.

szerkessze velünk kedvenc rádióját. Kövesse figyelemmel és értékelje zenéinket internetes oldalunkon, hogy még kellemesebb perceket szerezhessünk. www.klasszikradio.hu

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Duna folyó több részre osztja Budapest területét. Az egyes városrészeket 12 közúti és 2 vasúti híd köti össze egymással. A főváros Duna hídjai és a budapesti Duna ághidak a felszíni közúti közlekedést segítő legfontosabb építmények a nagyváros közlekedési rendszerében, és egyben mindennél jobban jellemzik a városképet. Az M0-ás körgyűrű kétszer is keresztezi folyónk főágát Budapest területén. Északon a Szentendrei-szigetnél a Megyeri híd, délen pedig a Csepel-szigetnél a Deák Ferenc híd terpeszkedik a víz felett, melyek jelentős mennyiségű átmenő forgalomtól kímélik meg az itt lakókat. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Lépjen be egy világba, ahol a képek helyett a dallamokkal látunk. Egy világba, ahol a filmkockákat saját képzeletünk vetíti elénk. Egy univerzum, ahol a hallgatás filmeket és sorozatokat szól. 92.1. Az ajtó, ami ebbe a világba visz. A világba, amit úgy hívnak, Cinemusic. Cinemusic, a Klasszik Rádió 92.1 filmzenei műsora Varga Ramona válogatásában. Mi minden képhez dallamot adunk.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Szabadsághidat eredeti nevén Ferenc József hidat már építésekor ellátták villamos vágányokkal, melyek a híd oldalán futottak és alsó vezetékes rendszerrel oldották meg az energiaellátásukat. Az átkelőt felszerelték elektromos és gázvilágítással is. Eredetileg 12 ívlámpát, 8 izzólámpát és 48 gázlámpát helyeztek el rajta. A modernizáció azonban követelt áldozatokat. Az építés során meg kellett hosszabbítani a Vámház körutat, akkori nevén Mészáros utcát, mivel csak a mai Váci utcáig tartott. Ahhoz, hogy elérje a Duna vonalát, és így a hidat is, egy teljes háztömböt le kellett bontani a mai Fővám tér északi oldalán. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Párizsban, a Maré negyedben található az 1985-ben nyílt Picasso Múzeum a Hotel Salé 5-szintes villájában. A múzeum 5 évnyi felújítás után 2014-ben nyitott meg újra, mely során 3800 négyzetméterre bővítették a kiállítás méretét. A múzeum 3 útvonalon és 37 termen keresztül időrendben és tematikusan vezeti végig a látogatókat Picasso korszakain, a kezdetektől a halála előtti időszakig. Emellett megtekinthetők a művész magángyűjteményének darabjai is, Cézanne, Degas vagy épp Matisse alkotásai.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Fokozódik a hőség, ismét drágul a tankolás. Fülöp-szigetekről is érkeztek az idei Szigetfesztiválra. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Nagyrészt elkészült az az út, amelyen a fenékküszöb építéséhez szükséges követ szállítják majd a Dunához Paksnál, közölte a honvédelmi miniszter. Ruszin-Szendi Romulus egy videóban elmondta, 40 tonnás teherautók hordják majd ezen az útvonalon a követ a vízmű építéséhez. A Dunán Paks és Dunaszent Benedek között 145 ezer köbméter kő felhasználásával építenek fenékküszöböt, hogy biztosítsák a paksi atomerőmű működéséhez szükséges vízszintet. Szombaton ismét emelkedik a benzin és a gázolaj nagykereskedelmi ára, írja a holtankoljak.hu. A portál szerint az üzemanyagok 9-9 forinttal kerülnek majd többe. Jelenleg a 95-ös benzin országos átlagára 576, a gázolai 664 forint literenként. Az ügynökakták nyilvánosságra hozatalával kapcsolatos módosító javaslatot fogadott el a kormány, hangzott el a kormányzati tájékoztatón. A változtatás értelmében az úgynevezett B-mappák és dossziék teljes tartalmát nem év végéig, hanem jövő februárig kell nyilvánosságra hozni. Átvilágítják a Nemzeti Színházat. A kultúráért is felelős miniszter közölte, hogy a folyamatról tájékoztatták az intézmény igazgatóját. Tar Zoltán hozzátette, Vinyánszky Attila jelezte, hogy megértette és elfogadta az átvilágítási protokollt, kész az együttműködésre. 17 országból csaknem 300 fiatal vesz részt a vasárnap kezdődő összmagyar egyetemista táborban Sátoraljaújhelyen. A Rákóczi Szövetség ötnapos rendezvényére a Kárpát-medence mellett többek között az Egyesült Államokból, Kanadából és Ausztráliából is érkeznek magyar diákok. A fiatalok közéleti, tudományos, gazdasági és kulturális témákról hallgathatnak előadásokat, illetve alakíthatnak közös fórumokat. Összesen 112 országból érkeztek látogatók idén a Szigetfesztiválra. A résztvevők csaknem fele külföldi, közülük a legtöbben Hollandiából jöttek, valamint az Egyesült Királyságból, Ausztriából és Németországból. A legtávolabbról érkezők Új-Zélandról utaztak hazánkba. Emellett vannak látogatók Zimbabvéból, Kolumbiából, Japánból és Fülöp-szigetekről is. A hétvégére visszatér a kánikula. A sok napsütés mellett csak elszórtan lesznek gomoly felhők az égen. A szél megélénkül, hajnalban 10-17, szombaton napközben 30-35 fok várható. A Balaton és a Tisza-tó 25, a Velencei-tó 24 fokos.
0: Az NTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A világ legkisebb faluja Horvátországban, Isztria megyében található. A közigazgatásilag Buzethez tartozó Hunfalu kis területi középkori város szerkezete a mai napig fennmaradt. A nyugati oldalon a települést a középkori városfal zárja be, aminek megmaradt részeit beépítették a lakóházak falaiba. A településnek 1857-ben 84, 1910-ben 119, jelenleg csupán 20 lakosa van. A település méreteihez képest sok nevezetesség található itt az 1500-as, 1600-as évekből. Hum a kezdőpontja az úgynevezett glagolita ösvénynek, amely Rocsik tart. Itt kellemes sétát tehetünk a horvát glagolita írásbeliségen és kultúrán keresztül. Érdekesség még, hogy Humból származik az a két glagolita breviárium, melyeket ma Zágrábban őriznek. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Magyar Királyi Állatorvosi Akadémia 1881-ben költözhetett be a mai Rottenbiller és Bethlen utca között elhelyezkedő Erzsébet városi épületegyüttesbe, amely Steidl Imre tervei alapján készült neoreneszáns stílusban. Az akkori iskolai épületekre jellemzően vörös téglából építették, az ereszek alatti részeket zsolnai kerámia csíkokkal díszítették. Az épületek körül elterülő parkkerítés 37 oszlopát öntvény állatfejekkel díszítették. A kertben is számos szobor található, köztük a 9 magyar őshonos kutyafajta életnagyságú bronzszobra. A főbejáratnál áll a híres szürke marha, csatlós életnagyságú szobra, Domonkos Béla szobrászművész alkotása 1987-ből, amely ma az egyetem egyik jelképe. A híres bika életében hatalmas elismerést szerzett gazdájának, rengeteg kiállítást megnyert. Az állatorvos hallgatók úgy tartják, aki diplomát szeretne az egyetemen, az meg se kíséreljen felülni csatlós hátára.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Klasszik Rádió 92.1. Az M7-es autópálya budapesti bevezető szakaszát sokan ma is Osztyapenkónak nevezik. A terület egy szovjet századostól, Ilja Osztyapenkóról kapta a nevét. Osztyapenkót 1944-ben azzal a feladattal bízták meg, hogy juttasson el egy ultimátumot a Budapestet megszálló német hadsereg vezetéséhez. A németek azonban azt a parancsot kapták, hogy a várost az utolsó csepp vérig tartani kell. Osztyapenkó visszafelé tartott a küldetésből, amikor állítólag német mesterlövészek agyonlőtték. 1950-ben hősi emlékművet állítottak számára a területen. Ezt csak 1991-ben bontották el. Ma a közeli Memento Parkban látható.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Nyehó nem más, mint a Karinti által elnevezett számtalan legendával rendelkező New York kávéház. A pincérek a felszolgáláson túl mindenhez értettek és mindenben segítettek, főleg a törzsvendégeknek. Hogy ki lehetett törzsvendég, az bonyolult, objektív és szubjektív feltételekhez köthető, de semmiképpen sem a fogyasztás mértékétől függött. Állítólag Molnár Ferenc a Dunán átsétálva, susmusolva, bal kézzel nagy ívben egy kulcsot dobott a sötétzöld hullámok közé. Ez a kulcs pedig nem más volt, mint az akkoriban megnyitott New York kávéház kulcsa. A mágia arra irányult, hogy soha többé ne lehessen bezárni ezt az egyedülállóan szép és hasznos műintézetet. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Fokozódik a hőség, ismét drágul a tankolás. Fülöp-szigetekről is érkeztek az idei Szigetfesztiválra. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Nagyrészt elkészült az az út, amelyen a fenékküszöb építéséhez szükséges követ szállítják majd a Dunához Paksnál, közölte a honvédelmi miniszter. Ruszin-Szendi Romulus egy videóban elmondta, 40 tonnás teherautók hordják majd ezen az útvonalon a követ a vízmű építéséhez. A Dunán Paks és Dunaszentbenedek között 145 ezer köbméter kő felhasználásával építenek fenékküszöböt, hogy biztosítsák a paksi atomerőmű működéséhez szükséges vízszintet. Szombaton ismét emelkedik a benzin és a gázolaj nagykereskedelmi ára, írja a holtankoljak.hu. A portál szerint az üzemanyagok 9-9 forinttal kerülnek majd többe. Jelenleg a 95-ös benzin országos átlagára 576, a gázolai 664 forint literenként. Az ügynökakták nyilvánosságra hozatalával kapcsolatos módosító javaslatot fogadott el a kormány, hangzott el a kormányzati tájékoztatón. A változtatás értelmében az úgynevezett B-mappák és dossziék teljes tartalmát nem év végéig, hanem jövő februárig kell nyilvánosságra hozni. Átvilágítják a Nemzeti Színházat. A kultúráért is felelős miniszter közölte, hogy a folyamatról tájékoztatták az intézmény igazgatóját. Tar Zoltán hozzátette, Vinyánszky Attila jelezte, hogy megértette és elfogadta az átvilágítási protokollt, kész az együttműködésre. 17 országból csaknem 300 fiatal vesz részt a vasárnap kezdődő összmagyar egyetemista táborban Sátoraljaújhelyen. A Rákóczi Szövetség ötnapos rendezvényére a Kárpát-medence mellett többek között az Egyesült Államokból, Kanadából és Ausztráliából is érkeznek magyar diákok. A fiatalok közéleti, tudományos, gazdasági és kulturális témákról hallgathatnak előadásokat, illetve alakíthatnak közös fórumokat. Összesen 112 országból érkeztek látogatók idén a Szigetfesztiválra. A résztvevők csaknem fele külföldi, közülük a legtöbben Hollandiából jöttek, valamint az Egyesült Királyságból, Ausztriából és Németországból. A legtávolabbról érkezők Új-Zélandról utaztak hazánkba. Emellett vannak látogatók Zimbabvéból, Kolumbiából, Japánból és Fülöp-szigetekről is. A hétvégére visszatér a kánikula. A sok napsütés mellett csak elszórtan lesznek gomoly felhők az égen. A szél megélénkül, hajnalban 10-17, szombaton napközben 30-35 fok várható. A Balaton és a Tisza tó 25, a Velencei tó 24 fokos.
0: Az NTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A ma Operett Színházként ismert épület a Nagymező utca 17 szám alatt egykor Somosi Orfeumként működött. Az Operett első igazi otthona az 1875-ben épült Népszínház volt. A mai Operett Színház épületét csak a 20. század elején építették át, és 1923-tól működött Fővárosi Operett Színház néven. Az operett műfaja egészen az első világháborúig felfelé ívelt, azután a műfaj átalakult, és egy átmeneti időre hanyatlásnak indult. Az operett ma is élő és igen népszerű műfaj, a Csárdás királynő a mai napig több ezer előadást élt meg. Az operett műfaja másfél évszázada őrzi népszerűségét, így meghatározó szerepe van a magyar színház történelemben.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Bakács tér Budapest 9. kerületében, Belső Ferencvárosban található. Nevét az 1500-as években élt egykori egri püspök Bakócz Tamás után kapta, akinek a neve néhol Bakács vagy Bakács formában is előfordult. A tér közepén áll az Assisi Szent Ferenc templom, amely Ybl Miklós alkotása. A 10-es szám alatt működött a Bakács téri kórház, aminek az épületében Erdei Gyula nőorvos létesített magánklinikát 1909-ben Erdei Szanatórium néven. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Szentpétervár egyik legnagyobb és leglátogatottabb múzeuma az Ermitázs, melynek elnevezése Nagy Katalin cárnőhöz köthető. A 460 szobával rendelkező múzeum évente 3 millió látogatót fogad, akiknek ahhoz, hogy a teljes gyűjteményt megtekintsék, pontosan 22 kilométert kell gyalogolniuk. Többek közt itt található Leonardo, Raffaello és Caravaggio több olajfestménye, de figyelmet érdemel a múzeum 15 ezer darabból álló fegyver és vért kiállítása is, melyet még Első Miklós cár alapított, főleg saját gyűjtésből. A múzeum külön érdekessége, hogy mintegy 50 macska tartja távol a ma már 4 millió darabból álló kiállítási tárgyaktól az egereket.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A múzeumi közeg mellett egyre nagyobb trend, hogy a művészeti alkotások a kulturális intézmények mellett utcai környezetben érik el mondani valójukat, céljukat. Az úgynevezett street art a 90-es években terjedt el, egyik műfaja a graffiti, azonban alkotója ismert profi és engedélyezve jelennek meg. A street art egyik legismertebb képviselője Banksy, aki a brit undergroundból nőtte ki magát. Témái leginkább a kormányt bírálták, így műveit vandalizmusnak tartották. Karrierjét graffiti művészként kezdte, azonban műveiből 2002-ben nyitottak kiállítás Los Angelesben. 2009-ben már a Bristol City Museum and Art Galériában mutatta be alkotásait, így az utcai művészet képviselőjének egyik legnagyobb kiállítása nyílt meg, több mint 100 alkotással és 78 új munkával.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A II. János Pál pápa tér leghatalmasabb épülete az Erkel Színház, ami 1911-ben épült Népopera néven. Sokáig önálló intézmény volt, de az 50-es évek elején az operaház már nem tudta egymagában kiszolgálni a közönséget, ezért a színházat hozzácsatolták. 1980 és 1984 között az operaház rekonstrukciója idején csak itt tartottak opera előadásokat. 2007-ben ugyan bezárták, de 2013 óta ismét működik, 2400 ülőhelyével ez Magyarország legnagyobb állandó kőszínháza. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Zsigmond király végleg Budára költöztette udvarát, és már 1436-ban felvetette a Buda és Pest között létesítendő állandó híd gondolatát is. A tervet el is kezdte megvalósítani. Az építési munkálatok először Pesten indultak meg, majd Budán is tornyot emeltetett. A két építmény között húzódott volna a híd, de a nagyszabású terv véghez vitelét megakadályozta az uralkodó halála. Állandó kőhídról Mátyás király is álmodott, történetírója feljegyzései szerint. A török hódoltság alatt időről időre hajóhidat létesítettek a két város között. Ennek az egyik hídfője a mai Íbül Miklós tér magasságában lehetett, ami viszont megsemmisült egy lőporrobbanás miatt. Véglegesen azonban csak Buda visszafoglalásakor pusztult el az ideglenes híd, amikor a visszavonuló pesti török helyőrség felgyújtotta. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Fokozódik a hőség, ismét drágul a tankolás. Fülöp-szigetekről is érkeztek az idei Szigetfesztiválra. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Nagyrészt elkészült az az út, amelyen a fenékküszöb építéséhez szükséges követ szállítják majd a Dunához Paksnál, közölte a honvédelmi miniszter. Ruszin-Szendi Romulus egy videóban elmondta, 40 tonnás teherautók hordják majd ezen az útvonalon a követ a vízmű építéséhez. A Dunán-Paks és Duna-Szent-Benedek között 145 ezer köbméter kő felhasználásával építenek fenékküszöböt, hogy biztosítsák a paksi atomerőmű működéséhez szükséges vízszintet. Szombaton ismét emelkedik a benzin és a gázolaj nagykereskedelmi ára, írja a holtankoljak.hu. A portál szerint az üzemanyagok 9-9 forinttal kerülnek majd többe. Jelenleg a 95-ös benzin országos átlagára 576, a gázolai 664 forint literenként. Az ügynökakták nyilvánosságra hozatalával kapcsolatos módosító javaslatot fogadott el a kormány, hangzott el a kormányzati tájékoztatón. A változtatás értelmében az úgynevezett B-mappák és dossziék teljes tartalmát nem év végéig, hanem jövő februárig kell nyilvánosságra hozni. Átvilágítják a Nemzeti Színházat. A kultúráért is felelős miniszter közölte, hogy a folyamatról tájékoztatták az intézmény igazgatóját. Tar Zoltán hozzátette, Vinyánszky Attila jelezte, hogy megértette és elfogadta az átvilágítási protokollt, kész az együttműködésre. 17 országból csaknem 300 fiatal vesz részt a vasárnap kezdődő összmagyar egyetemista táborban Sátoraljaújhelyen. A Rákóczi Szövetség ötnapos rendezvényére a Kárpát-medence mellett többek között az Egyesült Államokból, Kanadából és Ausztráliából is érkeznek magyar diákok. A fiatalok közéleti, tudományos, gazdasági és kulturális témákról hallgathatnak előadásokat, illetve alakíthatnak közös fórumokat. Összesen 112 országból érkeztek látogatók idén a Szigetfesztiválra. A résztvevők csaknem fele külföldi, közülük a legtöbben Hollandiából jöttek, valamint az Egyesült Királyságból, Ausztriából és Németországból. A legtávolabbról érkezők Új-Zélandról utaztak hazánkba. Emellett vannak látogatók Zimbabvéból, Kolumbiából, Japánból és Fülöp-szigetekről is. A hétvégére visszatér a kánikula. A sok napsütés mellett csak elszórtan lesznek gomoly felhők az égen. A szél megélénkül, hajnalban 10-17, szombaton napközben 30-35 fok várható. A Balaton és a Tiszató 25, a Velencei tó 24 fokos.
0: Az MTI híreit hallották.